0: Fejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina, a Budapest Bábszínház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
1: Az előadásokat az Országlili stúdióban, illetve a Kemény Henrik teremben lehet megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közeli, itt az alkotók közül van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. De van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
0: Az előadások után Stúdió 26 After beszélgetéseket tartanak, ahol az alkotók és az egyetemi hallgatók a generációs kérdésekről és a báb művészet jövőiről beszélgetnek. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők Budapesten a Sándor Palotát. A tavaly márciusban indult programsorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében az épület reprezentatív termei. A látogatók bejárhatják a palota különleges helyiségeit, és érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjából. A programra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. A The Rasmus bejelentette 2027-es európai turnéjának állomásait, a listán pedig Budapest is szerepel. A turné 2027. január 28-án indul és egészen március 6-áig tart. A magyar koncert február 5-én lesz a Barbanegrában. A csapat frontembere szerint a rajongóik nagyon tudnak azonosulni legutóbbi albumuk a Virdó dalaival, amit az is bizonyít, hogy a koncertjeiken sokan az öltözködésükkel is kifejezik a bennük rejlő furcsa szerzetet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, a mai is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, amelybe mindenféle workshop is beletartozik természetesen. És pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal, vendégekkel beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, hogy képesek hatással lenni a mi kulturális életünkre, meg a mindennapi életünkre természetesen. És azt gondolom, hogy egy beszédtechnika tanár, egy beszédtréner nagyon is hatással tud erre lenni, hát ha hallgatunk rá. Ugyanis Rufkis Ágnest köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Köszönöm a meghívást, és hogy érdemesnek tartottad a témát.
1: Hát erre. Én már régóta figyeltelek téged a közösségi oldalakon, köszönöm. Ugye régóta is terveztük ezt a beszélgetést, hát olyan elfoglalt vagy, hogy vele nem olyan egyszerű az egyeztetés, úgyhogy örülök neki, hogy végre az étterben is, meg az étterben, életben is így személyesen összejött a találkozó. Hogy vagy? Lelkileg.
2: Köszönöm, szaladósan. Tudod, ez a tavaszi időszak, ez a tréneri szezonnak a csúcsa, meg tanítok az egyetemen a színművészetén, úgyhogy ott is most zárjuk a fél évet, úgyhogy sűrű, de én azt szeretem, hogy sűrű. Tehát amikor azt várom, hogy
1: akkor
2: majd ne legyen
1: bajod,
2: sűrű,
1: nincs...
2: mikor a szeptember, aha, mikor okay. jön. Úgyhogy...
1: Okay. Örültem annak, hogy látom, hogy indul majd csoportos tréning, meg igen. intenzív tréning, majd elmondod, hogy a kettő aha. miben különbözik egymástól. Május 27... Igen. A csoport, még az intenzív május 30, a beszéderő.hu-n minden pontos, fontos információt megtalálnak. Én azt gondolom, hogy nálad több közösségteremtő eseményen kevesen fordulnak meg, és keveset is szerveznek. Mert hogy mindez, ahol te megfordulsz, az közösséget is épít.
2: Igen, és ez is volt a célom, talán az utolsót a Covid rúgta rajtam, amikor online kellett dolgozni, és ugye tudod, kérdezték, hogy online megoldható? Hát minden megoldható, csak már nem szerettem a végére, lássuk be, de megoldható. Aha. Aztán amikor ez lecsengett, akkor úgy voltam vele, hogy csak személyesen közösséget akarok építeni, és szeretném, hogy találkozzunk, meg abban nagyon hiszek, hogy az emberek szeretnek együtt lenni és játszani, vagy valami könnyedséget.
1: Mert ez játék, amit te tartasz? Játszva tanulnak?
2: Én azt abban hiszek, tehát ezért is a klasszikus logopédiai elemeken túlemelek be a drámapedagógia módszertanából gyakorlatokat.
1: Te logopédus is vagy?
2: Igen, tehát logopédus vagyok eredetileg, és akkor utána lettem drámai színházpedagógus, és a kettőt szeretem ötvözni, meg egyáltalán azt a fajta játékosságot, azt az inspiráló megtartó teret szeretném biztosítani, amiben szerintem sokkal könnyebb fejlődni, mert lehet ezt nyilván szigorból, meg ragokat ellenőrizve, meg mindenféle terrorkísérletekkel, de nem gondolom, hogy ezt ennyire véresen komolyan kell, szerintem kell a játékosság.
1: Én nem véletlenül hívtalak, meg akartam veled találkozni, mert pontosan tudom most is, hogy ez egy fontos téma. És akkor most a logopédus kérdezem elsősorban, aztán majd a tréner is válaszol, hogy milyen a mi kommunikációnk a mindennapokban? Tudunk kommunikálni? Meg egyáltalán beszélni. Logopédiára mennyire szorulnánk? És mennyien vagyunk?
2: Beszűkült a kommunikációnk szerintem. Izolálódunk, bevonulunk a home office-os kis otthoni irodánkban.
1: De ez még mindig?
2: Még mindig. És ez nem fog elmúlni. Mm. Tehát napról napra, meg hétről hétre látom, hogy jönnek hozzám, hogy többen attól szenvednek, hogy net alig kell beszélnem otthon. Tehát, hogy home office-ban vagyok, 9-kor belépek a meetingre, 3,5 pillanatot beszélek, és ennyi a napi teljesítmény. Tehát ebből adódóan mondom ezt az elzárkózottságot, vagy izoláltságot. A másik az, hogy kevés teret is kapunk szerintem arra, hogy megszólalhassunk, vagy hogy játékos legyen a beszédünk. Oké, vannak beszélő szakmák, van egy-kettő ilyen, de azért sok olyan van, ahol kevesebbet kell, vagy egyáltalán félünk attól, hogy jó, de hát én most szakmai vagyok, akkor nem produkálhatom magam, és nem játszhatok a hangommal, és ezeket is szeretném folyamatosan így lebontogatni, hogy ez nem így van, és hogy a szakmaiság melégen is odafér az, hogy könnyedebben önazonosan tudjunk megszólalni. Jó lenne, hogyha többen rálátnának a saját beszédükre, azt is látom, mert nem kapunk visszajelzést a beszédünkre. Tehát azon túl, hogy jó volt. Hát oké, de nem kapunk pontos visszajelzéseket, és nagyon nehéz a nem visszajelzések rendszeréből úgy kiigazodni, hogy milyen hatást kelt a megszólalásom, jó engem hallgatni, mi van az én beszédemmel.
1: Uh-huh. Az, hogy most teszed, ugye dobálod a labdákat ezerrel, nekem meg az a feladatom, hogy ezeket itt lecsapjam, azt mondod, hogy játszani a hangunkkal, az, hogy lehet, az nem kérdés, de kell játszani a hangunkkal?
2: Igen, mert szerintem a hang akkor válik játékossá, hogyha beleengeded magad és a személyiségedet. És hogyha a szakmai tartalmadon, vagy a tudásodon túl, ami persze mondjuk azt, hogy ott van benned és alap, hogyha annak hangot is tudsz adni, akkor onnantól kezdve az már szerintem élő lesz, az már játékos lesz, és igen, a rövid válaszom, hogy igen, tudsz, és igen, szerintem kell.
1: De ebbe beletartoznak, vagy szerves részei a hangsúlyok?
2: Igen, a hangsúly, a szünet.
1: De tudunk hangsúlyozni?
2: Jó a kérdés. Most így a TikTok videókat elnézve a rövid válaszom a nem annyira, vagy rosszul. Mind ezek is hatással vannak ránk, tehát ez a short form, mindenféle TikTok, Instagram és egyéb rövid tartalmak nagyon eltolják azt, hogy mindenki rövid idő alatt akar nagyon sok impulzust adni nekünk, és végtelenül vagy túl van minden hangsúlyozva, vagy egyáltalán nincs benne hangsúly, de talán a túlhangsúlyozás jelenik ezekben meg.
1: Mert hogy az is benne van a pakliban.
2: Benne, benne.
1: Tehát végletek között élünk a kommunikációban is?
2: Azt tapasztalom, hogy igen. Tehát, hogy van a végtelen monotonitás, van a túlhangsúlyozás, van, aki úgy játszik a hangjával, hogy hirtelen meg se találom benne őt magát, tehát már annyira meg van csinálva. Úgyhogy sok szélsőséget látok, és szerintem az egy ideális vagy elérendő cél, hogy megérkezzünk úgy nagyjából a saját hangunkhoz, ahhoz a kényelmes hangsúlyozáshoz, ami hozzáad a jelentéshez, nem pedig elvesz belőle.
1: Uh-huh. Mondom, tényleg dobálod a labdákat, saját hang. Ezt mennyien találják? És abban vagy te jó, hogy segítesz a saját hangot előcsalogatni?
2: Bízom benne, hogy ebben tudok segíteni, mert nagyon sok olyan helyzet is van, amikor nehéz a hangunkat megtalálni, meg vannak azok a körülmények, amik miatt el tudjuk ezt veszíteni, és itt arra is gondolok, hogy ha valaki hosszú ideig van otthon gyesen a gyerekekkel, akkor most így mondom, hogy elveszítheti a hangját, de értsd jól, hogy akkor nehéz visszatalálni a saját mondjuk szakmai hangomhoz. Uh-huh. Vagy az, hogyha nem kapok szót a munkahelyemen, hogyha elkönyvelnek úgy, hogy jó, hát olyan kis csöndes, aztán majd mondja helyette az, aki tud beszélni, akkor jó, akkor már nem szólalok meg, akkor halkabban beszélek, akkor elkezdek a hangom alatt beszélni, akár hangerőben, akár hangmagasságban, vagy hogyha megjelenik bennem a cuki faktor, akkor fölötte beszélek a hangomnak, és akkor ilyen nagyon-nagyon édi-bédi vagyok, és ezek mind eltolják azt, hogy oké, de hol is van az én kényelmes hangom, amit úgy tudok használni, hogy ne terheljem, amin tényleg jól szól a hangom, amin nem néznek rám furcsán, hogy te ezzel mi van, hanem jól tud megszólalni, és ebben szeretnék igen segíteni.
1: Hát igen, de hogy minden fajt, tehát nyilván más a hangunk otthon, más a hangunk a munkahelyen, meg egy baráti társaságban is. Most eszembe jutott valami, és rólad szól ez a beszélgetés természetesen, de valamit mesélnem kell. Ugye életem egy hosszú időszakában újságíróként jöttem-mentem a nagyvilágban, és akik abból az időszakból betévednek ide a műsorba vendégnek, mert hát sok kulturális ismeretség született, itt néhányan mondták, hogy ők nem is gondolták volna, mert hogy nem hallottak soha így beszélni, mint itt a rádióban. Rádiósan mondják ők, hát nem, persze, hogy nem, hát hiszen ott más volt a szerepem. Hát ott nem beszélhettem úgy, mint egy rádióban, de hogy az emberre szerinted, és tehát most bocs, hogy ezt mondom, de a civilek, mert nem mindenki foglalkozik hivatalosan kommunikációval, mennyire kell, hogy rendelkezzenek azzal a tulajdonsággal, hogy felismerik, hogy mikor, milyen szituációban, hogy kell használni a hangjukat. Tehát ördögtől való az, hogy nem tudják, hogy mit kell csinálni?
2: Nem, tök
1: hát hiszen senki nem mutatta meg nekik.
2: Nem, de képzeld el, hogy egyre nagyobb az érdeklődés erre.
1: Ezt tapasztalom?
2: Igen, oda-visszaugrok, hogy amit te mondasz, az nagyon is valós. Ezzel én is szoktam élni, ezzel a példával, hogy hiszen vannak hangszerepeink. Tehát az anyáddal, a gyerekeddel, a főnököddel nem ugyanúgy beszélsz, mint itt a rádióban, és hogy ez tök oké. Nekem az egy ideális vagy vágyott állapot, hogy ezek között, a hangszerepeink között könnyedén, plasztikusan tudjunk váltani, és ezek tudjanak akár közeledni is egymás felé. De nyilván mindegyiknek megvan a helye. A másik pedig az, hogy Nem kell a civileknek tudni, nem kell egy informatikusnak tudni, hogy ó, most én vajon a középhangomon beszélek, nem kell. De amióta az önismeret, és ezt pozitívan mondom, hogy divat lett, vagy egyre divatosabb, azóta figyelem kerül arra is, hogy mi van az én hangommal, az én hangom hogy képvisel engem, egy baráti társaságban, a kocsmában vajon miért nem hallanak meg, hogy tudnék ezen változtatni, és az ilyen sima élethelyzetek is előhívják az emberekből azt, hogy bár nem beszélő a szakmám, de érdekel, hogy hol van a hangom, vagy hogy hú, ha egyen jobban artikulálnék, akkor lehet, hogy jobban figyelnének arra, amit mondok, vagy hú, anyám mindig cseszeget otthon, hogy nyisd már ki a szádat, lehet, hogy ezzel lehet valamit kezdeni. Mm. És így jönnek hozzám most már azok, akik nem klasszikusan beszélő foglalkozásúak, és sokan mondják, hogy biztos a színészek járnak hozzád, hát nem, hanem bárki, aki így rájön erre az önismereti útja során, és elkezd ezen dolgozni.
1: Járnak hozzád egyébként színészek is?
2: Legkevesebb mértékben.
1: Komolyan?
2: Aha, meglepően.
1: A Balázs Andival láttalak.
2: Igen, na, mert foton. Hogy Andi nagyon igényes a beszédre, és a Karinti Színházban a színházak éjszakájára hívott el, hogy tartsak egy bemutató foglalkozást, úgyhogy igen, és én úgy tudom, hogy természetesen nagyon sok színész foglalkozik a beszédével, meg az egyetemen is egy komoly alapot kapnak, de hozzám valamiért kevésbé. A médiából inkább most megjelent szerintem az a réteg, és ennek nagyon-nagyon örülök, aki újra azt érzem, hogy fejleszteni a beszédét. Volt egy olyan 5-8 év, mikor meglepődve tapasztaltam, hogy hú, hát emberek, tehát a hangod adod, az arcod adod, és kellene a beszédeddel foglalkozni, és ezt úgy láttam, hogy nem tették, vagy lehet, hogy tették, csak nem tudtunk róla, és most újra megjelent ez a réteg, aki szintén akar vele. Úgyhogy van igényesség.
1: Na, örülök neki.
2: Van.
1: Ugye beszédtechnika, te azt mondod, hogy a helyes beszédtechnika alapjaira tanítod meg őket, mert ugye ez is valahol a magabiztosság jele.
2: Igen.
1: És amikor azt mondjuk, hogy a hang, akkor nem feltétlenül a hangszint értjük az alatt, ugye?
2: Igen. Meg annak komplexitását.
1: Kinek milyen szép a hangja.
2: Igen. Meg ugye van ennek egy adottság része is, vagy szoktam mondani így a torkunkra mutatva, hogy amit itt kaptál az anya természettől, az van, vagy szóval valami, amiből kiindulunk, és valaki ebben szerencsésebb, valaki kevésbé, de mindenkinek a hangja a saját hangjához képest is fejleszthető, optimalizálható, és mindenkinek a hangja kinyitható. Meg ezer-ezer réteg rakódik rá, tehát például a hang az nem csak a hangról szól, hanem már az artikuláció is hat rá. Hogyha valaki artikuláltabban beszél, akkor az a hangjára is pozitívan hat. Tehát, hogy ez egy jól működő rendszer, egy ilyen fogaskereket kell elképzelni, aminek nagyon szépen kell kapcsolódni az egyes elemeknek, és tök jó, hogy egyik a másikból mit csalogat elő.
1: De az önfejlesztés része, az tény.
2: Az fix, az most már tuti, csak tudod, nagyon kell vele vigyáznom, hogy nehogy azt mondják, hogy na, túl pszichologizálod, vagy bármi ilyesmi vád érjen, tehát nagyon figyelek rá, hogy a kompetencia határaimat betartsam, de igen, és nagyon sokan jönnek úgy hozzám, hogy voltam pszichológusnál, coachnál, vagy most nálam elindul, és aztán az elvezet más folyamatokhoz is, és nekem ezt nagyon szép látni, hogy igen, hozzám tartozik a hangom, a vokális névjegyem, és akkor nézzük meg, hogy ebből mit lehet kihozni.
1: Uh-huh. Azért én kíváncsi vagyok rád is, neki mi a hallgatókkal, hogy te mikor találtad meg a saját hangodat?
2: Én keresem, mindig keresem.
1: Még mindig?
2: Igen.
1: Tehát beszédtechnika tanárként is?
2: Persze. És ezt mindig ki is hangsúlyozom, meg hát sokszor kapok erre vonatkozó visszajelzéseket, hogy hát nem vagy egy Montág Imre. És akkor így, ja, tényleg? Észre sem vettem.
1: De ki ezt az ilyen kekeckedő?
2: Nem csak, hanem nyilván Montág Imre úgy tette le a szakma alapjait a 80-as években, hogy azóta egy fantasztikus lehengerlő tudás, szakmai anyag, amit hagyott maga után. Sajnos én már...
1: De már mikor volt
2: igen,
1: ez? Miért kell,
2: nem ismerhettem.
1: Hogy jön ide?
2: Igen. Hát azért, mert amit ő amellett, hogy kiváló szakember volt, egy igazi showman volt. Tehát ő, ahogy a beszédről beszélt, azt előtte nem nagyon tették még meg, és úgy hozta közelebb az emberekhez, hogy igazán érthetővé váljon, úgyhogy tényleg az anyagok YouTube-on, tehát nézzetek Montág Imrét, mert fantasztikus. Szóval meg kell ezzel is bizonyos szempontból küzdenem, meg hát azzal, hogy mi az én hangom, mert a beszédtanárokra azért néhány olyan elvárás rárakódik, hogy akkor tökéletesen beszél, meg fantasztik, a nyelvtannak a csúcsa, nem tudom, hát oké, csak én meg egy vidéki lány vagyok, nekem is van egy csomó stílusjegyem, nem mindig a finomságomról, vagy a puhaságomról vagyok, tudod, híres, hogy így beszélek, hanem van egy karakterem, és sokáig azért kerestem, hogy ez oké, ez belefér, mégiscsak beszédminta vagyok, aztán arra jutottam az elmúlt 5-8 évben, hogy azzal teszek a legtöbbet, ha én is felvállalom azt, amilyen vagyok, minden 75 000 hibámmal együtt, és erre biztatok másokat is, hogy nem a tökéleteset keressük, és a megszólalásba se. Uh-huh. Hanem legyél olyan, amilyen vagy, nyilván hozd ki belőle a maximumot, de nem azt keressük, hogy jaj, figyelj, már egy őzés ne legyen benne, mert hát akkor az rettenet, hanem miért ne lehetne.
1: Na jó, akkor tisztázzuk, ú, de jó, hogy jöttél, látod, most akkor ez tükröt is tartasz. Az őzés, az belefér mondjuk egy rádió műsorban?
2: Gondolkozás része. A hallgató ezt úgy azonosítja, hogy a másik éppen gondolkozik azon.
1: Egyébként tényleg így van.
2: És így van, tehát nem kell, és démonizáljuk meg, vannak foglalkozások,
1: klikkerezzük meg. És akkor elkezdett eszméletlen módon zavarni. De akkor ne zavarjon?
2: Nyilván van az a mennyiség, aminél már zavaró, ami az érthetőséget nagyon negatívan befolyásolja. Kizártnak tartom, hogy a te beszédedben ilyen mennyiségű lenne, és nyilván, ha elkezdem figyelni, jobban ki vagyok rá élezve, észreveszem, meg másokban, magamban, de ez a mértéktől persze függ, nem kell démonizálni. Tehát a gondolkodás része.
1: Meg jó, hogy jöttél.
2: Na, úgyhogy most felmentettelek ezzel örökre.
1: Jó, melyik vidékről jössz, azt mondod vidékre?
2: Bács-Kiskun megye.
1: Na, és ott van tájszólás?
2: Felénk nem jellemző. Nem.
1: Akkor azt nem kellett levetkőzni.
2: Nem kellett. Ugye a szóvégi ragokkal azért ilyen hegykén bánok, tehát azokat ugye a babebamben az néha olyan életre kell, ahogy ő szeretne.
1: Tehát akkor ti használjátok a gyors, tehát amikor mondod, hogy gyors, megcsinálok valamit?
2: Igen, ezt is. Igen.
1: Aha, azt, hogy észrevettem, azt nem is értettem soha, hogy de hát az gyorsan.
2: Igen.
1: Nem?
2: Meg ben vagyok a faluba. Tehát, ja, azért
1: hát,
2: úgy,
1: oké, ezeket hozom én is Nógrád megyéből, igen. A Reggelről című, és akkor itt, amikor először mondtam Pesten, hogy Reggelről, mondták, hogy micsoda?
2: Ja, igen.
1: Hát nincs ilyen szó.
2: Igen, igen.
1: Ezeket le kell tenni.
2: Igen.
1: Az elején.
2: És közben meg szerintem tök jó, amikor erről egy beszélgetés elindul, hogy a beszéded alapján tudod, megkérdezik, hogy na, te honnan jöttél? Uh-huh. Te figyelj már, te nem hajdúsági vagy, azért ez a Tedd a TV tetejére a távirányítót, uh-huh. hogy ebben így kihallom, és szerintem ez szép, és mikor tőlem megkérdezik, hogy kell ezeket javítani, akkor nyilván azt mondom, hogyha a munkádhoz kell, meg bemondó vagy, meg beszélő szakmád van, akkor nyilván legyen egy bemutató beszéded, de egyébként ez is csak színesíti a magyar nyelvet, hogy sokfélék vagyunk, hogy itt vannak a nyelvjárásaink, és ez mind hozzáad.
1: Na jó, izgalmas témákkal érkezte, és izgalmas témákkal is folytatjuk.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Rufkis Ágnesnek még inkább örülök, hogy itt van, aki beszédtechnika tanár, beszédtechnika tréner, és beszédtechnikát oktat. Indul is csoportja május 27-én, mesélj majd erről, kérlek. Május 30-án, három nappal később meg intenzív tréning. Na, a csoport az mit jelent? Az a klasszikus tréning felállás?
2: Úgy szoktam, hogy 8-10 fő dolgozik egyszer együtt, heteken át, és ezt azért szeretem. Azért szeretem, mert az egyéniben vannak olyan helyzetek, amik abból adódóan nem derülnek ki, hogy tudod, ketten vagyunk, megismerjük egymást, telnek a hetek, megy az egyéni fejlesztés, de én nem látom őt kitett helyzetekben, mások előtt, olyan helyzetben, mikor ott van másik 7 ember, és ezért találtam ki a csoportot, mert együtt szerintem nagyon izgalmas fejlődni, pláne azért, mert nem csak tőlem kap visszajelzést, hanem egymástól. És néha olyan tűpontosan visszajeleznek egymásnak, úgy gondoljuk, hogy laikusok, és akkor úgyse tud, de olyan visszajelzések érkeznek, hogy sokszor azt mondják az alkalmak végén, hogy na, ez az egy mondat, ez helyre tett bennem egy csomó mindent. Úgyhogy azóta nagyon hiszek a csoportos formában, és az idő meg az érdeklődés is igazolja.
1: És akkor ezt kimondtuk, nem online tréning.
2: Nem.
1: Hol lesztek?
2: Budapesten itt az Astoriánál szoktam egy hangulatos, biztonságos teret nyújtó irodában helyet bérelni, és az egynapos az meg annyiban más, hogy sokan jelentkeztek vidékről, hogy sokkal kevésbé elérhetőek ott hasonló fejlesztési formák, és hogy lehetne jönni, és nem tudnak hetente jönni, és akkor kitaláltam, hogy legyen egy szombati nap, amikor együtt vagyunk, és akkor egy nagyon intenzív 8 órában valamit megtanulunk a beszédünkről, és akkor az elindíthat valamit.
1: Tehát akkor ez is van, de akkor ez már harmadik verzió?
2: Nem, ez az egynapos, amit mondtál.
1: A 27-e az egynapos?
2: Nem, a 27-e az egy több alkalmas. Okay. Ezeket havonta szoktam indítani, általában ősszel és tavasszal legtöbbször, és akkor ezt követően pedig
1: elkezdtem. Intenzív tréning? Tehát az egész napos?
2: Nem, ami a 27-én indul, az több alkalmas.
1: Azt értem, és a 30-a?
2: Az az egynapos.
1: Az egynapos.
2: Aha,
1: okay,
2: az meg a szombati.
1: Hát kedves hallgatóink, döntsék el, hogy ki melyikre szeretne menni. Az, hogy nem jó a kommunikáció, vagy nem kommunikálok jól, nagyon sokat hallom, mint jártamban, keltemben. Nekem is nagyon sokan mondták már, hogy foglalkozzak velük én. Hát de én nem foglalkozom így tanítással, vagy azt sem tudom, hogy mit kellene mondanom nekik, mert azt gondolom, hogy ez vagy jön ösztönösen, vagy nem. De akkor ezek szerint most kérdezem a szakembert, nem jön ösztönösen?
2: Nyilván valakinek személyiségéből...
1: Meg lehet tanulni, akkor inkább
2: meg, kérdezem. Meg. És tök jó, mert erre már van egy csomó ilyen téma, hogy a karizma is tanulható, a humor is
1: azt
2: tanulható.
1: Értem, azt se értem egyébként. Tudom, hogy vannak ebben mindenfajta szaktekintélyek, de hogy karizmát?
2: Én azt gondolom, hogy és most ez nem ilyen manipuláció, meg ilyen rossz értelemben vett technikázás, hogy állj erőpózba tükörrel szembe, és akkor majd, nem tudom, karizmatikus leszel holnaptól, de hogy tényleg az van, hogyha elkezdek kiállni, gyakorlatozunk, felveszik videóra, visszanézem, kapok visszajelzést, és ez így épül tovább és tovább, az jól fog hatni utána a teljesítményemre, vagy lesz egy rálátásom, és akkor meg tudok ebben erősödni.
1: Én hiszek benne. Van, de hogy kell ahhoz egy, hát én életem egy másik korszakában próbálkoztam tréningekkel is, jöttem-mentem cégekhez, kérdezéstechnikát. De azért is hagytam abban, mert én őszintén hittem abban, hogy ezt nem lehet szerintem megtanulni. És egy idő után azt nem éreztem fernek, hogyha én nem hiszek abban, hogy át tudom adni.
2: Igen.
1: Ráadásul azt láttam, hogy azok jönnek tréningre, akik egyébként nem is feltétlenül kellene, hogy oda jöjjenek, mert felvilágosultak, nyitottak és eljönnek, de közben meg egyébként már úton vannak.
2: Kell,
1: mit látsz?
2: Kell egy, ebben egyetértek, hogy jó, ha van egy kiindulási pont, egy alaphabitus, egy olyan képességkészségtár, amire aztán tudunk építeni. De megmondom őszintén, hogy engem még egyen jobban érdekel azoknak az introvertált mérnököknek, fogorvosoknak, könyvelőknek a köre, akiknek ez nagyobb lépésnek tűnik, de nagyon-nagyon szép, amikor ők felszabadulnak, és mivel egyre több ilyennel találkozom, hát én életemben nem gondoltam, hogy majd nálam a csoportban 8-ból 3 informatikus mérnök és hasonló végzettségű ember lesz, meg agykutató, és és de, mert pont azért, amit mondtam az elején, hogy szenvednek is attól, hogy nem beszélnek, hogy nem tudják a tudást átadni, és igen, tehát most már azért 10 éve látom azt, hogy kibontakoznak, és de, akkor ezek szerint meg mégiscsak tanulható.
1: Tehát akkor nagy felszabadulásokat látsz?
2: Igen.
1: Aha. Magad előtt.
2: Igen, igen.
1: És az a sikerélmény számodra?
2: Nekem ez, igen, ez. Meg amikor azt látom, hogy akarja folytatni, ki szeretné találni azt, hogy milyen irányban, hogy fú, akkor lehet, hogy a testbeszéd is érdekel, vagy fú, akkor elmennék egy ilyen 2 napos képzésre, és akkor olyan jó, amikor tudok ajánlani kollégákat, meg szakterületeket, hogy na akkor ezt vagy azt is, hú, Ági, megcsináltam, na és akkor mikor lesz a klubod, mert van egy beszéderő klubom is, ahova havonta visszahívom a tanítványaimat, és akkor
1: ott... Erő, hát ezek izgalmas dolgok. Hát azok is ott vannak az asztorián?
2: Igen, és azt meg azért találtam ki, mert sokszor van, hogy egy folyamat végén ez a oké, vége a csoportnak, és most mi lesz? És akkor javaslok képzéseket, de hogy sokszor ugye azért az a közös beletett munka az úgy életre hívja azt az igényt, hogy együtt folytassuk, és akkor kitaláltam a klubot, ahol mindig kijelölök egy havi témát, hívok meghívott vendégtrénert általában, és egy kapcsolódó területben gyakorlatilag tudnak fejlődni, így is megnézhetik azt, hogy milyen irányban szeretnének tovább mozdulni, és akkor volt már retorika, testbeszéd, humor, improvizáció, akkor volt, hogy podcast helyzeteket gyakoroltunk egy műsorszerkesztő, műsorvezetővel, és próbálom őket terelgetni ilyen helyzetek felé, hogy akkor próbáld ki, vegyük föl, átküldöm a felvételt, nézd vissza, és olyan jó így hónapról hónapra.
1: Általában miért megy el hozzád valaki? Azt oké, értem, hogy fejlődni szeretne, de miben a közönségihez való kommunikációban, a munkatársaival való, vagy az akár még magánéletben is?
2: Sorolok ilyen top-top célokat. Meetingen fel kell szólalni, és úgy érzem, hogy nem hallgatnak meg, hamar lekevernek, nem tudom hatásosan elmondani olyan, mintha nem is csinálnék semmit. Most megyek vissza dolgozni, szeretném megmutatni magam, másik pozícióba lépek, többet kell prezentálnom, akkor van az a réteg, akinek elő kell adnia, workshopot tart, tréninget, jobban szeretne beszélni, videókat kell felvennem, mert mutatni kell magam a socialben, és akkor visszanéztem magam, borzalom, tehát nagyjából ez a top 5.
1: Jó, mindenfajta.
2: Mindenfajta, nagyon tök heterogén. Szerint.
1: Oké, te is tanulsz tőlük?
2: Mindig. Ez ilyen önző dolog, tudod, de hogy el szoktam a csoportok végén is mondani, hogy hát köszönöm, mert legalább annyit tanultam tőletek, mint amennyit én tudtam.
1: Hát de önmagadról is?
2: Nagyon, hát meg a tréneri minőségemről, arról, hogy én hogy kérek visszajelzést, hogy hogy építem be, hogy viszem tovább ezt a következő csoportba, hogy nekem mit ad a csoportos jelenlét, és egyáltalán megtalálni azt a munkaformát, amiben én is a legjobban érzem magam, mert sokszor erőltettem olyan formákat magamra, ami kevésbé volt komfortos, de az utóbbi időben elkezdtem belátni, hogy ezt a csoportozást nagyon szeretem, hogy szeretek előadni, szeretek edukálni, infotainment módon megközelíteni a témát, és ezekben így megtalálom a hangom.
1: Egyébként, na, talán is meg én is azt kívánom neked mindig, a portfóliód. Tehát látom, hogy cégekhez is jársz.
2: Igen,
1: jó nevű cégeknél megfordulsz. Na például az mennyivel más, amikor elhívnak egy céghez? Én még a tréneri életemből emlékszem, hogy azért ott megy a grimasz, meg mindenfajta, amikor húzzák a szájukat, hogy már megint be kell ülni valami bocsújének az előadására, nem rád értem, csak hogy igen, akiket rájuk kényszerít a nyitott...

0: Bán azt is észrevettem, hogy most már kifejezetten így is keresnek, hogy nem a kommunikáción belül vagy annak részeként, hanem hogy beszédtechnika tréning. Mert küldenénk a kollégát podcastba, küldenénk kerekasztalra, szeretnénk, hogy előadjon, vagy videókat kell gyártani a cégnek, mindenki fázik tőle, rugdossuk át egymásra a feladatot, és így már sokszor belülről, a munkavállalói oldalról jelenik meg az igény, hogy hú, hát én szívesen beülök ebbe a podcastba, de hát nem is tudom, hogy beszélek, és a munkáltató pedig lehetőséget ad arra, hogy jó, akkor legyen egy tréning, egy képzés. Volt, hogy látták a csoportomat például, és mondták, hogy figyelj már, ez tökre tetszik, egy ilyet tartasz nekünk bent a cégnél. Uh-huh. Úgyhogy egyre nyitottabbak most már így kifejezetten erre, hogy hang, beszéd, megszólalás.
1: No, és mi van a színművészetén?
0: Ott most lett vége az év, ne a tanévnek, ilyenkor kezdődik a vizsgaidőszak, nekem ilyenkor szaktanárként az a feladatom, hogy a vizsgákon ott legyek, és tudjam nézni, és nekem ez izgalmas is, mert az ének, a mozgás és a beszéd szorosan össze is függ, és nagyon sokat tanulok abból, és az ő beszédükből úgy, hogy látom őket mozgás vagy éneklés közben, tehát fontosnak is tartom, hogy legyenek ezek a vizsgák, aztán jönnek a művészi beszéd, meg a színészmesterség vizsgák. Nekem most másodéves prózai színész hallgatóim vannak, ez a 7. évem, tanítottam először Zsótér Sándor osztályában, Hegedűs D. Géza osztályában, illetve Báb színművész osztályban, az is nagyon izgi volt, úgyhogy már
1: hát
0: elég.
1: Az egész az, meg ezek a nevek nem akárkik.
0: Igen, hát nagyon-nagyon megtisztelő is. A nyaranta Eszenyi Enikőnek a Csengeri színésztáborában már több alkalommal tanítottam, és mikor hazamegyek, és végig gondolom azt, hogy ilyen emberekkel tudok együtt dolgozni, és csak megnézni, hogy hogy vezet le egy próba folyamatot, lenyűgöző. Ez mindig eszembe jut az a példa, amikor például Eszenyi egy IKEA-s szatyorral mutatta meg, hogy mi mindent lehet egy szatyorral csinálni, és hogy én soha nem gondoltam volna, hogy egy szatyorral ennyi mindent lehet csinálni.
1: Színészileg.
0: Aha. Igen.
1: Hát de akkor valószínűleg a hangunkkal is lehet ennyi mindent,
0: így van,
1: ugye?
0: Igen.
1: Azt meg te mutatod meg.
0: Igen, és ezt a fajta játékot, meg plasztikusságot, és az nagyon jó, hogy a színészekben ott van a kíváncsiság erre, hiszen annyi hangkaraktert kell megformálniuk, és olyan jó, amikor jön egy-egy kihívásra, hogy most részeget kell játszanom, most nem tudom, kiabálnom kell, de hát azért ne tegyem tönkre a hangom, most tájszólásban kell, most beszédhibásat kell, mondom, ez kontraproduktív beszédgyakorlat, hogy tanítsalak meg beszédhibásnak lenni, de hogy ezek mind nagyon jó eszközök aztán a pályán.
1: Tehát te konkrét technikákat alkalmazol náluk?
0: Igen, de már az egyetemen is nagyon komplexen gondolkozom a logopédiai munkán túl, mert látom azt, hogy kijönnek az egyetemről, hát kell nyilatkozniuk, ők is elmennek akár a média irányába, videókat gyártanak, építik a saját brandjüket, és sokszor látom, hogy nem tudják átadni azt, ami bennük van, hogy kijönnek egy filmvetítésről, és akkor na, mi volt a véleményed a filmről, és nehezen adják át, és nehezen szedik össze a gondolataikat. Uh-huh. Tehát én igyekszem az egyetemen is az órákba integrálni egy kis nyelvi fejlesztési területet, szókincsbővítés, annak aktivizálása, mondatalkotás, spontán beszédgyakorlatok, hogy nézzünk rá azokra a valós élethelyzetekre, amik majd akkor várnak rájuk, nyilván a brillírozott technikán túl, amikor egy interjúban meg kell szólalni. Uh-huh.
1: De például abban is tudsz nekik segíteni, hogy szinkronban jók legyenek?
0: Kérdés, még lesz szükség szinkronra, most így hirtelen csak ez, igen.
1: Biztos, jó, okay. Még szerintem nem tartott azon a szinten.
0: Reméljük, igen, hogy az emberi hangnak mindig lesz szerepe. Igen, igyekszem, van egy-két tanítványom is, aki azóta szinkronizál, úgyhogy hogy szerintem azáltal, hogy ők 3 évig tanulhatnak a beszédükről, ez felvértezi őket erre.
1: Szeretsz tanítani?
0: Nagyon. Csak azt szeretem.
1: Az nagyon más így tanítani, mint a saját tréningeket megtartani?
0: Egyre jobban közelítem a kettőt egymáshoz, ez is szerintem a saját hangom, vagy az önazonosságom, a pedagógiai értékrendem kialakulásával jött létre, hogy már kevesebb különbséget érzek. Nyilván ezzel a korosztállyal, tehát a Z-generációval, és egyáltalán a művészekkel foglalkozni, ez egy speciális rugalmasságot, nyitottságot, és nagyfokú empátiát igénylő dolog, tehát nyilván a tanári létemből adódóan ez nem áll messze tőlem, de az biztos, hogy más művészekkel dolgozni, mint könyvelőkkel, vagy bármilyen szakemberekkel.
1: A tréningekre elsősorban az üzleti világból jelentkeznek, vagy tényleg a civilek
0: magán,
1: is.
0: Magán személyek, igen.
1: Simán.
0: Igen, tehát Erika, a Zoli, a Sanyi, tehát bárki, aki, uh-huh. És azt is szeretem, hogy nagyon heterogének a csoportok. Tehát nem kötöm meg soha, hogy

0: Oké, hogy felnőtt legyen, azt igen, tehát hogy ne érezze egy kamasz mondjuk rosszul magát egy ilyen helyzetben, de hogy van egyetemista, van 50 éves, most pont képzelt, tegnap kaptam egy e-mailt egy 82 éves nagymamától, és azt mondta, hogy most felnőttek az unokák, és nem kell annyit vigyázni, és ő nem akarja, hogy ellustuljon meg, időskorral megváltozzon nagyon a beszéde, és hogy ő eljön egy ilyen klubba, vagy csoportra, vagy bármire.
1: Óriási.
0: Úgyhogy őrült nyitottság van, egyetemisták is, tehát, hogy kommunikáció, média, tudomány szakos, van beszédórája, de csak egy-kettő, jön a csoportba, 19 éves, és akkor szoktam nekik mondani, hogy annyira jó, hogy te 19 évesen rájöttél arra, amire sokan mondjuk 54 évesen, és mennyi időt megspóroltál azzal, hogy most foglalkozol a beszédeddel?
1: Amit látsz és tapasztalsz, tehát ahogy megyünk előre az időben, tényleg nyitottabbak vagyunk?
0: A hozzáállásunk szerintem nyitottabb, és sajnos úgy látom, hogy a beszédállapotunk az pedig nem lett jobb, vagy talán nyilván ez az őrületes pörgés, ahogy a világ gyorsul, a rövid tartalmak, ez mind kihatással van a beszédre.
1: Tudom, tehát ez őrület, mert én is ezt tapasztalom, hogy pont az önfejlesztéssel kapcsolatban, hogy aki akart, már megvilágosodott, már minden megtörtént, elment ilyen-olyan tréningre, de valahogy nem azt veszem észre, hogy az egymáshoz való hozzáállás az minőségibb lenne.
0: Igen, és hát tényleg, hogyha azokat a mintákat akarjuk követni, amit a közösségi médiában látunk, akkor az is szerintem egy tévút, és a beszédmintára is igaz. Szoktam mondani, amikor látom egyértelműen egy magyar tartalomgyártónál, hogy amerikai mintákat vesz át, vagy konkrétan még azt is tudom mondjuk, hogy kinek a tartalmait próbálja átvenni, de hogy az magyarban nem úgy működik, mások a nyelvi sajátosságok, a magyarban egész más ereszkedő jelleg minden, tehát hogy artikuláció.
1: Logopédia ráfér mindenkire?
0: Klasszikus logopédiai terápia, tehát artikulációs zavar, dadogás, hadarás, ez nem kell mindenkinek, és ilyen módon nem szükséges, de egy ilyen beszédtechnikai kurzus szerintem mindenkinek előnyére válhat. És nem azért mondom ezt, mert én ezzel foglalkozom,
1: értem,
0: olyan, mint a sport, hogy előnyös az, hogy sportolsz, igen, mert akkor megismered a tested, az izomzatod, és felkészíted a tested a nem tudom mire, és ugyanez van a beszéddel is.
1: Hát kedves hallgatóink, akkor itt a remek alkalom, beszéderő.hu, ugye itt találnak
0: igen.
1: meg téged. Képzeld el, hogy jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk.
0: Hát ez nagyon gyors
1: De
0: volt.
1: Szerintem itt van minden a weboldaladon, ott megtalálják
0: igen,
1: a részleteket.
0: Köszönöm.
1: Ha felkeltettünk ezzel bármit, szerintem igen, és hogyha tudnak nem csak a sorok között olvasni, hanem hallgatni, és akkor most elviszik magukkal, amit hallottak tőled. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, nagyon élveztem a beszélgetést, gyere gyakrabban.
0: Köszönöm, hozzánk. És a beszéd legyen a kedves hallgatókkal, hogy egy ilyen sztárkorszos áthallással.
1: Legyen az. Rúf kis Ágnessel beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ágnestől most elköszönök önöktől még, nem? Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig, egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ruf kis Ágnesnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több mint 250 település lehet érintett az osztrák aszbeszt ügyben. Fokozatosan állt helyre a közlekedés a tegnapi kelenföldi mozdonytűz után. Ideglenes buszsávot jelölnek ki mától a Budafoki úton. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Több mint 250 település lehet érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A NAV nyilvánosságra hozta azoknak a magyarországi településeknek a listáját, ahová 2015 és 2026 között szállítmányok érkeztek az osztrák aszbeszt ügyben érintett bányákból. A felsorolásban több dunántúli és nyugat-magyarországi település szerepel, köztük Veszprém, Szombathely, Sopron, Keszthely, Győr, Zalaegerszeg, Hegyeshalom, Kalocsa, Keszthely és Nagykanizsa is. A gyanú szerint egyes szállítmányok aszbesztszálakat is tartalmazhattak, amelyeket útépítésekhez vagy más beruházásokhoz használhattak fel. A NAV ugyanakkor hangsúlyozta, a nyilvántartás önmagában még nem bizonyítja, hogy szennyezett anyag került volna a településekre. Az LKR adatok kizárólag a szállításokat és az első célállomásokat rögzítik. Az ügyben további adatigénylések indultak annak tisztázására, hogy pontosan hová kerültek a szállítmányok, és történt-e vizsgálat az esetleges szennyezés ügyében. Kigyulladt egy mozdony tegnap délután a kelenföldi pályaudvaron. A tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre. A lángokat kezdetben porraloltóval próbálták megfékezni, de a motortér folyamatosan visszagyulladt, ezért a szerelvény áramtalanítása után habosított vízsugarakkal folytatták az oltást. A sérült mozdonyt végül egy vontatójármű biztonságos helyre húzta, a tűzoltók pedig megszüntették a veszélyhelyzetet. Az incidensben személyi sérülés nem történt. A korábban elrendelt pályazárat késő este feloldották, így fokozatosan újraindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon. A MÁV szerint éjszaka fokozatosan állt helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Lemondott a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáról Lázár János, megbízatása május 29-én ér véget. A tagszervezeteknek küldött levelében azt írta, a vállalt feladatát elvégezte, és a szövetség vezetése alatt jogi, pénzügyi és morális szempontból is megújult. Hangsúlyozta, hogy válságkezelőként vállalta a feladatot, és a válság elhárítása után átadja a helyét. A szervezet új vezetőjéről tisztújító közgyűlés dönt majd. Lázár János 2020 óta vezette a szövetséget, amelyet jelentős pénzügyi és vezeti problémák közepette vett át. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki mától a Budafoki úton. A változásra a kelenföldi vasútvonal kapacitásbővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Pielle Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávon alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányból egy-egy sáv marad használható. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-i labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka akár két főre 250-300 ezer forint körül is alakulhat, még a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. Derült napos, száraz idő várható ma is. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután nagyon meleg lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul. Szerdán a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet, helyenként záborok is kialakulhatnak, de továbbra is 30 fokos meleg lesz. Kisebb lehűlést majd csütörtökön jön.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 26-án, amely egy keddi napra esik, 19 órától a Városliget szívében, igen, ott a Magyar Zeneháza előadó termében jön az Évszázadok Tánca Idemény Balázs zongora művésszel, lehetett táncolni Chopin mazurkára címmel. A zene és az általa kiválasztott természetes mozgás valószínűleg az emberi ösztönvilág egyik legősibb rituális megnyilvánulása. Nem meglepő tehát, hogy a nyugati klasszikus zene történetét átszövik a különböző táncformák, amelyek már önmagukban is kulturális identitást hordoznak. De vajon tényleg lehet táncolni Chopin mazurkáira, vagy egy Liszt Ferenc által írt halálcsárdásra? És mitől válik egy keringő elfeledetté? Demény Balázs zongoraestje korszakok megkötése nélkül állítja párba egymással a különböző táncokat, rávilágítva az évszázadokon átívelő kapcsolódási pontokra, így teremtve párbeszédet a múlt és a jelen között. A kapcsolódásban segítségünkre lesz Horváth Csaba koreográfus, aki szóban is igyekszik majd közelebb hozni a műsorban szereplő táncok világát. A junior prima díjas Demény Balázs 1989-ben született Kolozsváron. Zongora tanulmányait szülővárosában kezdte, majd 2004-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 2009. szeptemberétől pedig a Zeneakadémián Kemenes András osztályában folytatta. Kitüntetéses diplomájának megszerzése után első helyen jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájába, ahol jelenleg is tanul, számos patinás mesterkurzus és fesztivál résztvevője volt, ahol olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Kurták György, Kocsis Zoltán, Eckhardt Gábor és Szokolai Balázs. Zenekari szólistaként pedig több mint 70 fellépés fűződik a nevéhez, ami mostantól bővülni fog, mert május 26-án kedden este 19 órától érkezik oda a Magyar Zeneházába.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét összeül az országgyűlés, az alaptörvény módosításról is szó lesz. A budapesti reptéren nincs kerozin ellátási probléma. Ingyenes programokkal indulnak holnap a Pest újhelyi napok. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kedden és szerdán újra ülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést ma délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tiszapárt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. A MOL szerint stabil és zavartalan a hazai repülőterek kerozinellátása. A vállalat folyamatosan biztosítja a szükséges üzemanyagmennyiséget partnerei számára. Közlésük szerint a finomítói és logisztikai rendszerek megfelelő kapacitással működnek, így jelenleg nem várható fennakadás az ellátásban. A közlemény szerint azonban a nemzetközi piacon egyre nagyobb aggodalmat okoz a kerozinellátás. A szakértők szerint a közel-keleti konfliktus és a hormúzi szoros körüli bizonytalanság jelentős hatással van a globális piacra. Több légitársaság már járatcsökkentéseket vezetett be, és áremelést is terveznek a dráguló üzemanyagok miatt. Burkolatjavítást végeznek mától a második kerületi Széher úton, a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon. A Budapest közút közölte, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedési járatok terelésére kell számítani. Az útfelújítás mintegy 1100 méteres szakaszt érint, a régi burkolatot lemarják, új aszfaltréteg kerül az útra, majd friss burkolati jeleket festenek fel. A munkát több ütemben végzik, időszakosan teljes lezárás mellett. Május 26-ától június 7-éig a Szerbantal utca és a Kuruc utca között dolgoznak, a 129-es busz terelt útvonalon közlekedik. Újabb a budapestiek által megszavazott közösségi költségvetési projekt valósul meg a fővárosban. A Margit híd melletti forgalomtól elzárt terelőszigeten a Főkert kollégái 50 négyzetméteren felbontják az aszfaltot, hogy a helyét szárazságtűrő cserjékből és évelő növényekből álló zöld felület vegye át, adta hírül a főpolgármesteri hivatal. Budapest ezzel újabb lépést tesz a Radó Dezső tervben megfogalmazott célok felé. A városi zöld felületek és a biodiverzitás növeléséhez, a csapadék helyben tartásához, valamint a városi hősziget hatás mérsékléséhez. A projekt első üteme június végére készül el, ezt 2 éves intenzív utógondozási időszak követi. Ingyenes programokkal várja az érdeklődőket a Pestújhelyi Napok és Gyermeknap május 27-e és 31-e között. A rendezvénysorozat helytörténeti sétával indul, majd kiállítások, kézműves foglalkozások és koncertek színesítik a programot. Színpadra lép mások mellett Ferenczi György és az első pesti rackák, valamint a magashegyi underground is. A hétvégén gyermekprogramok, kiállítások és közösségi élmények várják a látogatókat. A rendezvény záró napján gyermeknapot és ultikupát is rendeznek. A szervezők valamennyi programot ingyenesen teszik elérhetővé. Ma is sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A szél helyenként megélénkülhet. A reggeli 15 fok után napközben gyorsan melegszik a levegő, délután 26-33 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás erős lesz, így a napteljet ma ne felejtsék otthon. A nyárias meleg holnap is folytatódik több órás napsütéssel, de egy-egy zápor sem kizárt. Némi lehűlés csütörtökön várható. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Hát kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 30-án szombaton több program is lesz gyereknap alkalmából, meg egyébként is a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében. 10.30-től délelőtt a koncertteremben rendhagyó zenei barangoló veszi kezdetét, mert hogy a Magyar Zeneháza azon a napon nevet változtat, és gyerekek háza lesz belőle. Sőt, Zenevár, ahol hát már biztosan kitalálták, a zene várja az érdeklődőket. De nem csak nevet változtat, át is alakul a ház, ugyanis családi programok nem a megszokott terekben zajlanak, hanem nagy sikerű sorozatuk a Ramazulinak megfelelő módon az épület legkülönbözőbb pontjain lehet majd zenével játszani, hangszerekkel ismerkedni, foglalkozásokon részt venni. Sőt, aki a program két órája alatt több helyszínen is pecsétet szerez az útlevelébe, az egy apró ajándékkal is gazdagabbá válhat. Hát leginkább abban bíznak egyébként a szervezők, hogy mindenkit, aki ellátogat erre a különleges gyereknapi barangolóra, a zene örömével ajándékoznak meg. A menetrend elképesztő, mert lesz hangzuhatak Belegrai Gabival, aztán gyerekjóga Szent Györgyi Hannával és Drórácskó Mónikával, aztán a VIP lunchban visszahangozzák a ligadást Földi Verával, a zenepedagógiai teremben jön a hangerdő Szántó Dóra Violával, a könyvtárban világjáró hangmanok Bede Fannival, a hangolja ritmusa megint Tápai Dórával, majd a 220-as teremben, ahogy a csigavonalak barokk zenére Kőszegi Simon Jucussal és Tavasi Ágival is lesznek, de a második emeleti folyosón Titi Támatiné Dorner Ottival, ahogy hangszerfelismerő is várja az érdeklődőket Tarferivel. Hihetetlen gazdag lesz a kínálat a gyerekeknek, akiket persze, hogy szeretnének. Egy összművészeti fesztiválon, mert nevezzük ezt így, a gyerekek házában, ami ugye aznapra, ahogy mondtam, nevet vált, a zenére nevelni és abba az irányba terelni. Tehát rendhagyó zenei barangoló május 30-án szombaton 10.30-tól a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az új kereszt előkészítésén is dolgozik majd az új közlekedési államtitkár. Nagyszabású vágányfelújítások kezdődnek a MÁV hálózatán. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki mától a Budafoki úton. Jó reggelt kívánok, Szendő Fikori vagyok. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette két új államtitkárának feladatait. Vitézi Dávid közölte, Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkárként az alsóbrendű utak fejlesztésére, a közlekedésbiztonság javítására és a gyorshajtók elleni szigorúbb fellépésre összpontosít. Feladata lesz az új kereszt előkészítése és az állami közutak kezelési szemléletének megújítása. A miniszter szerint Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárként a településfejlesztés hosszú távú, korszerű és kiszámítható szemléletét erősíti majd. Célként fogalmazta meg, hogy a magyar települések élhetőbbé váljanak, miközben az állami beruházások hatékonyabbak és fenntarthatóbbak lesznek. Nagyszabású vágányfelújítások kezdődnek a MÁV hálózatán, a pünkösdi csúcsforgalom után. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, kettől a Budapest-Pécs fővonal Récilas és Dombóvár közötti szakaszán indulnak karbantartási munkák, amelyek várhatóan egy hónapig tartanak. Egy nappal később Szerencsés Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon is megkezdődnek a felújítások, amelyek egész nyáron zajlanak majd. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással és többletmenetidővel jár. Igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását Budapestről Pécsre, illetve Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Több mint 250 település lehet érintett az osztrák azbeszt ügyben. A NAV nyilvánosságra hozta azoknak a magyarországi településeknek a listáját, ahová 2015 és 2026 között szállítmányok érkeztek az osztrák azbeszt ügyben érintett bányákból. A felsorolásban több dunántúli és nyugat-magyarországi település szerepel, köztük Veszprém, Szombathely, Sopron, Keszthely, Győr, Zalaegerszeg, Hegyeshalom, Kalocsa, Keszthely és Nagykanizsa is. A gyanú szerint egyes szállítmányok azbestszálakat is tartalmazhattak, amelyeket útépítésekhez vagy más beruházásokhoz használhattak fel. A NAV ugyanakkor hangsúlyozta, a nyilvántartás önmagában még nem bizonyítja, hogy szennyezett anyag került volna a településekre. Az LKR adatok kizárólag a szállításokat és az első célállomásokat rögzítik. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki mától a Budafoki úton. A változásra a Kelenföldi vasútvonal kapacitásbővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Pielle Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávon alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányból egy-egy sáv marad használható. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-i labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka akár két főre 250-300 ezer forint körül is alakulhat, még a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. Derült napos, száraz idő várható ma is. Délután nagyon meleg lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul. Szerdán a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet, helyenként záporok is kialakulhatnak, de továbbra is 30 fokos meleg lesz. Kisebb lehűlést majd csütörtökön jön.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger Kult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Sláger Kult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, és hatással is vannak. Széchenyi Krisztiánról ezt én már elmondtam, amikor legutoljára beszélgettünk. Örülök neked most is, hogy itt vagy, mindig jó, amikor jössz.
3: Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat.
1: A Széchenyi Produkció alapítója vagy, ez egy non-profit vállalkozás, mondhatom,
3: igen, egy
1: kezdeményezés, de hát sokkal több ez annál, mindjárt a mélyére is nézünk természetesen. Táncművész, koreográfus is vagy, és hát nem véletlen a neved. A Széchenyi név, az a Széchenyi név.
3: Így van, ez a történelmi Széchenyi család, és én ennek a családnak vagyok az egyenesági leszármazottja, és igyekszem méltóképpen képviselni a családot a mai világban, a mai lehetőségekhez mérten, de mindenképpen egyfajta folytonossággal, hiszen a családunk az mindig is ugye a kultúra, a fejlődés, és az alázatos munka mellett tette le a voksát. Ez ma sincs másképp részünkről. Én igyekszem ezt a folytonosságot képviselni a mai világban, és a kultúrában, ezen több szegmensen, a kultúra több szegmensében képviseltetni azt a fajta értéket, amit a család mindig is adott, képviselt.
1: Tehát van neked egy nagyon fontos belső iránytűd, ahogy én most ezt tapasztalom.
3: Abszolút, abszolút. Alapvetően egészen kisgyermekkorom óta megélem, hogyha mondhatom így a...
1: De ez azért, mert beléd lett nevelve?
3: Igen, szüleimtől is kaptam, valamint én tudom ezt datálni kimondottan, hogy mikor volt az az ébredés, úgymond, amikor úgy azt a mélyebb felelősséget elkezdtem érezni annak irányába, hogy nekem dolgom van, és ez... több, mint amit mondjuk először gondoltam. Uh-huh. Volt egy Széchenyi találkozó 91-ben, ezt rendszeresen megszervezték még korábban, 4 évente volt megszervezve, és ez egy nagy családi találkozó, ahová a Széchenyi család külföldre szakadt leszármazottjai is eljöttek. Ez minden alkalommal Nagyszenken volt megrendezve, és ezen alkalomkor forgott egy film Székely Orsi rendezésében, ez a No Man Is Tómen, és ez a film két részből áll, ez a Mi Családunk ágáról, a Széchenyi Pál ágról szólt, és én akkor a legfiatalabb Széchenyiként szerepelhettem ebben a filmben, nagyon felemelő volt egyébként azon a helyszínen, azokon a helyszíneken, ahol akár István, akár Széchenyi Ferenc is élte a mindennapjait, forgatni ezt a filmet. Ekkor készült egyébként a Családfa is, amit Széchenyi Péter festett meg, és én erre a Családfára utolsóként, hiszen ez azóta kint van a Nagyszenki kastélyban, kerültem föl, mint legifjabb Széchenyi, és ez a forgatás volt az, ami gyakorlatilag egy ilyen fordító pont volt talán a lelkemben, a szívemben annak irányába, hogy igenis a Széchenyi család az nem egy eltűnt család, kell a folytonosság, kell az, hogy ez a család tovább vigye azt az eszmeiséget, és gyakorlatilag ez egy magától érthetődő dolog most már számomra, mint a lélegzetvétel, hogy nekem ezzel feladatom van.
1: Hát és látod, milyen jó, hogy erről mesélsz, mert ahogy készültem a veled való beszélgetésre, ez megfordult a fejembe, hogy átok vagy áldás?
3: Én mindenképpen áldásnak élem meg.
1: Hát nyilván nem is tudod a másik oldalt, mert ebben vagy benne.
3: Nem, persze, de alapvetően nem is élném meg annak. Nyilván...
1: Ez óriási felelősség.
3: Persze, ezt akartam pont mondani, hogy átok vagy áldás, inkább felelősség. Uh-huh. Szóval gyakorlatilag ténylegesen ugye nekem van két kisgyermekem, egy kislányom és egy kis

0: folyamatosan mesélek a családról, bármerre járunk esetlegesen az országban, és kötődik a Széchenyi családhoz, akár Budapesten, akár vidéken, mert ott is vannak ugye olyan megteremtett értékek, akár épületek, vagy szellemi örökség, ami kapcsolódik a családunkhoz, akkor egy kicsit mindig mesélek nekik, és még nem biztos, hogy felfogják úgy, ahogy kell, de abban biztos vagyok, hogy nyomot hagy bennük, és ezáltal talán az értékrend, amit én fontosnak tartok, és ami gyakorlatilag elvitathatatlan, és nem megkérdőjelezhető, amit a család képviselt a mai világban sem, holott azért eléggé feszegetik ezeket, ugye?
1: Hogyne.
0: Ettől függetlenül én szentül hiszem, hogy ez az értékrend, amit a család abban az időben képviselt, és abban a korban képviselt, az ma is érték, és muszáj, hogy ezt tovább vigyük, edukáljuk, és próbáljuk a következő generációkba is beleültetni, hogy ők is érezzék ennek a súlyát, ennek a kulturális örökségnek a súlyát, amit kaptunk az őseinktől.
1: Hát és pont azért jöttél, mert viszed tovább ezt a kulturális örökséget, és nagyon megmaradt a fülemben, amikor mondtad nekem telefonon, hogy hát készül valami, ami lehet, hogy az új, és akkor most idézőjelben mondom, mert nekem is abban mondtad, István a király lesz.
0: Hát igen, nagyon bízom benne. Nyilván az István a király abban az időben, 83-ban, mikor kijött, ugye a királydomban, az egy olyan...
1: Nyilván más volt a közeg, meg igen, a környezet is, minden.
0: Úgyhogy félve hasonlítom hozzá, és megpróbálom úgy kimondani ezt, hogy ne tűnjön fellengzősnek, vagy esetleg túl.
1: Inkább a volument, ezzel érezteted.
0: De igen, de szeretném mondandójában igazából úgy gondolom, hogy a mai világban, ebben a kicsit értékét vesztett világban, mikor az emberek nem tudnak már miben kapaszkodni sok esetben, mert annyi impulzus jön, annyi felől, annyi olyan hír, amit, és szándék, amit nem is tud az ember megítélni objektíven, hiszen a mai világban tényleg nem tudod, hogy mi az igaz, mi a nem igaz, mi az álhír, mi az, ami csak... És úgy gondolom, hogy talán itt visszakanyarodva, ennek a darabnak a mondandója, ugye a címe Nemzetébresztő a legnagyobb magyar lesz, ez pont azt az értéket és azt a fajta mondandivalót és üzenetet szeretné átadni, ami szerintem nagyon időszerű, hogy egységesen, egy nemzetként, egy irányba menve szabad és kell tovább menjünk, hiszen az összetartozás az, hogy mennyire fontos az, hogy azoknak az értékek mentén és egy irányba haladjunk, az visz minket csak előre. Uh-huh. A múltat ismerve, a múltat tisztelve, előre nézve együtt, és maga a darabnak az üzenete is ez, hogy az összetartozás az a mai világban szerintem még talán fontosabb, mint bármikor.
1: Uh-huh. De azt elmondhatjuk, hogy azért ez nem egy klasszikus politikai darab.
0: Ez egyáltalán nem az, okay. Szóval, hogy ebbe semmiképpen nem szerettünk volna semmifajta akár politikai, akár aktuál politikai visszhangot éreztetni, ez ténylegesen kimondottan a családi, hát Széchenyi István életéről, az ő küzdelmeiről, az ő kétségeiről, és arról, ahogy ugye az élete folyamán gyakorlatilag Isten és a haza mentén tette a dolgát, és hát nyilván ő benne is folyamatosan kétségek éreztek is, hiszen az akkor is, amiben ő élt, egy eléggé parázsló időszak volt, ugye a 48-as forradalom előtt és a reformkor, azóta ott is egy nagyon nagy átalakulás volt Magyarországon, és folyamatosan gyakorlatilag ő is harcolta magában, és magában vívódott, hogy az, amit ő szeretne, azok az újítások, azok az újonnan behozott eszmei értékek, azok szolgálják-e a hazát, avagy nem szolgálják a hazát. Nyilván a kor őt igazolta, hála az égnek, nem hiába mondta ki róla Kossuth, hogy ő a legnagyobb magyar, de semmiképpen nem szerettünk volna ezt bármilyen politikai aspektusba helyezni, hanem ténylegesen csak arra rámutatni, hogy ez a törekvés és az összetartás és az összetartozásra való vágy, az egy ma is létező dolognak kell, hogy legyen. És maga a darab is erről szól.
1: Hol tartotok most az alkotási folyamatban?
0: Hát gyakorlatilag megíródtak a dalok, Nagy Zoltán Tolla által.
1: Tehát először a dalok készültek el?
0: Nem. Természetesen először a szövegkönyv készült el. Ezt Moravec Levente jegyzi.
1: Leventét nagyon... innen csókoltatjuk, az ételből járt már itt többször.
0: Igen, egy fantasztikus író. Úgy gondolom, hogy

0: nagyon mély és csodálatosan nagy mélységgel látszott szövegeket jegyez, és ebben az esetben sincs másképpen. Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy együtt tudunk ebben a darabban dolgozni, mert ténylegesen azokat is úgy írta le, hogy én elképzeltem ezt annak idején. Ezt hozzátenném egyébként, hogy ezt már 17-ben megírtam ennek a darabnak a szinopszisát.
1: Komolyan?
0: Így van, és azóta érlelődik, azóta készül, és úgy tűnik, hogy most jött el ez az időpont, amikor nem tudom, hogy miért, a sors, Isten keze és akarata szerint most jött el ez az idő, hogy lehetőségünk van megcsinálni ezt a darabot.
1: Mikor lesz a bemutató?
0: Lesz egy bemutatunk Orfűn a Történelmi Musical Fesztiválon, ez július 9-én lesz, ott lesz bemutatva.
1: Ilyen közel van.
0: Így van, ott lesz bemutatva a darab. Utána lesz egy gála koncert belőle, az pedig a Magyar Tavak Fesztiválja keretén belül Tiszafüreden július 31-én, és most készítjük elő, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy semmilyen akadály nem gördül elő, de egy budapesti bemutatót is tervezünk a Bokcsarnokban, az pedig Széchenyi István születésének a 235. évfordulója lesz szeptember 21-én, és így 19-én, szeptember 19-én a budapesti közönségnek is szeretnénk elhozni ezt a darabot a Bokcsarnokba. Úgyhogy ennek még nem kezdődött meg a jegyértékesítése, az orfűi bemutatóra már a jegy.hu-n nemzetébresztő a legnagyobb magyar címen lehet rá jegyet vásárolni, de nagyon bízom benne, hogy hamarosan a Tiszafüredi, valamint a Bokcsarnokos.
1: Az is elindul.
0: Így van.
1: Időben be fogunk természetesen számolni mindenről. Hát ugye, ahogy most én hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat, az alkotói csapat szanaszét van az országban. Ugye ti a Balatonon éltek, talán, ha jól emlékszem?
0: Igen, jelenleg még Zánkán.
1: De sokat jössz a fővárosba, tudom, hogy itt vagy rengeteget. És ahogy a Levente is, ő meg talán Pécset van a főhadiszállás.
0: Így van, Levente Pécset van, ugye Nagy Zoltán, aki a zenéket jegyzi, ő az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a zenei vezetője, és hát a színészek azok pedig tényleg, hát ők mondjuk leginkább Budapesthez kötődnek, nagyon illusztris színész csapatot sikerült megnyernünk. Innen is köszönöm nekik, hogy elfogadták a felkérést.
1: Tehát a próba majd itt lesz Pesten?
0: Így van, Budapesten próbáljuk be a darabot. Igen.
1: Kik lesznek? Azt már el lehet mondani a színészeket?
0: Abszolút, persze. A teljesség igénye nélkül szeretném elkezdeni a felsorolást, mert 15 darab színészünk van a darabban. Széchenyi Ferencet Sasvári Sándor fogja játszani. Széchenyi Istvánt, hát lesz egy gyermek István, igen, az idősebbik István, ugye, aki a darabon végig Istvánt jeleníti meg. Ő török Újhelyi Tamás, őt a közönség szinten a Gárdonyi Géza Színházból, Egerből ismerheti, valamint a Madách Színházban is több darabban játszott már. Nádasi Veronika, akit szintén Madách Színházból ismerhet a közönség, Barabás Kis Zoltán, Sípos Imre, Bács Péter, Gál Zsófia, aki
1: csókoltatjuk, ő is volt már itt nálunk.
0: Igen, Karajnik Balogh Gábor, hát...
1: Ez egy szép gárda egyébként ilyen szempontból, egy neves, majd hogy nem szupergrup, azt is mondhatnám, akiket összehoztatok, és ez szerintem pont így jó. Egy ilyen volumenű darabnál, de azt mondd el nekem, Krisztián, hogy szokott ez lenni, vagy nem, hogy szokott ez lenni, lélektanulag ez nálad, hogy megírtál egy szinopszist, még 2017-ben, te nem tudtad volna végigvinni a folyamatot, ahogy a Levente végigvitte?
0: Hát igazából abban az időben a lehetőségeim nem voltak túlzottan megfelelőek, hogyha úgy tetszik erre. Elindultunk vele, de sajnos időközben ugye egy Covid-járvány az bekopogtatott, és ugye azt tudjuk, hogy az a kultúrára, az előadó művészetre azért elég erősen rá nyomta a bélyegét. Többek közt engem is a Covid-járvány szakított ki a profi táncművész szakmából. Akkor volt egy olyan fordulópont az életünkben, ami aztán arra sodort, hogy a profi táncos szakmából nem egészen, mert most is színpadon vagyok azért sok esetben, koprodukciókban, de már nem hivatásszerűen űzöm a táncművészetet. És hát ezt is sajnos megfékezte, ezt a törekvésünket, hogy színpadra tudjuk vinni. és aztán a Leventével igazából elég egészen régóta ismerjük egymást, van több olyan általa jegyzett darab, amiben mi a párommal, Petrával főszereplőként, koreográfusként dolgoztunk, és én akkor ismertem meg az ő munkásságát, akkor ismertem meg azt, hogy ő milyen, mondhatom úgy, színvonalon ír, és hogy milyen mélyek azok a szövegek és mondandók, amiket ő színpadra visz, és gyakorlatilag onnantól kezdve evidens volt, hogy vele szeretnénk ezen belül együtt dolgozni, és hát igazából a munka megkezdésétől kezdve egy ilyen nagyon erős szinergiában tudunk együtt működni, együtt dolgozni.
1: Fontos, az fontos.
0: Így van, és ezt elmondhatom egyébként a többi alkotóról is, mert mindenki látja benne azt az erőt ebben a darabban, és azt a mondandót, amiről beszéltünk, hogy mennyire fontos, hogy ez színpadra kerüljön.
1: Mi lesz a címe, Krisztián?
0: Nemzetégresztő, a legnagyobb magyar.
1: Oké. Szerepelsz benne?
0: Hát ez még kérdéses, ugye én koreografálom a darabot.
1: Azt gondolom, igen, azon túl.
0: Igen, és hát a párommal, Petrával ez egy folyamatos beszédtéma köztünk. Én nagyon szeretnék legalább egy számot benne megcsinálni, egy koreográfiát, de ugye koreográfusként azért nagyon fontos az, hogy kívülről egységesen egyben tudjam látni a darabot a színpadon, és így viszont az a baj, hogy szerintem annyira megoszlana a figyelmünk, vagy a figyelmünk, hát a figyelmem, hogy nem biztos, hogy úgy tudnék ott lenni lélekben, hogy mindenhol úgy teljesítsek, ahogy azt elvárom én saját magamtól is. Úgyhogy ez még egy nyitott kérdés, lehet, hogy egy koreográfia elejéig azért én is színpadra állok a műben.
1: Hát már csak az érzelmi rész miatt kérdezem, hogy most milyen a kapcsolatod a darabbal? Ebben a stádiumban, ahol most tart. Gondolom, már zajlanak a próbák egyébként?
0: Így van. Meg volt az olvasó próba, meg volt a rendelkező
1: akkor
0: próbánk.
1: Ez elindult.
0: Elindult, és gyakorlatilag innentől kezdve folyamatosan fogunk próbálni. Mi magunk Petrával készítjük a koreográfiákat, a táncosokkal nem sokára elkezdünk próbálni
1: ez
0: mi
1: hány
0: is.
1: Hány embertől el föl?
0: Hát gyakorlatilag, ugye itt ez egy mindazon túl, hogy egy zenés egész estés színpadi mű, lesz benne 7 pár táncos, azaz 14 darab táncos, lesz benne 8 huszár, lovaskocsi, szóval hogy gyakorlatilag megpróbáljuk a szabadtéri előadások keretén belül azt a milliót megteremteni, ami ténylegesen a reformkorban volt. Úgyhogy összességében szerintem 30 fő fölötti bőven az a stáb, aki művészként, igen.
1: Szép nagy stáb. Mi a műfaj, Krisztián?
0: Ez egy rock musical gyakorlatilag, amikor az Olival szoktunk erről beszélgetni, akkor ő úgy szokott fogalmazni, hogy szimfonikus rock, ezt úgy lehet definiálni igazából, hogy alapvetően megjelenik benne a szólógitár, basszusgitár, de szimfonikus elemekkel van dúsítva, azaz hegedű, zongora, és egy csodálatos hangzásvilág kerekedik ki belőle. És bátran elmondhatom, hogy maga a zeneisége az ténylegesen egy nagyon-nagyon-nagyon modern felfogásban íródott. A szövege rendkívül mély, mellé egy modern hangvételű zeneiség, és ami még a zenéhez hozzá kell tegyek, hogy a 4-es Street nevű zenekar 3 dala is elhangzik a darabon belül. A fiúkkal beszéltünk, és ők nagyon nagy szeretettel adták ezt a 3 dalt, és a későbbiekre való tekintettel nagyon szeretnénk, hogyha majdan úgy is színpadra tudnánk állni, hogy a zenekar a szerves része legyen az előadásnak. Most sajnos ezt a lehetőségeink nem teszik lehetővé, de folyamatosan beszélek a fiúkkal, és folyamatosan értesítjük őket, hogy hogy állunk, és hát nagyon bízom benne, hogy hamarosan, közösen tudunk ezzel színpadra állni.
1: Most egyébként erről szólnak a mindennapjaid? A darabról?
0: Hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor jó volna, hogyha csak erről szólhatnának.
1: Jaj, sok minden.
0: Igen, de jelenleg egyetemre is járunk a párommal, bölcsészkaron vagyunk mesterszakon.
1: Közben a gyerekek is
0: igen, közben ott van a 2 gyermekünk, közben azért más kulturális szegmenseken belül is igyekszem dolgozni, ami ugyanúgy kapcsolódik a családi múlthoz, úgyhogy nem csak az előadó művészeten belül szervezünk programokat, hanem több egyéb kezdeményezésünk is van. Igyekszünk olyan értékes programokat létrehozni a jövőben is, amik ténylegesen azt a kulturális értéket foglalják magukba, amiket mi és a családunk mindig is előtérben.
1: No, Krisztián, egyetlen egy probléma van, hogy jó társaságban repül az idő, és a végén vagyunk. Viszont annyi a kimeríthetetlen a téma, hogy arra kérlek, hogy gyere majd vissza, úgyis majd a szeptemberi bemutató, a budapesti bemutató előtt szerintem egy nagyot még érdemes beszélgetnünk, és akkor az legyen egy hosszabb, van ennek a műsornak egy hosszabb változata is, ahol szeretettel várlak, mert itt ez az egész családi múlt, ez sokkal nagyobb merítés, mint az, hogy most a bemutató előtt végigvegyük a szereplőket, meg azt az egészet, úgyhogy én várlak vissza egy hosszabb beszélgetésre. Mondjuk még a végegyszer a végén, csak hogy megmaradjon a hallgatókban, az Orfű mikor van pontosan?
0: Július 9-én.
1: Az lesz az első.
0: Így van, ez lesz a bemutató, majd július 31-én Tiszafüreden egy gálakoncert, és reményeim szerint
1: a Bokcsarnok
0: a Bokcsarnokban, az pedig az szeptember 19-dik, és aki esetleg kíváncsi rá, a YouTube-on fönt van már egy videóklippel ellátott dal, ami elmondja, hogy miről is szeretnénk, hogy szóljon ez a darab, és mi az üzenete. Ez a Nemzetébresztő Legyél Híd címen lehet megtalálni. Ezt hallgassák, és remélem, hogy mindenki megtalálja benne azt a mondandót, amit mi szeretnénk ezzel üzenni.
1: Meg azt az útravalót, amit meg haza tudnak belőle vinni. Weboldal van, ahol tudunk még?
0: Készül a weboldal, egyelőre Facebook oldal tudtunk neki csinálni, ez a Nemzetébresztő a Facebookon megtalálható, a legnagyobb magyar, és hamarosan készül a weboldal is, igen.
1: Oké, de a Facebookon ott vannak a pontos, fontos információk.
0: Így van.
1: No, akkor ott tájékozódunk, én pedig várlak vissza szeretettel, és sok csillogó szempárt a premiéren, meg az azt követő koncerten, a december, vagy a szeptemberi előtt, meg akkor egy hosszabbat mindenképp beszélgetünk.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is köszönöm neked. Kedves hallgatóink, Széchenyi Krisztiánnal beszélgettem, igen, azzal a Széchenyi Krisztiánnal, abból a családból, és Krisztiántól most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: teszek, neked, de a titkod nem leszek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét összeül az országgyűlés, az alaptörvény módosításról is szó lesz. A budapesti reptéren nincs kerozin ellátási probléma. Ingyenes programokkal indulnak holnap a Pest új helyi napok. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kedden és szerdán újra ülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést ma délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tiszapárt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. A MOL szerint stabil és zavartalan a hazai repülőterek kerozinellátása. A vállalat folyamatosan biztosítja a szükséges üzemanyagmennyiséget partnerei számára. Közlésük szerint a finomítói és logisztikai rendszerek megfelelő kapacitással működnek, így jelenleg nem várható fennakadás az ellátásban. A közlemény szerint azonban a nemzetközi piacon egyre nagyobb aggodalmat okoz a kerozinellátás. A szakértők szerint a közel-keleti konfliktus és a hormúzi szoros körüli bizonytalanság jelentős hatással van a globális piacra. Több légitársaság már járatcsökkentéseket vezetett be, és áremelést is terveznek a dráguló üzemanyagok miatt. Burkolatjavítást végeznek mától a második kerületi Széher úton, a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon. A Budapest közút közölte, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedési járatok terelésére kell számítani. Az útfelújítás mintegy 1100 méteres szakaszt érint, a régi burkolatot lemarják, új aszfaltréteg kerül az útra, majd friss burkolati jeleket festenek fel. A munkát több ütemben végzik, időszakosan teljes lezárás mellett. Május 26-ától június 7-ig a Szerbantal utca és a Kuruc utca között dolgoznak, a 129-es busz terelt útvonalon közlekedik. Újabb a budapestiek által megszavazott közösségi költségvetési projekt valósul meg a fővárosban. A Margit híd melletti forgalomtól elzárt terelőszigeten a Főkert kollégái 50 négyzetméteren felbontják az aszfaltot, hogy a helyét szárazságtűrő cserjékből és évelő növényekből álló zöld felület vegye át, adta hírül a főpolgármesteri hivatal. Budapest ezzel újabb lépést tesz a Radó Dezső tervben megfogalmazott célok felé. A városi zöld felületek és a biodiverzitás növeléséhez, a csapadék helyben tartásához, valamint a városi hősziget hatás mérsékléséhez. A projekt első üteme június végére készül el, ezt két éves intenzív utógondozási időszak követi. Ingyenes programokkal várja az érdeklődőket a Pest új helyi napok és gyermeknap május 27-e és 31-e között. A rendezvénysorozat helytörténeti sétával indul, majd kiállítások, kézműves foglalkozások és koncertek színesítik a programot. Színpadra lép mások mellett Ferenci György és az első pesti rackák, valamint a magashegyi underground is. A hétvégén gyermekprogramok, kiállítások és közösségi élmények várják a látogatókat. A rendezvény zárónapján gyermeknapot és ulti kupát is rendeznek. A szervezők valamennyi programot ingyenesen teszik elérhetővé. Ma is sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A szél helyenként megélénkülhet. A reggeli 15 fok után napközben gyorsan melegszik a levegő, délután 26-33 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás erős lesz, így a napteljet ma ne felejtsék otthon. A nyárias meleg holnap is folytatódik több órás napsütéssel, de egy-egy zápor sem kizárt. Némi lehűlés csütörtökön várható. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. Azt gondolom, hogy a Várkapitányság programkommunikációs irodavezetője nagyon is hatással tud lenni, mert olyan programokat szerveznek, és olyan csoda dolgokkal várják, hát minket, a látogatókat oda a Várkapitányság mindenféle területére, amiről mindjárt beszélgetni fogunk, ami igencsak arra predesztinálja őket, hogy kulturális életünkre hatással legyenek. Deme Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek és beszámolhatunk arról a sok színes programról, ami várja nálunk.
1: Hát én mindig nagyon szeretek bármelyik kollégáddal beszélgetni az irodátokból, meg egyáltalán a területetekről, mert csoda helyen vagytok. Budapest egyik égköve, az biztos, ahol abszolút ti vagytok, és tulajdonképpen a programok is ilyenek most már hosszú évek óta.
2: Igen, hát abszolút nekünk mindenféle olyan programunk van, amivel sokszínű közönséget tudunk bevonzani. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg a gyerekekektől elkezdve a fiatalokon keresztül az idősebb generációkig nálunk mindenki megtalálja a neki való programot. Vannak koncertek, irodalmi estek, vannak táncelőadások, vannak monodrámák, és hát van egy csomó beszélgetés, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor egy csodálatos műemléki környezetben vagyunk, tehát a Várkert bazárnak a tereit érdemes bejárni, tényleg ott a patinás falak között, a neoreneszánsz kert egy csoda önmagába, tehát az egy kifejezett selfie pont, csodálatos rálátással ugye a Pesti Korzóra. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki eljön hozzánk, az nem fog panaszkodni.
1: És mindenhol vannak programok, ugye? Minden szintére. Hány programhelyszín van most hivatalosan?
2: Ugye a Várkapitányság a megújuló budavári palota negyednek a turisztikai és kulturális fejlesztést végzi. Tehát hozzánk tartozik az is, ami odafönt van a várban. Ott mondjuk kiemelném a Szent István termet, ugye, ami 2021-ben született újra, és azóta várjuk a látogatókat, és a látogatók érdeklődése korán sem csökken, de ami nálunk ugye nyáron igazán a fókuszban van, az a Várkert Fest és a Várkert Bazárnak a nyári programjai. Tehát a Várkert Bazárt a megújuló budavári palota negyedben a művészeti kapuként kell elképzelni.

0: este időszakban pedig, amire már sokan emlékeznek, ugye az Ify Park volt ennek a helyén.
1: Na, szabad ne feled, bocsáss meg, te László, voltál valaha az Ify Parkban?
0: Nem voltam. Én egyébként hát életkorom okán se.
1: Oké, nem tudtam eldönteni, és ahogy mondom, most lehettél, nem lehettél, de akkor nem, én sem voltam egyébként.
0: Nem, a szüleim lehettek volna, de mivel én szegedi születésű vagyok, ezért szerintem nem voltam.
1: De a legendáriumot hallottad, hogy ott mi minden történt?
0: Persze, tehát hogy és láttam olyan videókat, ahol tényleg mondjuk Demjén Rózsit, ilyen csodálatos űrruhába, ilyen feszülős nejlonruhába, holdtalkú.
1: Még a bergendivel.
0: A bergendiék, igen, tehát hogy ott hatalmas élet volt.
1: Igen. Hát tulajdonképpen a magyar pop-rock zenének szinte a bölcsője volt ez így a hely. Van. Ott tudtak ugye megmutatkozni az akkori zenekarok, és legendák készültek. A Piramistól az Eddán át, hát sokakat emlegethetnénk. No, tehát oda menni, én azt gondolom, és ott lenni a zenekaroknak is, mindig beszélgetünk itt, sokan járnak ide művészek is, az egy rang nálatok. Igen. Lenni.
0: Így van. Tehát ugye az Ify Parknak van egy hagyománya, és ugyanígy ez a hagyomány folytatódik tovább. Ugye 2014-ben újult meg a Várkertbazár, és azóta pedig, hát mondhatom, hogy a főváros egyik meghatározó kulturális intézményeként működünk. Tényleg a zenekarok nagyon szeretnek visszatérni. Emlékezetes volt ugye, amikor a Piramis tartott ott nagy koncertet.
1: Hát ez is ott a lemez címe, ami ott készült, hogy Nagy Buli.
0: Így van. De hát azért megfordultak ott a fiatalok is, tehát hogy elég, hogyha mondjuk csak Vitári Sivánt említem, vagy Dévát, és hát mindenféle jófajta bulik is születtek ott.
1: És hát reméljük, hogy születnek most is. Hát hiszen egy igazi program kavalkáddal érkeztél.
0: Abszolút. Ugye június 6-án és 7-én tartjuk a Várkert Fest nevű nyárindító kis mini fesztiválunkat. Ezt már 3 évvel ezelőtt indítottuk útjára, akkor volt ugye az újra nyitó Várkert Bazárnak a 10 éves jubileuma, és akkor gondoltuk azt, hogy abból a sokszínű programkavalkádból, amit egész évben mutatunk, adunk egy szintézist, egy ilyen sűrített verziót, pár napba belesűrítve.
1: Tehát egy eszenciát.
0: Egy eszenciát, igen. Családi programokból, koncertekből, sétákból, vezetett sétákból, mindenféle dologból, és akkor ennek a harmadik eseményére készülünk idén is, úgyhogy reméljük, hogy most is ugyanolyan nagy sikerrel fogjuk megtartani, mint az eddigi években.
1: Azt tudom, hogy ezek nagy sikerek voltak eddig, még én részt vettem a valamelyiken én is. Kik most a fellépők, mi a kínálat?
0: A tudom, kínálatunk az eleve 4 helyszínre fog eloszlani, tehát ebből 3 szabadtéri, ugye a Neoreneszánsz kertben van egy színpadunk, az Öntőház udvaron is lesz egy színpad, a Szárazárok szabadtéri színpadán pedig majd ugye mozik is lesznek, és bent a rendezvényteremben is lesznek nagy koncertek. Szerintem akkor kezdeném itt a rendezvényteremmel, mert aki ott fel fog lépni, és aki tulajdonképpen a meglepetés vendégünk lesz, az nem más, mint Kovács Kati.
1: Na, hát az egy nagy dolog.
0: Igen, Kovács Kati az a fajta előadó, akiről tényleg nehéz mindent elmondani, mert több generációnak is van vele kapcsolatos élménye, úgyhogy mi is beállunk ebbe a sorba, úgyhogy reméljük, hogy itt több generáció fog majd együtt bulizni. Ugye, hát Kovács Katiról tudni kell, hogy ugye már önmagában a hangterjedelme 4,5 oktáv, tehát már ez csodálatra méltó, de hogy fűződik a nevéhez 500 dal.
1: Hú.
0: Én nem hiszem, hogy minden dalt el fog tudni énekelni, de biztos, hogy ott lesznek.
1: Én nagyon örülök, amikor láttam, hogy lesz Kovács Kati nálatok, mert ugye volt neki ez a nagy jubileumja az MVM Domba, talán nem is olyan régen, és azért örülök, hogy megint Pesten lesz. Hogy nem kell elutazni ahhoz, hogy mi Kovács Katit lássuk innen a fővárosból. Az mindig élmény, amikor ő fellép.
0: Igen, de azért jó hír a vidéki hallgatóknak is, hogy ez tulajdonképpen, ami nálunk lesz, ez a koncert egy országos turnésorozatnak az első állomása.
1: Azt nem is tudtam, tehát akkor elindul.
0: Így van.
1: Na, akkor itt lesz a premier. Szuper. Na, menjünk tovább.
0: Ugye, ahogy említettem, tehát zeneileg is

0: és eléggé sokféle programot kínálunk. A következő, akit megemlítenék, az pedig Mudzsahid Zoltán és a Gruppen Swing uh-huh. együttese lesz. Hát már az ő életükbe is ugye eltelt 20 év. Tehát, hogy már azért ez a zenekar is nagykorúvá vált, úgyhogy...
1: Hát és mennyi minden volt itt ebben a két évtizedben?
0: Abszolút. Amit viszont ugye végig megtartottak, az tényleg valahogy az elegáns szórakoztatás uh-huh. iránti szenvedély.
1: Abszolút.
0: Úgyhogy ők a 9 tagú zenekarral jönnek, energikus fúvósokkal, virtuóz hangszeres játékkal, én szerintem óriási lesz, tehát egyedi swing pop hangzásban lesz Elton John, Queen, és tényleg ez a jubileum koncert az egyszer visszatekintés is, de ünnep is lesz, igen. hiszen reméljük, hogy még sok-sok év áll előttük.
1: Szuper. Mi lesz még a vagy ezen a rendezvényhelyszínen ők lesznek ketten? Ilyen napkoncert?
0: Igazából én azt tanácsom a hallgatóknak, hogy érdemes felmenni a Várkert Bazárnak a weboldalára, mert tehát ahogy említettem, legalább 4 helyszínünk uh-huh. van. A 4 helyszínen vannak ingyenes, illetve fizetős programok is. Uh-huh. Nyilván maguk a napok úgy épülnek fel, hogy családi rendezvényekkel indulunk. Ezek töltik ki a délelőttöt, illetve a kora délutánt. Akkor utána már jönnek az ingyenes fellépőink, ahol Teddy Harpo biztosan ott lesz, uh-huh. illetve ott lesz például Lakatos Mónika is, akinek a neve lehet, hogy sokaknak ismerős, de nem biztos, hogy be tudják azonosítani. Uh-huh. Tehát azért Mónikáról is mondanék annyit, hogy ő az a művész, aki a saját kultúráját, a saját cigány kultúráját úgy viszi a világ elé, hogy egy pillanatra sem cicomázza föl. Tehát itt van egy belső szabadság, uh-huh. egy olyan cigány előadóról beszélünk, aki még a Vomex zsűrit is meg tudta győzni. Úgyhogy ők egy ilyen folk trióval állnak színpadra, olá cigány dalokat szólaltatnak meg, és hát nyilván másfajta népzenei hagyományokkal, hatásokkal is gazdagítva. Ahogyan megszokhatták, ugye Rostás Mihály Mazsi a férje fogja kísérni gitárral és énekkel. De ugorjunk akkor megint egyet.
1: Hát mindenki előkelő, én most csak kapkodom a fejem egyébként.
0: Tehát fellép nálunk DJ Meta is, aha. ő ugye már egy esti program része lesz, igen. tehát azt hiszem, hogy ott bulizni a budai vártövébe, a csillagok alatt, de mégis valahogy a város szívébe, tehát nézni a pesti korzó fényeit, és közben tényleg a DJ, Meta DJ-nek a sodró ütemeire ott táncra perdülni, tehát az egy óriási, óriási élmény lesz. Ami ugye Metához kapcsolódik, a B-masszív életérzés, a Horizon sorozat, tényleg open air bulik szerte az országon.
1: Én tudom, hogy ő régóta kápráztatja el ott nálatok a közönséget. Tehát, hogy régi a kapcsolat vele.
0: Igen. Tehát, hogy ő tulajdonképpen egy visszatérő fellépőnk, van még több ilyen ugye a Várkert Bazár uh-huh. kínálatában. Mi azt szeretjük benne, hogy miközben megszólít egy fiatalabb közönséget, nem engedi el a középgenerációnak a kezét sem, sőt, ami nagyon érdekes, hogy volt egy olyan családi programunk, amiben szintén bevontuk, tehát hogy az ő követői vagy rajongói időközben fölnőttek, már vannak gyerekek, vannak családok, és valahogy megy tovább ennek a zenének, ennek a zenei szabadságnak a
1: generációs.
0: Szeretete. Így van.
1: Miközben arra kérlek, hogy folytasd a mert most csak nyilvánvalóan a nagyobbakat emeljük ki, vagy egy-kettőről beszélgetünk, de hát minden ott van a várkertbazár.hu oldalon.
0: Így tehát van.
1: Az összes pontos, igen. fontos információt megtalálják, izgatottan várjuk a következőt.
0: Hát akkor ugorjunk megint egyet a stílusok között, és azt talán mondhatom, és nem tévedek, hogy a táncházaknak is van most van most egy
1: reneszánsza.
0: Egy reneszánsza, egy újra föltámadása, tehát hogy tényleg lehet mondani, hogy megpesdül az embernek a vére, amikor táncra perdülhet egy jófajta zenekart halva. Hát nálunk egy ilyen zenekar lesz, méghozzá Pál István Szalonna és a bandája. Tehát ők fognak táncházat tartani, ez is szabadtéri program. Szalonnát valószínűleg nem kell bemutatni, ő az a fajta népzenész, aki hitelesen játszik akkor is, hogyha egy üres szobában, vagy akkor is, hogyha 10 000 ember előtt lép fel. Úgyhogy Kárpát-medencei népzenét fognak játszani, furúja, duda, hegedű, cimbalom, tárogató, biztos, hogy elő fog kerülni. Ez egy nagyon virtuóz és nagyon közvetlen zene, amit látnak. Tényleg ilyen szívszorítón lassú dallamoktól, szerintem ilyen gyors, friss csárdásig, ugye, ahogy a táncosok mondják, és biztos, hogy meg fog születni az a csoda, ami már tavaly is megszületett, hogy ismeretlen külföldi turisták és Szalonnának a hazai rajongói egymást kézen fogva ropják ott a csillagok alatt. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy óriási, óriási élmény mindenkinek. Kár lenne kihagyni.
1: Abszolút, és ahogy látom, vagy ahogy most hallgatlak téged, és a mozaikokat rakom és rakjuk össze a hallgatókkal, rendkívül színes tényleg a kínálat.
0: Igen, hát erre törekedtünk. Ugye maga a mottónk is úgy szól, hogy élmény pont veletek, és valóban arra törekszünk, hogy nálunk mindenki megtalálja a magáét. Uh-huh. A kisgyermekes szülő is, a jazz kedvelő, nyugdíjas, az a fiatal, aki elektronikus zenére szeretne bulizni, és az is, aki csak egy jót szeretne mozizni a csillagok alatt, vagy pedig aki hoz magával egy plédet, kézen fogja a barátját, barátnőjét, és szeretne leheveredni ott a neoreneszánsz kertbe a fűre, és kicsit andalogni, hallgatni a zenét.
1: Hát ugye, ha most ezen a vonalon indulunk el, hogy vajon mennyi párkapcsolat szövődhetett ott nálatok egy ilyen idilli környezetben. Hát meg ugye ezek a közösség élményről szólnak az összes programotok. Abszolút. Közösséget kovácsoltam.
0: Igen, hát erre nem mernék semmilyen becslést tenni, hogy hány
1: de hogy volt a
0: hány kapcsolat szövődhet. Én szerintem biztosan volt. Ugye azt is tudni kell, hogy a neoreneszánsz kertbe előszeretettel jönnek a fiatal házaspárok még esküvői díszben fotózkodni. Uh-huh. És azért a kollégáktól, akik ilyenkor kísérik őket, nem egyszer hallani olyan történeteket, hogy igen, itt fogták meg először egymás kezét, igen, ide jöttek el randizni, aha, itt történt velük valami emlékezetes dolog, akár egy koncerten, akár egy vezetett séta közben. Szóval tele vagyunk ilyen apró csodálatos történetek.
1: Hát és tele is lesztek. Nem tudni, hogy egy-egy esemény tényleg itt kovácsol össze, meg hát, hogy milyen élményeket párosítanak hozzá. No, nincs már olyan sok időnk, úgyhogy valamit még, ami ott kimaradt, azt mindenféleképpen mondd el a végén, kérlek.
0: Én még annyit tennék hozzá, hogy természetesen június 6-án és 7-én a Várkert Fesztel elindítjuk a nyarat, de utána ez a nyár folytatódni fog, tehát...
1: Nem is akárhogyan.
0: Tehát utána is sok szeretettel várjuk majd itt az érdeklődőket, és hogyha megint válthatok egy picit a műfajok között, akkor már is mondanám, hogy a fesztivál, mini fesztiválunk után, hétfőn, már a Grecsó fivérek estje fog következni, az Apánk üzent című regényre épülő előadás. Grecsó Krisztián író ugye nemrégiben ünnepelte az 50. születésnapját. Ő a testvérével, Zoltánnal, aki ugye kortárs táncosként írta magát bele a hazai zenei életbe, készítettek egy közös előadást. Nem is ez az első, tehát ők igen, maguk tudom, ezt a műfajt már művelik egy ideje. Tehát itt ugye irodalmi szövegek inspirálják a kortárs táncot, jazz futamok szövődnek bele. Maga talán a téma az egy picit komorabb, mert azért itt benne van ugye a címadó regény történeteiből fakadó, a gyerekkor, az apakép körbejárása.
1: Kicsit az elmúlás is.
0: Kicsit a, igen, az is, a Kádár korszak, meg a rendszerváltásnak egy ilyen furcsa, melankolikus kavalkádja, de talán benne van azért az is, hogy hogyan lehet ezeket jó irányba terelni, és kilépni egy szomorú közegből, sikereket elérni, és így tovább. Tehát ezt mindenképpen ajánlanám azoknak, akiket az összművészet is vonz, tehát amikor irodalom, zene, igen, és tánc is találkozik, illetve júniusban fog fellépni nálunk Király Viktor is a Budapest Jazz Orkesztrával, mellette Wolf Kati és Kocsis Tibi is színpadra fog lépni, ők pedig a Queennek a muzsikáját hozzák majd el jazz köntösben. Hát itt nyilvánvalóan a Queen életmű gazdag zenei világára lehet számítani, karakteres dallamok, itt is azért egy sokszínű megmutatkozás lesz. Azt gondolom, hogy a legismertebb slágerek mellett azért ritkábban hallott dalak is felhangzanak itt, és ami ugye ennek az összeállításnak talán a karakterét adja, azok az énekeseknek az improvizációra való hajlama, tényleg az egyedi hangzásoknak a megkeresése.
1: Ráadásul arról nem is beszél, hogy most van 40 éve, amikor a Queen legendás budapesti koncertje volt annak idején a legendás Népstadionban. László, sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de a Várket Bazár .hu oldalon minden pontos, fontos információt megtalálnak a programokról. Engem rendkívül érdekelnek egyébként a séták is, a vezetett séták, azok mindig nagyon izgalmasak, és hát ott az egy igazi történelmi időutazás.
0: Abszolút, igen. Hogyha még erről megengedsz egy pár mondatot, akkor ugye két fajta sétával fogunk készülni, ezek ingyenesek lesznek. A Főváros Ékszerdoboza nevű sétánk az bemutatja ott a Várkert Bazárnak az épületét és a történetét, és ami pedig egy különleges séta, az Mama Nézd címet viseli. Ez pedig az egyévesnél kisebb babás szülőknek szól. Ők pedig a virágba boruló neoreneszánsz kertet fedezhetik fel majd együtt a kicsikkel. Tehát, hogy itt a családi programoknál is arra helyezzük a hangsúlyt, hogy szülők és gyerekek együtt közösen legyenek, ne az legyen, hogy a gyerek játszik, a szülő valamit más csinál, hanem egy közös élményt próbálunk itt a...
1: Hát itt tényleg mindenkit felöleltek vele. No, hát sok csillogó szempárt kívánok nektek, mert akkor a tiétek is csillogni fog. Nagy baj nem lesz.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, és kedves hallgatóink, akkor irány a Várkert, és a várkertbazár.hu oldalon mindent megtalálnak, válasszák ki az önöknek tetszőt, és találkozzunk ott. Köszönöm szépen Deme Lászlónak, a Várkapitányság programkommunikációs irodavezetőjének a szép invitáló szavakat, és remélem, hogy sok-sok élménnyel gazdagodik mindenki. Köszönöm, hogy itt voltál. Lászlótól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Széchenyi Krisztiánnak és Deme Lászlónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több mint 250 település lehet érintett az osztrák aszbeszt ügyben. Fokozatosan állt helyre a közlekedés a tegnapi kelenföldi mozdonytűz után. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki mától a Budafoki úton. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Kori vagyok. Több mint 250 település lehet érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A NAV nyilvánosságra hozta azoknak a magyarországi településeknek a listáját, ahová 2015 és 2026 között szállítmányok érkeztek az osztrák aszbeszt ügyben érintett bányákból. A felsorolásban több dunántúli és nyugat-magyarországi település szerepel, köztük Veszprém, Szombathely, Sopron, Keszthely, Győr, Zalaegerszeg, Hegyeshalom, Kalocsa, Keszthely és Nagykanizsa is. A gyanú szerint egyes szállítmányok aszbesztszálakat is tartalmazhattak, amelyeket útépítésekhez vagy más beruházásokhoz használhattak fel. A NAV ugyanakkor hangsúlyozta, a nyilvántartás önmagában még nem bizonyítja, hogy szennyezett anyag került volna a településekre. Az LKR adatok kizárólag a szállításokat és az első célállomásokat rögzítik. Az ügyben további adatigénylések indultak annak tisztázására, hogy pontosan hová kerültek a szállítmányok, és történt-e vizsgálat az esetleges szennyezés ügyében. Kigyulladt egy mozdony tegnap délután a kelenföldi pályaudvaron. A tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre. A lángokat kezdetben porraloltóval próbálták megfékezni, de a motortér folyamatosan visszagyulladt, ezért a szerelvény áramtalanítása után habosított vízsugarakkal folytatták az oltást. A sérült mozdonyt végül egy vontatójármű biztonságos helyre húzta, a tűzoltók pedig megszüntették a veszélyhelyzetet. Az incidensben személyi sérülés nem történt. A korábban elrendelt pályazárat késő este feloldották, így fokozatosan újraindult a forgalom a kelenföldet érintő vonalakon. A MÁV szerint éjszaka fokozatosan állt helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Lemondott a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáról Lázár János, megbízatása május 29-én ér véget. A tagszervezeteknek küldött levelében azt írta, a vállalt feladatát elvégezte, és a szövetség vezetése alatt jogi, pénzügyi és morális szempontból is megújult. Hangsúlyozta, hogy válságkezelőként vállalta a feladatot, és a válság elhárítása után átadja a helyét. A szervezet új vezetőjéről tisztújító közgyűlés dönt majd. Lázár János 2020 óta vezette a szövetséget, amelyet jelentős pénzügyi és szervezeti problémák közepette vett át. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki mától a Budafoki úton. A változásra a kelenföldi vasútvonal kapacitásbővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Pielle Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávban alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányból egy-egy sáv marad használható. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-i labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka akár két főre 250-300 ezer forint körül is alakulhat, még a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. Derült napos száraz idő várható ma is, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután nagyon meleg lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul. Szerdán a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet, helyenként záborok is kialakulhatnak, de továbbra is 30 fokos meleg lesz. Kisebb lehűlést majd csütörtökön jön.
3: Köszi szépen, Bori! Nézzük a közlekedési infókat. Először is a H6-os hév helyett Tököl és a József Attila telep között jelenleg pótlóbuszok járnak. Áramellátási hiba adódott ugyanis a hév vonalán. A 129-es autóbusz terelve közlekedik egy szabálytalanul parkoló, várakozó jármű miatt, így nem érinti a Tárogatóút és az Akadémia közötti megállókat. Mától zárva a második kerületben a Széher út, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt a 129-es busz megint csak terelve közlekedik emiatt is, így a jelenleg a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót sem érinti túl az előbb említetteken. A hatodik kerületben a Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között filmforgatás miatt, bár ez inkább azt hiszem, hogy a délutáni órákat érinti majd. És tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, változik a mai nappal ismét a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható csak. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8 a számunk. Várom és köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: 6 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánunk a stúdióban. Bordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
3: És akkor kedden indulunk, ami hétfő, vagy egy hétfő, ami kedd, vagy tök mindegy. 4 nap, ezt fél lábon is. Állj fél lábon, tudod, addig, amíg. Na mindegy, de hogy jó lesz. Jó lesz? Jó lesz, persze, gondoskodunk róla.

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6:13-kor. A hármas szám bűvületében remélem ez a három nap mindenkinek kellemesen telt.
2: Az ennyi nagyon jó volt. Ja. Igen, annyi élmény ért, hogy rájöttem arra, hogy a hétvégéim, meg azok, amikor együtt töltetem azokkal az emberekkel, akiket nagyon szeretek, az feltölt annyira, hogy a hétköznapokat az ember úgy könnyebben viselje.
1: Velem.
2: Például igen, például, hogy téged is jobban viseljelek, igen, mert ez így azért annyira kisimítja az idegrendszeremet, hogy nagyon nem tudok kizökkenni. Úgyhogy ha mondjuk 6 óra előtt 3 perccel már valamit összekapnak, akkor ezt is sokkal inkább azt mondom, hogy tudod, mit lesz a. Igen, szóval, hogy nagyjából ez is, ma reggel is így történt, úgyhogy ez erre jó. Ami a legszebb volt, hogy a 25 éves osztálytalálkozómon voltam, és bár megöregettünk, változtunk nagyon sokat, de mindannyian, tehát van, aki ősz lett, nem tudom, a fiúk picit pocakot eresztettek, de ahogy beültünk az iskolapadunkba, mindenki ugyanolyan volt, mint 25 évvel ezelőtt. Azt a mosolyt, azokat a gesztusokat. Volt például egy Kinga nevű osztálytársam, aki ugyanúgy mindenem mosolyog, tehát ilyen kis jókedvű. Ez ugyanúgy megvolt, szóval, hogy így átmentünk gyerekbe, az osztályfőnökünk Éva néni semmit nem változott, úgyhogy mondtuk neki, hogy ő vagy vámpír, vagy nem tudom,
1: de
2: valami
1: hogy ő is ott volt.
2: Ő is ott volt, és hozta az osztálynaplót, meg tudtuk nézni, hogy mi volt negyedikben, szóval, hogy nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó élmény volt látni őket, beszélgetni. Jó volt az, hogy bár nem találkoztunk sokakkal 25 éve, mindenki őszinte volt azzal kapcsolatban, amikor hogy leültünk az iskolapadba, hogy kivel mi történt, hogy milyen görbeutakon mentünk keresztül. Jó volt látni, hogy minden osztálytársam olyan okos, tudod, tök jó pályát futottak be, még hogy egy kicsit el is kanyarodtak, úgyhogy ez nagyon jó élmény volt. Szombaton a Follow the Flow koncert, ahol találkoztam hallgatóinkkal is, akik ugye nyertek belépőt, úgyhogy ők is szerintem jól érezték magukat. Úgyhogy tegnap pedig a barátainknál voltunk, hát egy gyönyörű szép helyen, Nógrádban. Képzeld, hogy szarvasokat láttam rohangálni az erdőben, soha nem volt még ilyen élményem. Csodálatos volt. Úgyhogy én feltöltöttem.
1: Ezek fontosak, ezek a pillanatok. Én receptre írnám föl, hogy a régi ismerősökkel találkozás, az, amit mondasz, hogy visszamentetek a volt sulitokba, az tök jó. Egy étteremben nem lett volna ugyanez az élmény. Ebben 100%-ig biztos vagyok. És az embernek kellene ilyen kapaszkodók, fogockodók, hogy honnan jött, és hogy ezt időnként igenis vissza kell menni pont ezért ilyen helyekre, mert fölébreszti benned, hogy honnan indultam. Hát nekem ez most még nem a pihenésről szólt, úgyhogy én meg azért vagyok ebben az állapotban, amit mondtam, hogy most már le teszek rá magasról, majd most hétvégén, nagyon várom a most hétvégét, azt hiszem, hogy most két teljes napig nem csinálok semmit. Nagyjából március eleje óta nem volt olyan, hogy teljes hétvége lett volna. Most is kicsit dolgoztam, egy családi napot celebráltam, vagy ott voltam a moderátor egész nap, ez így pont a hétvége közepén vasárnap volt, viszont úgyhogy szombaton mindent belezsúfoltam egy napba, ami hétvége. A fűnyírást, a biciklizést a hegyekben, a konditermet, a nem tudom micsodát, az nagyon mókás volt. És aztán tegnap is, hát tegnap meg folytattam, mert hogy ma is megyek majd egy konferenciára még innen majd napközben, és akkor mondom, tegnap gyorsan kis edzés, addig is az agyam az így lemegy, és akkor hogy mennyire vagyok fáradt, hogy lementem az edzőterembe tegnap délután, és szokás szerint ugye körbenéztem, és az ismerős arcoknak mindenhova oda köszöntem, mindenki kedvesen viszonozta, Liam Hemsworth is.
2: Az és menő.
1: De hogy egy ilyen 10 perc kellett, amíg leesett, hogy várjunk csak, ez a, honnan is ismeres az a fizikus? Ja, hát ez
2: itt van.
1: Nem ide jár. Igen, úgy tűnik most, vagy próbáltam nézni, hogy nem találtam így cikket, hogy itt forgattam, vagy valami, de úgy tűnik, hogy valamiért itt van. De mondom, nagyon keresődő is. Most jött izébe. Jó, oké. Hát akkor ennyi. Egyébként, de kipihentem magam szerintem ahhoz képest. Vagy lehet, hogy most már túl vagyok pörögve szerintem. És azért nem érzem magam fáradtnak, ami ijesztő egyébként. Tehát, hogy így, és nagyon várom a mai kis konferenciát is. Tehát, hogy addig meg állunk rendelkezésükre.
2: Igen.
1: Egy csomó aktuális dologról szeretnénk egyeztetni önökkel. Például, hát itt a rakpart zárral kapcsolatban, ugye mától lép életbe, hogy most már nem csak hétvégén lesz zárva a pesti alsó rakpart egy meghatározó szakasza, hanem hétköznap esténként is. Nagyon fontos, tehát nem egész nap, nem úgy, mint tavaly meg tavaly előtt volt, hogy így nyáron így elvették az autósoktól, de ettől még kíváncsiak vagyunk, vagy pont ezért lennénk kíváncsiak, hogy így, hogy kicsit finomítottak rajta, mit szólnak hozzá.
2: Én nem biztos, hogy mától indítottam volna tekintettel arra, hogy BL döntő lesz ugye a hétvégén, úgyhogy rengeteg turista érkezik majd, hogy pontosan mennyi, erről majd Valentinyi Katalin beszámol nekünk, mert ugye az egyes terminált is meg kellett nyitni Ferihegyen.
1: Nem akármilyen átalakulások voltak, tehát hogy nem ilyen megúszósra tervezték ki, én úgy látom legalábbis a reptéren, tehát ez a, tudod, mint amikor télen fölkészültünk a hóra, meg akkor leesik az első pár szem, kész vége a városnak, hanem nekem úgy tűnik így a látott fotók, videók alapján, hogy nagyon oda tették magukat a Budapest Airportnál, majd ennek utána kérdezünk, és ha már BL döntő, hát azért csak megkérdezzük Kele Jánost is, mert ő az, aki mindig kihúz minket onnan, mert hogy persze ilyen lelkes amatőrként azért figyeljük, nyilván az eseményeket, de hogy nem vagyunk benne túl otthonosan.
2: Nem, és az ilyen típusú otthonosan. Futballszakírók a jók, akik az ilyen egyszerű, a nép egyszerű gyermekeinek, mint amilyenek mi vagyunk foci tekintetében, el tudja magyarázni, úgyhogy értsük, hogy miért jelentős ez. És, ami nagyon fontos, az applikációnkban megtalálnak egy olyan játékot, amivel görög nyaralást nyerhetnek, tehát hogyha szeretnének mondjuk a türkiszkik tengerparton eltölteni egy teljes hetet, akkor tessék letölteni a Sláger FM applikációját, válaszoljanak helyesen a görög kérdésre, és lehet, hogy önök lesznek azok a szerencsések, akik megnyerik az egyhetes görögországi utazást, tehát nem kell gondolkodni azon, hogy hova menjenek nyaralni. Azért ez fontos, mert ezt a Sláger FM elintézi.
1: Akkor kell gondolkodni, hogy hova menjenek, hogyha gyakran használnak rollert, mert megint egyre több a roller baleset, úgyhogy egyébként Hetlen Karcsit, Hetlen Károlyt, a BM mesteroktatóját is várjuk, Magic Karcsit, ahogy szokták őt emlegetni régen, mert ha már szóba hoztad, hogy láttál kedves állatokat vidéken, figyelj, én találkoztam a nyulammal. Most újabban most nyulak vannak, küldtem is neked videót róla. Egy igazi vérnyúl ugrált a
2: hétvégi házban. Ő csak úgy kedvesen, kellemesen elhesszel, nem? Hát, a fűben.
1: Ült és nézett rám, tehát azért ott gondolkodtam.
2: Nézett rád?
1: Hát nézett, és akkor így, igen, de aztán inkább a gyíkkal
2: parláztam. Ezek a nyuszik egymásnak leadták a drótot, hogy van közöttük egy olyan nyúl, aki olyan, mint Chuck Norris? És elküldték egymásnak valahogy? Mert ja, lesz, akkor igen.
1: A Tom és Jerrybe volt oda, amikor jött a karatés egér, és akkor ott a Jerryt kihúzta a pálcból, és elintézte Tomot. Na, szóval a balesetekről is beszélnénk, most kicsit ilyen fizikai megközelítésből, hogy végre elhiggyük, hogy a roller veszélyes jószág. Szóval lesz sok minden. Ja, hablatjáték is, már most jelentkezzenek, biztosítsák be a helyüket. 0-30-30-30-95-8.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Fél hét lesz 3 perc múlva, Petra ül velem szemben, sejtemesen mosolyog, és csak ennyit kérdezett, hogy de nincs meg ez a Nicolas Cage sztori. Mi van Nicolas Cage? Nincs, nem tudom, mi?
2: Nagyon nagyot robbant most a hétvégén, hogy ő őszinte interjút adott méghozzá a New York Times-nak. Tehát azt azért elég sokan olvassák, amiben elmesélte, hogy azért Hollywoodban úgy működnek a dolgok, hogyha te mondjuk visszautasítasz egy szerepet, akkor utána elképzelhető, hogy meggyűlöl az a rendező téged annyira, hogy többet fel sem veszi neked sem a telefont. Legalábbis ő ezt tapasztalta a saját bőrén, mert hogy az Álmatlanság című filmben, amiben végül Robin Williams kapta a főszerepet, Al Pacinoval közösen játszottak, Christopher Nolan filmről van szó, azt a szerepet, mármint ami Robin Williamsé volt, szeretetileg neki szánták, de ő visszautasította. És azt mondja, hogy azóta Christopher Nolan annyira haragszik rá, hogy még ha ő keresi, se veszi fel neki a telefont.
1: Bocsát, két megjegyzés, az első, hála az égnek, hogy visszautasította. Én ezt a filmet nagyon szerettem, és Robin Williamsnek az arca, amikor ugye egy ilyen pszichopata vagy szociopata kattant embert játszik, félelmetes, és egy mennyire brilliáns színész volt egyébként, hogy ez ugyanolyan jól állt neki, és ugyanolyan hiteles volt, mint amikor valami bolondériát alakított a vászon. Szóval én azt szerettem, azt a filmet többször láttam.
2: De tudod, hogy miért gondolta azt a Christopher Nolan, hogy jó lesz a Nicolas Cage, mert ugyanezt az őrült arcot tudta hozni az állarcba. Na, ez a másik... ezért szánta neki ezt a szerepet.
1: Amit mondani szeretnék, hogy tudom, nem leszek népszerű, és majd úgyis megvéded, vagy nem, de hogy nekem Nicolas Cage-nek van egy arc, és minden filmben
2: meg kell, hogy védjem.
1: Tudom, hogy megvéded, de hogy számomra, nekem ez az én saját, persze, saját külön bejáratú véleményem, Nicolas Cage mindig ugyanaz a kicsit ilyen bárgyú arc, és van, amelyik szerephez ez tökéletesen passzol, van, amelyiknél egy kicsit játszhatta vele többet, szóval, hogy nem tudom, lehet, hogy egyébként ebben a filmben pont működött volna.
2: Szerintem is, igen, és egyébként igazad van, mert nagyon sok filmben ugyanolyan az arca, de most volt egy, amiért nem csak az állarc, a Nemzet Aranya az ugyanolyan, mint a Szellemlovas, a Conairben is szerintem tök jó volt, meg a Fegyvernepperben. Na, abban tök mást játszott. Abban nem ez jó, a kis bárgyú feje volt. Szóval, hogy Nicolas Cage képes arra, hogy jó színész legyen, csak lehet, hogy jó kell őt instruálni.
1: És harmadik megjegyzés, hogy figyelj, én egyébként azért értem, amiről beszél, mert hogy ez nem csak Hollywoodban van így, én ugyanígy vagyok ezzel, hogy amikor mondjuk egy-egy rendezvény kapcsán megkeresnek, akkor azon gondolkodom, hogy nem szeretnék nemet mondani, mint egy olyan ügynökségnek, akivel, ha még sosem dolgoztunk, akkor azért, hogy egyszer próbáljuk ki, most is hétvégén pont egy ilyen munkám volt, hogy gondolkodtam is nagyon, te emlékszel rá, hogy hát most már ezt a 3 napot egyben pihenésre kellett volna tölteni, és pont a közepén, mondom, vasárnap volt egy egész napos munka, és így gondolkodtam, hogy nem kéne elvállalni, de mondom, ezzel a céggel még sose dolgozunk, nézzük meg egymást, aztán ez hosszú távon
2: lehet jó.
1: Lehet jó, mert és valóban már beszéltünk két további felkérésről, vagy megbízásról is. Akikkel meg régóta dolgozunk együtt, ott meg benne van már az a faktor is, túl azon, hogy ott se akarom, hogy tudod, mi szakmánk olyan, oké, nem vállalom el, hívnak egy másik műsorvezetőt, aki, nehogy Isten, beválik, jó lesz, akkor legközelebb is őt hívják, mint ahogy én jártam így. Tehát, hogy valaki nem ért rá, felkértek egy nagy rendezvényre, és hogy annyira megtetszett nekik, hogy idestől 8 éve minden évben hívnak, hogy hát akkor gyere megint. Szóval, hogy ez szerintem általában az ilyen, nevezzük ezt összefoglaló néven mondjuk előadói szakmának, tehát benne a színészek ugyanúgy benne vannak, a műsorvezetők, a riporterek, stb. Szóval, hogy így működik. Úgyhogy valahol értem, hát most azért lehet, hogy ezt korrekt lett volna Christopher Nolan-től is megkérdezni, mert lehet, hogy megnézte ezt az interjút, és így leesett az áll, hogy mi van? De hát nekem semmi nincs.
2: Hát de ha nem veszed fel neki a telefont évek óta, tehát többször próbálta ő keresni más miatt, akkor azért gondolsz arra, hogy ez így lehet, nem? Ezt nem nagyon lehet kimagyarázni szerintem. Csak ilyesfajta sértettséget én még az életemben nem tapasztaltam komolyan. Tehát, hogy ez olyan furcsa, amikor valaki annyira megbántódik egy ilyen bugyutaságon. Értem, hogy neki a film szempontjából jól lett volna, ez a film az sikeres lett, hogy nem tudom, hogy ilyen a való életben megtörténhet.
1: Igen, ezt tudni kéne felülemelkedni, de hát figyelj, most hát ha az interjú hatására majd megint egymásra
2: írat
1: találnak.
2: Írat neki egy szerepet, vagy ír neki, hiszen ő fogadott.
1: Majd mindjárt fölhívom, majd mindjárt én a Nolant.
2: Ja, azt kéne.
1: Hey Chris.
2: Tegye már bele a következőbe. Most állítólag az űr Odüsz, vagy nem, Odysseus csinálta meg, Odysseus történt, és szép Helénát nagyon sérelmezik, hogy a Lupita Nyong játsza. És most
1: hogy
2: ebből mondod? Óriási.
1: Így kell kimondani?
2: Lupita Nyong, vagy Nyong?
1: Én még ott tartok, hogy Ngo, valami.
2: Ngo?
1: Igen, így jelik el közben, mert hogy valami igen. Ugye afrikai
2: felmerül. Tehát, hogy ő játsza szép Helénát, és azért nagyon sokan kiborultak, mint a kis hablány esetében is, hogy nem értik azt, hogy Christopher Nolan azért erre figyelhetett volna. Nem tudom, még nem láttam a filmet, hogy még nem tudok róla véleményt mondani.
1: Őszintén szóval ezt is értem, de ez egy másik köre, majd legközelebb menjünk bele. Fél hét múlt picivel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük. Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. Gravirexpress.hu.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snack fan sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30 383 5969.
0: A Sláger FM autós podcastje a Visszapillantó bemutatja Itiner. Az autózás múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélget Kovács Kolos, a Driven.hu alapítója.
9: Az Itiner számomra egy autós napló, őszinte beszélgetésekkel és valódi történetekkel.
0: Hiteles autós történetek, szakmai tartalom és inspiráló beszélgetések. Két hetente csütörtökönként a Sláger FM YouTube csatornáján. Itiner Kovács Kolossal.
1: A reklám után.
10: Kánikula lesz ma. Kérem szépen, jó sok napsütéssel, 19 fokos most a reggelünk, délutára 31 fokot ígérhetek. Hát most még szerintem a nyári szabadságolások nagyon nem indultak el, plusz a gyerekek is suliban vannak, úgyhogy a gyerekeknek a légkondimentes iskolában kitartást kívánok, mert tudom, hogy ez egy kicsit nehezebb lehet, mert most úgy tűnik, hogy ezen a héten végig ilyen 28 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Tegnap beszéltem Eszti nénivel, néni, a kedves barátomba, mondta, hogy figyelj, az iskolában már dzsihád lesz szegények, most, tehát hogy igen. Mondta, hogy döbbenetes. És hát, ugye, és most így érettségizni, ilyen?
10: Így érettségizni, meg hogy az évvégi javító dolgozatok, tudod, meg minden szó, a szegény gyerekek, hát nem irigylem őket.
11: Kitartás.
3: Igen. Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
11: Az ünnepi hosszú hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, így szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön, Budapest felé, Kecskemét térségében a 85-ös és 71-es kilométerek között.

0: oldalon a vonat közlekedés, és nincsenek forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között. Emiatt a bécsi nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak kelenföldi közlekednek és onnan indulnak. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Pontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről Pécs felé. Jó utazást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! Sláger!

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 múlt 2 perccel, és fontos nap ez a május 26-a, ugyanis új, úgynevezett dinamikus vagy rugalmas forgalmi rend lép életbe a pesti alsó rakparton. A mai naptól kezdődően már hétköznap esténként, illetve éjszakánként is zárva tartják, legalábbis az autóforgalom elől, hogy aztán a pihenni vágyók, illetve a sétálgatók, a gyalogosok vehessék birtokba. Tehát nem csak hétvégén, hanem most már a mai naptól minden hétköznap, konkrétan este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig csak a gyalogos és kerékpáros forgalom meg a rolleresek használhatják a pesti alsó rakpartnak azt a bizonyos szakaszát, ott ugye az Erzsébet hídtól. És van ezzel kapcsolatban egy kérdésünk, szavazzanak a Sláger FM Facebook oldalán, hogy örülnek ennek, vagy sem. Igen, vagy nem, a két megfelelő ikonnal, vagy emojival tudják ezt jelezni.
2: Én egyetértek Vikivel, aki azt írta nekünk, hogy várhattak volna még egy hetet igazán. Az ötlet egyébként nem rossz, csak az időzítés. Én azt nem értem, hogy a fővárosi városvezetés, ő tudja, gondolom, hiszen engedélyt adnak arra, hogy rengeteg fesztivál lesz a BL döntő miatt, a Hősök terén is mindenhol, tehát ez szuper, felpesdül a városunk. Eszméletlen sok ember érkezik hozzánk, hogy miért nem vártak egy kicsit. Nekem csak ez lenne a kérdésem. Tehát az tök jó, hogy végül nyáron most nem egész napra zárják le, ez szuper, mert rájöttek arra szerintem, hogy amikor kiürülne nyáron a város, és végre lehetne közlekedni, akkor azzal gyakorlatilag tavaly, meg tavaly előtt megbénították, tehát ez szuper, hogy csak estére, de egy kicsit miért nem vártak még?
1: Nem tudom őszintén szóval, hogy a BL az konkrétan mely területeket, meg tehát, hogy például ezt a benti városmagot mennyiben érinti.
2: Hát nagyon, de... mert az összes szállodát, bár túlárazva, mondjuk... de kiadták az összes szobát az összes szállodában.
1: Aha, igen, csak... tehát jönnek-mennek taxival is majd az emberek, de hát szálljanak metróra. Hát csak 3 van, de nem baj, szálljanak arra.
2: Igen, de tudod, tehát, hogy irgalmatlan sok ember érkezik. Pont szállodás barátaim mondták, hogy nekik a BL idejére, pedig nekik kint Soroksáron van a szállodájuk, már 3 hónappal ezelőtt elfogyott az összes szoba, és ők nem adtak ilyen túlárazott, mint ahogy egyébként pont ma reggel meséltem egy kedves ismerősöm, hogy hát volt olyan szálloda, ahol ilyen 6-szoros áron adták el a szobát.
1: Nagyon szép hévvel oda lehet, lehet közlekedni, ugye arra szép muzális, nosztalgia járművekkel lehet utazni. Figyelj, amit mondasz egyébként, ez tök fontos, és ez szerintem rendkívül, vagy nekem nagyon szimpatikus, hogy kihúzták a méregfogát azzal a dolognak, hogy az elmúlt nyarakhoz, az elmúlt évekhez képest nem egész napra zárják le, mert annak tényleg az égvilágos semmi értelme nem volt, mi több, tavaly és tavaly előtt is, ugye pont a kora délutáni órákban, amikor az Erzsébet hídon mentem által hazafelé, Budáról Pestre, akkor mindig azt néztem, hogy az egész Erzsébet híd beállt, akkor is, amikor egyébként nem volt jelentősen nagy a forgalom, mert nagyon sokan, akik egyébként az Erzsébet hídon Pestre átérve lekanyarodnak az alsó rakpart, hogy ott észak irányban elinduljanak, ezt nem tudták megtenni, hanem rákényszerítették őket végig a Kossuth-Lajos utcára, ott se lehet az Asztóriánál se lehet ugye arra elmenni, tovább a Rákóczi, tehát az egész beállt, ennek semmi értelme nem volt, sőt kontraproduktív volt, mert hogy pont azt értük el, hogy ugyanazoknak az autóknak sokkal nagyobb utat kellett megtenni, sokkal több megállással a piros lámpáknál, a dugó miatt, tehát szerintem számottevően több káros anyag került a levegőbe, mint amikor hagyjuk, hogy az alsó rakpartot használják. Ez az egyik szempont. A másik, így is láttam már, volt, aki háborgott, hogy mit tudom én, ő este nem tudott a mit tudom, a Kopaszi gáttól eljutni a Margit szigetig, mert hogy az ott le van zárva, és akkor ott persze beindult ez a komment cunami, és az emberek most is nyilván egymásnak fognak esni, mert akkor jött ugye ez a szempont, ez az egyik kedvencem, amikor valaki azt írja, hogy ő itt lakik a városban, neki miért kell eltűrnie azt, hogy autóval az ő lakó övezetén keresztül menjenek. Jaj. Hát barátom, azért, mert valahogy közlekedni kell, tehát most akkor ez az erővel...
2: Tanyára lehet kiköltözni.
1: Hát vagy akkor én mondanám, hogy jó, én a 16. kerületben lakom, amikor a kedves Asztóriánál lakom, hogy Gödöllő felé szeretne, ne menjen át a 16. kerületen, repüljön, vagy ásson alagutat, érted? Igen. Tehát, hogy azért, mert ez így, hát együtt élünk emberek, egy társadalomban ez van, ez kicsit ugyanaz a problematika, mint tudod, társasházban a földszinti lakóháborúk, hogy neki miért kell a lift üzemeltetésébe beszállni.
2: Azt imádom.
1: Közös költség formájában, vagy ennél még jobb, hogy miért kell neki a tető felújításba beszállni.
2: Hát, azt is.
1: A tető az a fönti lakás fölött van. Hát igen, csak ugye a ház az úgy, ahogy van egy nagy egység, és ez van. Hát
2: te tőnélkül, barátom, neked is nagy gondod.
1: Igen.
2: Tehát, igen.
1: Hát ez van, oké. Okay. Te a liftbe nem használod, de beszállsz. Én a játszóteret nem használom, de nyilván beszállok, mert közös költség.
2: De tehát, miért nem is hintázni, látod?
1: Én amikor ez nem tudom, utoljára 10 éve merült fel, amikor megint kisgyerekes családok költöztek be, és akkor szóba került, hogy újítsuk fel. Egy pillanatig nem gondolkodtam rajta, hogy persze. Most cseréljük ki, nyilván balesetveszélyes, legyen akkor új hinta, új kötél, mit tudom én, ez a fa gerenda ott keresztbe. Hát most, és nem azt mondta, hogy nem. Én igen. Nekem úgy sincs, gyerek, nem, ne újítsuk föl. Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen közös dolog. Na, igen, hát ugyanez van a közlekedés. Értem, hogy aki bent lakik a nagykörúton, és gyalog távolságban van minden, és nincs is autója, az ezzel felháborodik, hogy miért mennek rajta kereszt. Azért, mert valahogy azoknak is el kell jutni a munkába, aki meg kijebb lakik. Szóval, hogy ezt engedjük el szerintem. Szóval ez így jó ötlet. Hát nem tudom. Az meg egy másik kérdés, akkor ezt is ugye sokan írják, hogy miért akarsz a gőzölgő aszfalton sétálni, amikor ott van a Városliget, meg a Margit sziget. Hát nem tudom, de te este egyébként sétálsz, mert én este is inkább a Margit szigeten sétálnék.
2: Nem, amikor még ott laktunk a Népfürdő utcában, imádtam este ott futni. Aha. Nagyon jó, lemegy a nap, gyönyörű, csodálatos a levegő, nézel a parlamentet, ott a Duna, tehát este sétálgatni, én ott nagyon szeretem.
1: Jó. Várjuk az önök véleményét, akár szavakkal kifejtve, akár csak egy...
2: Ne olyan csúnya szavak.
1: Nem. Hát most mondtam, hogy együtt élünk, kulturált közösség vagyunk mi emberek, itt együtt, igen, budapesti városlakók, meg a többiek, vagy az emojikkal is voksolhatnak a Sláger FM Facebook oldalán.

0: Vihar a szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
1: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
3: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
1: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
3: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
1: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
3: www.ibusz.hu.
4: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
5: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
6: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-éig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel és 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után...
1: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Ismét összeül az országgyűlés, az alaptörvény módosításról is szó lesz. A budapesti reptéren nincs kerozin ellátási probléma. Ingyenes programokkal indulnak holnap a Pestújhelyi napok. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kedden és szerdán újra ülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést ma délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tiszapárt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. A MOL szerint stabil és zavartalan a hazai repülőterek kerozinellátása, a vállalat folyamatosan biztosítja a szükséges üzemanyagmennyiséget partnerei számára. Közlésük szerint a finomítói és logisztikai rendszerek megfelelő kapacitással működnek, így jelenleg nem várható fennakadás az ellátásban. A közlemény szerint azonban a nemzetközi piacon egyre nagyobb aggodalmat okoz a kerozinellátás. A szakértők szerint a közel-keleti konfliktus és a hormúzi szoros körüli bizonytalanság jelentős hatással van a globális piacra. Több légitársaság már járatcsökkentéseket vezetett be, és áremelést is terveznek a dráguló üzemanyagok miatt. Burkolatjavítást végeznek mától a második kerületi Széher úton, a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon. A Budapest közút közölte, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedési járatok terelésére kell számítani. Az útfelújítás mintegy 1100 méteres szakaszt érint, a régi burkolatot lemarják, új aszfaltréteg kerül az útra, majd friss burkolati jeleket festenek fel. A munkát több ütemben végzik, időszakosan teljes lezárás mellett. Május 26-ától június 7-ig a Szerbantal utca és a Kuruc utca között dolgoznak, a 129-es busz terelt útvonalon közlekedik. Újabb a budapestiek által megszavazott közösségi költségvetési projekt valósul meg a fővárosban. A Margit híd melletti forgalomtól elzárt terelőszigeten a Főkert kollégái 50 négyzetméteren felbontják az aszfaltot, hogy a helyét szárazságtűrő cserjékből és évelő növényekből álló zöld felület vegye át, adta hírül a főpolgármesteri hivatal. Budapest ezzel újabb lépést tesz a Radó Dezső tervben megfogalmazott célok felé. A városi zöld felületek és a biodiverzitás növeléséhez, a csapadék helyben tartásához, valamint a városi hősziget hatás mérsékléséhez. A projekt első üteme június végére készül el, ezt két éves intenzív utógondozási időszak követi. Ingyenes programokkal várja az érdeklődőket a Pestújhelyi Napok és Gyermeknap május 27-e és 31-e között. A rendezvénysorozat helytörténeti sétával indul, majd kiállítások, kézműves foglalkozások és koncertek színesítik a programot. Színpadra lép mások mellett Ferenczy György és az első pesti rackák, valamint a magashegyi underground is. A hétvégén gyermekprogramok, kiállítások és közösségi élmények várják a látogatókat. A rendezvény zárónapján gyermeknapot és ultikupát is rendeznek. A szervezők valamennyi programot ingyenesen teszik elérhetővé. Ma is sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A szél helyenként megélénkülhet. A reggeli 15 fok után napközben gyorsan melegszik a levegő, délután 26-33 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás erős lesz, így a napteljet ma ne felejtsék otthon. A nyárias meleg holnap is folytatódik több órás napsütéssel, de egy-egy zápor sem kizárt. Némi lehűlés csütörtökön várható. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
0: Az ünnepi hétvége, a hosszú hétvége után rendkívül erős a tranzit forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé, ezért szakaszos torlódás alakult ki, főképp Kecskemét térségében a 85-ös és 71-es kilométerek között. Lassan járható a budai alsó rakpart is a Petőfinál északi irányban, a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól, a 10-es számú főút az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es pedig a Pünkös fürdő utca előtt. Telített továbbá a Hungária körút a Tököli út közelében, az Üllői út befelé az Ecseri útnál, az M3-as bevezetője a Szerencs utcánál, az M5-ösé pedig a határúthoz közeledve. A 129-es autóbusz továbbra is terelve közlekedik egy szabálytalanul tarkoló jármű miatt, így kihagyja a tárogató út és az Akadémia közti megállókat. De mivel mától zárva a Széher út, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, így ugyancsak a 129-es busz kihagyja a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállókat is. Közben pedig, ja, egyelőre ennyi. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8.
11: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: És ha már a közlekedésről ejtettünk szót, mit szólnak hozzá, hogy a pesti alsó rakpart meghatározó szakasza mától fogva, már nem csak hétköznap, hétvégén, hanem hétköznap is zárva lesz, esténként legalábbis, vagy éjszaka.
12: Eddig fej mellett halad a szavazásunk, hogy örülnek, illetve hogy nagyon nem.

0: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, 4:48-kor.
1: Na, a kérdésünk úgy szól a Sláger FM Facebook oldalán, ugye a mai részleges rakpart lezárással kapcsolatban, hogy örülnek-e neki, hogy az alsó rakpartot lezárják. Egészen pontosan ugye most este, tehát mától, hétköznaponként 18:30-tól, másnap reggel 5-ig. Tehát azt gondolom, hogy ez még viselhetőbb, mint ami az elmúlt években volt, és úgy tűnik a szavazatok alapján, hogy fej-fej mellett halad egyelőre a voksolásunk, viszont néhány üzenetet engedjenek meg. Dóra azt írja, hogy sziasztok, Budapest közlekedése enélkül is katasztrófa szerintem. Az észak-dél irány az egyik legfontosabb mindkét oldalon. Amit mondanék tovább, az no comment.
0: Tibor írja, amúgy az emberek este 6:30-kor miért az alsó rakparton akarnak autózni, miért nem otthon vannak a családjukkal? Tudom, van, aki még akkor is dolgozik. De az jóval kevesebb, mint annyian otthon lesznek. Dániel írja, az ötlet alapvetően jó, de ezzel a húzással tovább mélyíti a kerékpárosok, autósok közti szakadékot, köpködik egymást, így is eleget. 6:30-kor még óriási dugó van hétköznap a környéken, főleg majd a 30-35 fokos hőségben, amikor mindenki ül a klímás kocsiban. Aztán most ránéztem az önkormányzatnak, a fővárosi önkormányzatnak a Facebook oldalára, amikor ezt bejelentették, hogy ott milyen kommentek születtek, mert az már ugye néhány napja ott kint van, és nagyon sokan csajok is hozzászólnak, akik békésebbek lennének, hogy iszonyat, nem a buliból áll a hétköznapok, dolgozó emberek vannak, 16 és 17 között indulunk haza a munkából, így is dugó-dugó hátán, miért nem elég csak hétvégén lezárni? Éva írja, bazi unalmas már ez az egész, ez a sok döntés. Ki az, aki azt mondta, hogy 6:30-kor már nincs szükség autóra a rakparton? Én egy nagyon-nagyon zöld gondolkodású ember vagyok, de szerintem, ha este vagy hajnalban haza tudnék jutni a rakparton keresztül 15-20 perc alatt, helyette viszont órákon keresztül kell pöfögni a lakóházak között, hogy pár biciklis átbiciklizzen, vagy néhány ember átsétáljon, szerintem az nem jó. És mi van a szolgáltató autókkal, mi van a mozgássérült buszokon, stb. Nem tud utazni kívánó emberekkel, pont. Igen, itt ugye mindig az is kérdés, hogy tulajdonképpen mit csinálsz ott. Tehát rendben van, ne engedjük oda az autósokat, sétálgassa. Én megint azt mondom, és ezt tavaly is mondtam, és továbbra is vállalom, hogy én is, amikor elmegyek egy nagyvárosba például, és ott abszolút, tehát én nem is szállok metróra, mint Rómában már 5-6-szor jártam, akkor egyáltalán van metró. Egész nap lejártam a lábam. Tehát én nagyon és tudod, hogy bírok is. Tehát én 10-20 kilométer, az nekem városnézés. Nem érzem úgy, hogy a pesti alsó rakparton, az aszfalton szeretnék ott végig sétálni. Ott van erre a felső, a korzó.
1: A felső.
0: Hát ott van a Duna korzó, ahonnan gyönyörű a kilátás. Azt azért találták ki ott azt a korzót, hogy lehet korzózni. Nézed a Budai várat, a Láncidat, hű de szép, hű de csodás. Rengeteg napernyő van, vannak kávézók, stb. Tehát, hogy van bőven hova kiülni. Tehát nem érzem úgy, hogy ha nincs, hogyha az aszfalta nem rakunk oda egy, nem tudom, hotdogos bódét, meg egy fagyis triciklit, akkor anélkül kevesebb lenne az életem. De ez megint az én saját véleményem. De...
1: Igen, Tünd is azt írja a mi Facebook oldalunkon, hogy meg kell nézni a környező utcák forgalmát, hogy ilyenkor mi történik, micsoda terhelést kapnak a lezárások miatt, környezetvédelem, csak ezt tudom mondani. Igen, hát egyetértünk.
0: Meg tudom, amikor mutogatunk ide meg oda, tehát hogy értem, tehát a Városligetnél is, ugye, amikor most nem tudom, mi van a Kóskároly sétánya, azt is meg akarták szüntetni néhány éve, tehát hogy New Yorkban a Central Parkon keresztül megy az út. Rómában, szintén a park, keresztül megy az út, csak le van süllyesztve, tehát nem szintben van, hanem megoldották, mert valahogy el kell jutni A pontból B pontba. És akkor arról is beszéljünk, hogy hány olyan nagyvárosban jártam, ahol mondjuk Budapestre vetítve kellene, hogy legyen már rég egy alagút, mondjuk az Erzsébet híd budai hídfőjétől, tehát itt a Gellért hegytől, mondjuk a keleti pályaudvarig.
1: Igen.
0: Ha ott lenne egy kétszer-kétsávos alagút, mert tetszik vagy sem, és ezt megint visszacsatolnék arra, amit mondtam korábban is, hogy ugye értem, hogy aki a, mint én bent lakik a városban, azt idegesíti a keresztülmenő forgalom, na de valahogy el kell jutnia, mit tudom én, a Gödöllőről, meg a 16. kerületből, meg Zuglóból az embereknek mondjuk ide Budára. Igen. Nem tudnak repülni, igen, tudom, a közösségi közlekedés, majd amikor lesz annyi metró, és amikor mondjuk autóval 20 perc, metróval meg 50 ugyanaz, majd akkor beszéljünk, hogyha nem így lesz. Szóval, hogy kellene akkor egy aluljárót építeni, mert egyébként, aki meg azon háborog, hogy már a rakparton miért vannak autók, már várom, amikor majd a Rákóczi úton élők, mert ott viszont vannak tényleg lakások, hogy majd ők mikor találják ki, hogy a Rákóczi útról tiltsuk ki az autókat.
1: Azt nem lehet megtenni.
0: Hát nyilván nem, de hogy érted, sokkal jogosabb lenne. Tehát nekem lakik barátom a Rákóczi úton, ha ő háborog nagyot, milyen forgalom, azt értem. Igen. Az alsó rakparton ott nincsenek lakóházak, meg semmi. Tehát mert miért megy ott az autó? Hát ott szállodák vannak ugye fönt, meg a kávézók a korzon, de hogy
1: és még egy ellenvélemény Martinától, aki azt írja, ez főleg szerintem a kényelmi autósokat bosszantja.
0: Okay. Igen. Tudod, az beszél kényelmi, hogy autósoknak nincs rá kényszerül, hogy autóval közlekedjen. Tehát nem kényelemből autózom sokszor. Sajnos.
1: Aztán valaki írja neked SMS-ben, Zoli, ne feled, régen még a Lánchíd is volt, amit használhattunk, tökre igaza van, igen. És Anikó is azt írja, hogy Bécsben is egyébként le van sűjesztve az út, ott is meg tudták oldani. Bécsben hol? Melyik részen? Azt nem tudom.
0: Nem tudom, több helyen, de ott is ugye van a ring, tehát van a körút része, ahol kétszer két sáv van, miközben nálunk a nagy körút már ugye sok helyen csak egy sávos, mert onnan is száműzzük az autókat. Tehát, hogy nézzük már meg, de akkor tényleg nézzük meg a külföldi példákat, hogy, hol mi, meg hogyan működik, meg hogy a cserébe, a közösségi közlekedésben mondjuk hány metróvonal van, és milyen színvonalú a szolgáltatás.
1: Igen.
0: A metrónál, a hévnél, és így tovább. És majd, ha az is meg lesz, akkor mondjuk azt, hogy és akkor most mindenki hagyja el az autót.
1: Most már az SMS falunkat tessék arra használni, hogy jelentkezzenek a hablatjátékunkra. Már is mondom, hogy hova lehet menni. Például Blaha Louisiana koncertre a Budapest Parkba, aztán Szulák Andrea koncertjére is, és van Sláger FM prémium előfizetésünk, úgyhogy ezeket játszunk ma, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És melyik dino a leghíresebb?
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasúttörténeti Park. Vasúttörténetipark.hu.
5: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyar Tüzép.
6: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: 4 nap, több százból.

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
2: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
3: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
4: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
5: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Egy-két héten belül elkészülhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Még mindig sokan szabálytalankodnak a buszsávokban. Ősszel visszaadhatják a forgalomnak a Flórián tér északi felüljáróját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Tisza kormány egy-két héten belül benyújthatja az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Erről Magyar Péter beszélt egy interjúban. A miniszterelnök szerint az új szervezetet széles hatáskörrel ruházzák fel, és szerették, ha már a nyár folyamán megkezdené működését. Hangsúlyozta, a cél, hogy a hivatal hatékonyan működjön együtt a meglévő intézményekkel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon csak olyan változtatásokat támogatnak, amelyek Magyarország érdekeit szolgálják. Kiemelte, hogy az ország számára jelentős uniós források megszerzése a tét a következő időszakban. A hét kiemelt eseményei között említette, hogy ismét ülésezik az országgyűlés, lesz kormányülés, BL döntő Budapesten. Ő maga Brüsszelben tárgyal csütörtökön az Európai Bizottság elnökével, a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel. Vasárnap pedig a gyermekvédelemben nevelkedő gyerekeket látják vendégül a Karmelitában. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten a BRFK és a BKK közös buszsáv razziáján. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak ellenőrzést. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés volt. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is. Három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. Folyamatosan halad a Flórián téri felüljárók rekonstrukciója. A beruházás műszaki készültsége már meghaladta a 70%-ot, közölte a BKK. A kivitelező jelenleg az északi híd szerkezeti megerősítésén és javításán dolgozik, miután a bontási fázis már lezárult. A híd szegélyeknél szigetelési munkák zajlanak, és megkezdődött az új híd pálya rétegrendjének kialakítása. Párhuzamosan felújítják a vízelvezető rendszert és az acélhíd tartozékokat is. A tervek szerint az északi felüljárót ősszel adják vissza a forgalomnak, a teljes csomópont helyreállítása pedig ezt követően fejeződhet be. Vandálok tarolták le a Bikás Park teraszait. A 11. kerületi park egyik vendéglátóhelye közölt képeket hétvégén, ami szerint komoly rongálás történt a teraszukon és a park több más pontján is. Vízbe dobott székek, felrugott növények és asztalok láthatók a felvételeken. A poszt szerint az elkövetőt a rendőrség már elfogta, és azóta pszichiátriai kezelés alá került.
7: Bori, köszönjük szépen, ma kánikula lesz szinte napsütéssel. Egészen pontosan az azt jelenti, hogy délutára 31 fokot ígérhetek. Tessék vigyázni a bőrükre, óvják, mert hogy igen erős lesz az UV-sugárzás 11 és 14 óra között, és ne feledjék, fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot is.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
8: Az M3-as autópályán Budapest felé 60 térségében egy személygépkocsi a belső szalagkorlátnak hajtott, az 54-es kilométernél zárva a belső sáv. Az M5-ös autópályán az ünnepi hétvége utáni rendkívül erős tranzitforgalom okoz torlódást Budapest felé, méghozzá Kecskemét térségében a 85-ös és 71-es kilométerek között. Budapesten a 129-es busz pedig még mindig terelve közlekedik egy szabálytalanul parkoló jármű miatt, kihagyva a tárogatóit és az Akadémia közti megállókat, ráadásul mint hogy mától zárva a Széher út. Van még egy kis változás, a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállókat nem érinti ez a járat. Mire számítsunk, ha vonatra szállnánk? Jancsurák Bence mondja már is a MÁV Informtól. Szia!
9: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között. Emiatt a bécsi nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek és onnan indulnak. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Pontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről Pécs felé. Jó utazást kívánok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
0: Na és képzeldek, kész a műtét, oktatás következik, nővérek, főnővérek, orvosok, mindenki. Nem lehajolni, nem emelni, nem hételen fordulni, ülve aludnyálva feküdni. Kész. Hát ennél egyszerűbb nem is kell. 90 éves bácsika, tanyavilágból, mert ugye Szeged környéke, tanyavilág, hát onnan jönnek be a kuncsaftok legtöbben. Ez a bácsi nem hagyta el a tanyát 90 éven keresztül. Most el kellett, kész. Megműtik. Nem lágyolni, nem emelni, nem fordulni, állva feküdni. Nővérke, tessék, pisálnom kell. Ott a kacsa. A lelki világát képzeld el. 90 éve nem hagyta el a tanyát, hogy visálni kell, ott a kacsa. Én megértem. Láttam a kacsát, hát te. Egy darab toll nem volt rajta.

0: Cila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jánossal játszunk, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hogy telt a hosszú hétvégét? Pihentető volt, vagy dolgoztál?
2: Hát pihenünk, hál' Istennek, pihentető
1: helyes
2: volt.
1: Ez a jó idő, ez csodákra volt képes, szerintem mindenkinek hát jót tett a kedvének.
3: Én úgy vártam már. Igen. Mondjuk a 30 plusz a fokban, az nem az igazi, de...
1: Dehogy nem!
3: Mondjuk idén még eddig nem kell bekapcsolni a klímát.
2: Attól függ, hogyha van árnyék, akkor nagyon szuper minden.
1: Egyébként igen.
3: Jó,
1: meg
3: sős.
1: Örüljünk annak, hogy a május az már tudod, gyerekkorunkban azért már a nyárral kötődött össze, most már még nem nagyon volt nyarunk. Szóval szerintem a 30 fok is szuper.
3: Jó, meggyőztél.
1: Na, felkészültél-e Cila hagymenésére?
3: Felkészültél a felkészülhetetlenre?
2: A felkészülhetetlenre, igen.
1: Na, hajrá!
3: Oké, figyelj!
4: Tana nara ta ta ra ta ra du du du du du du du du dum du dum dum du dum dum dum dum du du du dum dum
3: dum dum
1: dum
2: dum
1: dum
2: dum dum dum dum dum
1: dum dum
2: parancsolsz nagyon dum dum
1: az azt jelenti hogy
3: mint a videójáték a 90-es években hogy dum.
1: Vagy miben volt a dum-dum-golyó?
3: Ezt végig csináltam, végig csináltam.
1: Halálos fegyverben volt dum-dum-golyó.
2: Ez eldőlt a dum.
1: Az azt jelenti, hogy?
2: Hát az
3: hogy nem, lövésed nincs?
2: Ez lövésem.
1: Semmi ötlet? Semmi?
2: Semmi az égetőre.
3: Így viszont nem tudunk segíteni sem, mert hogy érted, mihez képest mondjam, hogy hideg, meleg, langyos, mit tudom én?
2: Hát ez sajnos ez nem. Ezt átteszem másra. Megpróbálok mások
3: ezt.
1: Aha.
2: Ez
1: így ne.
3: Oké.
1: Okay. Köszi. Nagyon.
3: Kösz.
1: Szép az napot neked.
2: Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
3: Szép rövid hetet.
2: Szép napot.
3: Szia.
2: Sziasztok, hello.
1: Nálunk maradt most a páros belépő a június 11-i Blaha Louisiana koncertre a Budapest Parkba. A két fő részére szóló belépő június 6-ára Szulák Andrea az Élet az Úr című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy éves Sláger FM prémium előfizeti zavartalan rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval. Holnap ezekért játszunk.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
3: Fedezzük fel együtt Görögországot.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
1: Töltse le a Sláger FM applikációját.
3: És nyerje meg az egyhetes kétfős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibus.hu.
0: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidős Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
6: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
7: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
8: Budapest! Készen állsz?
9: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo június 10 Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
10: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Az új kereszt előkészítésén is dolgozik majd az új közlekedési államtitkár. Nagyszabású vágányfelújítások kezdődnek a MÁV hálózatán. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki mától a Budafoki úton. Jó reggelt kívánok, Szendő Fikori vagyok. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette két új államtitkárának feladatait. Vitézi Dávid közölte, Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkárként az alsóbrendű utak fejlesztésére, a közlekedésbiztonság javítására és a gyorshajtók elleni szigorúbb fellépésre összpontosít. Feladata lesz az új kereszt előkészítése és az állami közutak kezelési szemléletének megújítása. A miniszter szerint Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárként a településfejlesztés hosszú távú, korszerű és kiszámítható szemléletét erősíti majd. Célként fogalmazta meg, hogy a magyar települések élhetőbbé váljanak, miközben az állami beruházások hatékonyabbak és fenntarthatóbbak lesznek. Nagyszabású vágányfelújítások kezdődnek a MÁV hálózatán, a pünkösdi csúcsforgalom után. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, kettől a Budapest-Pécs fővonal, Récz-Szilas és Dombóvár közötti szakaszán indulnak karbantartási munkák, amelyek várhatóan egy hónapig tartanak. Egy nappal később Szerencsés-Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon is megkezdődnek a felújítások, amelyek egész nyáron zajlanak majd. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással és többletmenetidővel jár. Igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását Budapestről Pécsre, illetve Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Több mint 250 település lehet érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A NAV nyilvánosságra hozta azoknak a magyarországi településeknek a listáját, ahová 2015 és 2026 között szállítmányok érkeztek az osztrák aszbeszt ügyben érintett bányákból. A felsorolásban több dunántúli és nyugat-magyarországi település szerepel, köztük Veszprém, Szombathely, Sopron, Keszthely, Győr, Zalaegerszeg, Hegyeshalom, Kalocsa, Keszthely és Nagykanizsa is. A gyanú szerint egyes szállítmányok aszbesztszálakat is tartalmazhattak, amelyeket útépítésekhez vagy más beruházásokhoz használhattak fel. A NAV ugyanakkor hangsúlyozta, a nyilvántartás önmagában még nem bizonyítja, hogy szennyezett anyag került volna a településekre. Az LKR adatok kizárólag a szállításokat és az első célállomásokat rögzítik. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki mától a Budafoki úton. A változásra a Kelenföldi vasútvonal kapacitásbővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Pielle Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávon alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányból egy-egy sáv marad használható. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-i labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka akár két főre 250-300 ezer forint körül is alakulhat. Még a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. Derült napos, száraz idő várható ma is. Délután nagyon meleg lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul. Szerdán a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet, helyenként záporok is kialakulhatnak, de továbbra is 30 fokos meleg lesz. Kisebb lehűlést majd csütörtökön jön.
12: Az M3-oson Budapest felé 60 térségében a belső szalagkorlátnak hajtott egy személyi gépkocsi, az 54-es kilométernél zárva a belső sáv. Az M5-ös autópályán szintén a főváros irányában Kecskebét térségében a 85-ös és 71-es kilométerek között az ünnepi hétvégét követő rendkívül erős tranzitforgalom miatt lassult le jelentősen a haladás. Budapesten a Széher út mától zárva a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es busz terelve közlekedik, nem érintve a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállókat. Ugyancsak a 129-es busz szabálytalanul parkoló jármű miatt kényszerült terelő útra, illetve kihagyni a Tárogató út és az Akadémia közti megállókat. Az 5. kerületben a Vadász utcát zárták le a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hild tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. És tart a Budafoki úton a vasúti híd felújítása a Rákóczi hídnál, változott mától a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható csak. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható.
3: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 8 óra 6 perckor, jó reggelt kíván Pordán Petra.
15: És Somogyi Zoltán.
12: És mindjárt Hetlen Károly, a kiváló fizikus érkezik hozzánk, hogy itt az elmúlt hetek furcsa rolleres történéseiről beszéljünk.
15: A vérnyúra gondolsz is, a rollerre?
12: Meg az Árpád-hídi őrültre. Jaj, ja, jó reggelt és jó utat addig is.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09 lesz 2 perc múlva. Itt most már egy hete nem hogy az egész országot, hanem az egész világot izgalomban tartja a szászhalombattai vérnyúl.
2: Imádom.
1: Ugye? Mert hogy egy fejkamera rögzítette, hogy ugye megy a derék rolleresünk előre egy bicikli úton, vagy járda, nem tudom, ott kint a lakott területen kívül, és egyszer csak rohan a nyúl, egy vadnyúl, egy ilyen üregi nyúl, vagy nem tudom, és nekiugrik konkrétan szemből, és letarolja, fölborul vele, a nyuszi meg utána elszalad.
2: Én azt hittem, hogy ez AI. Tehát én nagyon sokáig azt mondom, hogy igen, hogy ez egy vicces videó, valaki otthon generálta, és hogy kiderült, hogy ez igaz, na ez a kemény így.
1: Ez a durva.
2: Igen.
1: És ez ismét rávilágít arra, hogy azért rollerrel közlekedni nem feltétlenül veszélytelen. De hogy beszéltünk már ugye erről többször, többféle aspektusból, hogy miért, de most megint egy más megközelítést alkalmaznánk, úgyhogy tisztelettel köszöntjük Hertlen Károlyt, a Budapesti Műszaki Egyetem mesteroktatóját.
3: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást.
2: Mit szóltál te ez a videóhoz?
3: Hát az az igazság, hogy az első gondolat, ami eszembe jutott, a gyaloggalop.
2: Igen, nekünk a vérnyúl.
3: És igazából ugye ott is már ez előfordul, és már amikor azt oda betették a filmbe, arról tehát hiteles információk annak, hogy ott valójában a nyulak azok territoriális állatok, védik a területüket, és tulajdonképpen itt is látszik, hogy a nyúl az nem csak úgy keresztül szaladt, hanem szembefordult és megtámadta,
1: ez a durva,
3: fölugrott. Igen. Mindenki a nyuszit, ugye itt aranyos tapsik, simogatjuk, de azért, hogyha meggondoljuk, azért a nyúlnak megvan a maga védelmi eszközrendszere, ugye vannak iszhatósan jó karmai, aki mondjuk már főzött nyulat, az tudhatja, hogy amikor kirántja a nadrágból, hogy iszhatós izmok vannak nagyon a hátsó izmos, lábán. 5 métereseket tud ugrani. 5 méter.
2: És mekkorát tud rúgni? Mert itt azért nekem úgy tűnt, hogy egy ilyen karate bajnokról van szó.
3: Igazából, amikor
1: fizika már, első fizikai kérdés, mekkorát rúg a nyúl?
2: Hát igen. Igen.
3: Az a helyzet, hogy itt igazából nem a rúgás volt az izgalmas, hanem a sebesség különbség. Aha, ugye ment a rolleros, és a rollerossal szembe a nyúl ugrott, nem sajnálta magát, tehát ő se kézifékkel jött, hanem repült, és igen nagy sebességgel jött, és akkor ez az ütés az nem kevés lesz. Tehát az, hogy az a jó madár az ott megfeküdt, azon nem kell csodálkozni.
1: Jó, okay.
3: Tehát az ott, tehát hogy ez nem az ügyetlenség.
2: Igen.
1: Igazad van abban az, hogy mennyire izmos a nyúl, az inkább biológiai kérdés. Azt mondják, hogy nagyobbat tud rúgni, mint egy kenguru, pedig ugye sokkal kisebb.
3: Hát a arányaiban nagyobbat.
1: Igen. Viszont az mindenképpen fizikai kérdés, hogy adott egy kisméretű valami, mert azért jó, most egy vadnyúl nagyobb, mint a közösséges házi nyúl, de hogy mégsem akkora, mint mondjuk egy kutya. Érted?
3: Nem.
1: És
3: nem.
1: Ehhez képest simán fölborította a rolleres. Tehát, hogy ilyenkor ez mind múlik. Említetted az előbb a sebességet,
3: hát
1: ami
3: a
1: fontos.
3: Meglepetés.
1: Jó,
3: tehát gondolta a fene, ugye, Sán.
2: Elindulsz, érted, rollerezgetni, és egyszer csak egy vérnyúl neked támad.
3: Tehát jött a semmiből a meglepetés, és hát igazából azt kell mondani, hogy ha megnézzük a sebesség különbség, az lehet, hogy ilyen 40 fölött volt. És azért, hogyha egy nyúl 6-8 kiló simán lehet, mondjuk most tavasz van, még nem nagyon ettek füvet, tehát mondjuk még leharcolt állapotban is lehet 6 kiló.
1: Aha.
3: És azért egy 6 kilós csomaggal úgy hókon vágnak 40-nel, azért az nem kell.
2: Az fájdalmas lehet.
1: A roller simán mehetett szerintem 40-nel, vagy 35-tel. A nyúl ugrott.
3: 30 körül. Jó, de a nyúl is sebességmérőjét azt lehet látni.
2: Igen,
1: jó, 30 valamennyi.
3: Jó, mindegy.
1: A nyúl is ugrott szerintem legalább egy 20-30-et, tehát akkor az már 60 rögtön a kettőnek a találkozása. Például ilyen 60-as tempónál, tehát hogyha a sebesség különbségből adódóan 60 km/h sebességet talál el, mit tudom én, egy teniszlabda, az is le tud borítani ilyenkor?
3: Hát azért azt talán nem, elmondom neked, hogy ugyan mondtátok, hogy képlet ne legyen benne. Ugye az 1/2 V4-zet a képlet, ahol az 1/2 az egy konstans, az M az a tömeg.
1: Igen.
3: Na most azért, hogy egy teniszlabdának a tömeg az gyakorlatilag 10 deka.
1: Aha. A nyúl tehát azért nem a méret, hanem a tömeg számít.
3: Tehát az sokszorosa, és ugye a sebesség a négyzeten, ez azt jelenti, hogy kétszer akkor a sebességnél, a kettő a négyzeten. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor négyszer akkor erővel megy. Tehát, ez egyébként, amikor az ember rollerban gondolkodik, általában ez a rollernek az egyik legnagyobb veszélye. Addig, amíg az ember lábbal hajtja a rollert, megy mondjuk 8 km óránkénti tempóval. Ugye akkor a 8-nak veszed a négyzetét, és akkor abban
1: jön az,
3: hogy igen. És akkor utána azt mondod, hogy a 8 helyett 25-tel mész, akkor az 9-szer akkor.
2: Na akkor innen folytassuk, hogy milyen veszélyeket rejthet a rollerezés. I got

0: Ez a Sláger reggel.
1: Hetlen Károly ül velünk a stúdióban, a Budapesti Műszaki Egyetem mester oktatója, és a vérnyulas százhalombattai sztorit elemezgettük néhány perccel ezelőtt, és eljutottunk a rollerezés veszélyeig, amiből a legfontosabb nyilván nem a nyúl, hanem hát szokták emlegetni például ugye a sebességen túl mondjuk a kerék méretet is.
2: A kerék mérettel kapcsolatosan azt kell gondolni, hogy a rollereken jellemzően 10-11 incses kerék van. Ha mondjuk egy biciklivel összehasonlítjuk, az ott a 28-as a jellemző. Ez azt jelenti, hogy háromszor akkora kerék.
1: Az semmi, nekem néhány éve volt egy rollerem, és képzeljétek, annak akkora kereke volt gyakorlatilag, mint a tenyerem. Hát azzal egy icipici kavicsra, ha rámentem, már borult az egész, úgyhogy el is ajándékoztam utána. Hál' az égnek, ilyenek most már nem nagyon vannak, most már a nagyobb kerekű rollerek mennek, és akkor ezzel meg mi van?
2: Na most, hogyha gondoljuk utána, azt szokták mondani, hogy a 3-6 cm-es magasságú akadály a rollernek már nagyon veszedelmes. Úgyis mondom, a 6 cm-s az megúszhatatlan. A 3 cm-s az, hogyha az embernek jó esélye van, hogyha látja előre és készül. Na most ugye ez azt jelenti, hogy ha 6 centisben gondolkodunk, egy 18 centis patkára kiugrat föl biciklivel senki.
1: Nem őrültem meg.
2: Igen, és igazából ez nem tűnik nagynak. Aha. Nem tűnik nagynak. Azt szoktam mondani, hogy a roller, tehát hogyha fizikus szempontból elemezzük, akkor van két kerék. A két keréket összekötjük, akkor az egy vonal. Ezen a vonalon kell egyensúlyozni a rolleresnek. A rolleres, hogyha nyugalomban áll, akkor kizár dolog, hogy meg tudja tartani magát, hiszen az alátámasztási pont fölött van a tömeg középpontja. Fizikus szempontból azt jelenti, hogy labilis a helyzet. Úgy szokták mondani, hogy minél gyorsabban megy egy kétkerekű, ilyen egynyomon futó szerkezet, annál stabilabb. Hogy ez a stabilság miből jön össze, ezt most hagyjuk, de az a lényege, hogy ez egy haladásában stabil szerkezet. Akkor, amikor az ember megnézi ezt, akkor ugye van egy olyan, hogy a keréknek van egy úgynevezett utánfutás nevezetű értéke, ami azt jelenti, hogy ez az utánfutás arra jó, hogyha elengedi például az ember a kormányt, akkor ez az utánfutás egyenesen tartja az első kereket. Na most az utánfutásnak a nagysága, hogy hány centiméter, az gyakorlatilag a rollerek esetében azt kell mondjam, hogy jószerivel egy ábrában nem tudod berajzolni, olyan kicsi. Tudom, mert nemrég rajzoltam egy ilyen ábrát, és olyan kicsi volt, hogy ki kellett 300-szorosan nagyítani, hogy látszódjék valami ebből az egész. Na most igazából az van, hogy a bicikliknél, hogyha az utánfutás nagy, akkor az azt jelenti, hogy nehezebb lesz kormányozni, de nagyon stabilan megy, elengedett kézzel simán lehet.
1: Tudsz, azt akartam mondani, hogy ha nem fogják a kormányt, megy tovább egyenesen.
2: Legjobban akkor lehet ezt megnézni, de egymás mellé tesz az ember egy roller, egy biciklit, és egy olyan, mint a szelíd motorosokban volt az a hosszú nagyvillás, ugye?
1: Tehát a
2: chopper, ugye azoknak eszméletlen nagy az utánfutásuk, de azzal azért kis híven nem fordul. Tehát az biztos, akit, hát ugye, nem mindenképpen ezt lehet érteni, és akkor ugye az a lényege, hogy ha kicsi az utánfutás, annak van még egy következménye, ideges lesz a vezetés. Tehát magyarul egy nagyon pici elfordulásra már nagyon komoly sebességváltozást kell mondjak, mert igazából megváltozik az iránya a rollernak, és hát gyakorlatilag ez nem szerencsés. Úgyhogy rollernél például az, hogy elengedett kézzel menjen valaki, senkinek nem ajánlom.
3: Mi az, ami még nem szerencsés, hogyha rollerezünk? Mire
2: ha magasak figyeljünk? Vagyunk. A rollerezésnél nem szerencsés az, hogyha például fogja magát az ember egymás mellé, és minél hozzá közelebb a kormányhoz teszi a két lábát, nem harán terpezve, hanem egymás mellé, és minél hosszabban kihúzza magát. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor tud valaki rolleren stabilan menni, hogyha igyekszik a hátsóját, a tömegközéppontját minél lejjebb, és minél az első keréktől távolabb.
1: Tehát pucsítani, úgy lenne jó
3: pucsítva. Pucsítani kell a
2: roller. Akkor biztos, hogy úgy mennék. Tehát ugye gyakorlatilag én azt javaslom, hogy fogja magát, guggoljon le, amennyire tudja, és nyújtsa ki hátrafel a lábát. És akkor ugye a roller, ha megbukik, akkor az első kerék tengelye körül bukik, attól távolnak kell lenni, és alacsonynak. Akkor lesz a billentő nyomaték kicsi.
3: És sisakot is használjon, aki mondjuk rollerezik, nem? Tehát azért ez nagyon fontos.
2: Az az igazság, hogy miközben idejöttem, nézegettem a rollereseket. Hát ugye az első, akivel találkoztam, az a Bertalan Alajos utcában jött egy fazon. Természetesen a bal oldalon jött lefelé, mert a másik oldalon is jött valaki is. Na jó, tehát ezért mondom, hogy kihúzott lábbal jött lefelé. Az azt jelenti, hogy még könnyebb átbukni. semmi védelmi eszköz nem volt rajta.
3: Nem
2: tehát az, hogy valami olyan, amitől mondjuk megvédi a térdét.
1: Mondjuk valamikor a védelmi eszköz se segít. Nem tudom, láttátok-e azt az elképesztő videót, amikor az Árpád hídon ment át valaki néhány napja 70-es tempóval. Majd mindjárt innen folytatjuk, meg a védelmi eszközökkel, hogy egyáltalán mi az, amire érdemes lenne, vagy feltétlenül be kellene ruházni. Hetlen Károly a vendégünk itt a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, míg a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélekközösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
5: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi négycsillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
8: Fefe, Festetics Fesztivál, a nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
9: Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
10: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Az utastájékoztatás megújítását ígéri Vitézy Dávid a tegnapi mozdonytűz után. A budapesti reptéren nincs gond a kerozinellátással. Elpusztult a Nyíregyházi Állatpark Matuzsálem jeges medvéje. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az utastájékoztatás megújítását ígéri Vitézy Dávid a tegnapi mozdonytűz után. A közlekedési miniszter a helyszínről jelentkezett be tegnap, miután eloltották a tüzet Kelenföldön, és változásokat ígért a vasúti utastájékoztatásban. Szerinte a rendkívüli helyzet kezelésében komoly hiányosságok mutatkoznak, különösen az információ áramlás terén. Közölte, kezdeményezte a korábban megszüntetett MÁV-Inform rendszer gyorsabb és folyamatos működésének visszaállítását. A miniszter azt is kifogásolta, hogy egy 2024-es szabályozás miatt a BKK nem tudott pótlóbuszokkal segíteni a fennakadás idején. A MOL szerint stabil és zavartalan a hazai repülőterek kerozinellátása. A vállalat folyamatosan biztosítja a szükséges üzemanyagmennyiséget partnerei számára. Közlésük szerint a finomítói és logisztikai rendszerek megfelelő kapacitással működnek, így jelenleg nem várható fennakadás az ellátásban. A közlemény szerint azonban a nemzetközi piacon egyre nagyobb aggodalmat okoz a kerozinellátás. A szakértők szerint a közel-keleti konfliktus és a hormúzi szoros körüli bizonytalanság jelentős hatással van a globális piacra. Több légitársaság már áracsökkentéseket vezetett be, és áremelést is terveznek a dráguló üzemanyagok miatt. Újabb a budapestiek által megszavazott közösségi költségvetési projekt valósul meg a fővárosban. A Margit híd melletti forgalomtól elzárt terelőszigeten a Főkert kollégái 50 négyzetméteren felbontják az aszfaltot, hogy a helyét szárazságtűrő cserjékből és évelő növényekből álló zöld felület vegye át, adta hírül a főpolgármesteri hivatal. Budapest ezzel újabb lépést tesz a Radó Dezső tervben megfogalmazott célok felé. A városi zöld felületek és a biodiverzitás növeléséhez, a csapadék helyben tartásához, valamint a városi hősziget hatás mérsékléséhez. Elpusztult Lloyd, a Nyíregyházi Állatpark ikonikus jegesmedvéje, aki 26 éves korával Európa legidősebb hímjegesmedvéjének számított. Az állatkert közlése szerint az idős állat állapota az elmúlt hetekben gyors romlásnak indult, előre haladott daganatos elváltozásokat mutattak ki a máján, így a szakmai és állatjóléti szempontok mérlegelése után az eutanázia mellett döntöttek. A jegesmedvék átlagos élettartama a természetben 15-18 év, így Lloyd valódi Matuzsálemnek számított. Ingyenes programokkal várja az érdeklődőket a Pestújhelyi Napok és Gyermeknap május 27-e és 31-e között. A rendezvénysorozat helytörténeti sétával indul, majd kiállítások, kézműves foglalkozások és koncertek színesítik a programot. Színpadra lép mások mellett Ferenczy György és az első pesti rackák, valamint a magashegyi underground is.
12: Bori, nagyon szépen köszönjük, igazán meleg, kellemes nyári időre számíthatunk, már aki szereti a meleget. Egyébként erős lesz az UV-sugárzás 11 és 14 óra között, úgyhogy ha napon kell tartózkodniuk hosszabb ideig, akkor UV-védőt mindenképpen használjanak. Kenjék krémmel az arcukat, a bőrüket, nehogy véletlenül megégjenek, és aztán annak később kellemetlen következményei legyenek. A lényeg tehát, hogy használjuk ki a jó időt, érezzük jól magunkat, és sok folyadékot is fogyasszunk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Téged teremt az otthonában. www.klivet.hu.
13: Az M3-oson Budapest felé 60 térségében a belső szalagkorlátnak hajtott egy személygépkocsi, az 54-es kilométernél zárva a belső sáv. Az M5-ös autópályán szintén a főváros irányában Kecskebét térségében a 85-ös és 71-es kilométerek között az ünnepi hétvégét követő rendkívül erős tranzitforgalom miatt lassult le jelentősen a haladás. Budapesten a Széher út mától zárva a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt a 129-es busz terelve közlekedik, nem érintve a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállókat. Ugyancsak a 129-es busz szabálytalanul parkoló jármű miatt kényszerült terelőútra, illetve kihagyni a Tárogató út és az Akadémia közti megállókat. Az 5. kerületben a Vadász utcát zárták le a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hild tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. És tart a Budafoki úton a vasúti híd felújítása a Rákóczi hídnál, változott mától a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható csak. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Folytatódik a

0: 3:49 előtt picivel, továbbra is Magic Karcsi, vagyis Hertlein Károly, a Műegyetem mesteroktatója a vendégünk itt a stúdióban.
1: Látod azt a videót, ami múlt héten került ki, az Árpád hídon ment át valaki, talán 70-es tempóval egy hogy hívják ezt az egykerekű mikromobilitási eszközt, ami már nem is róla, tudom, csak egy kerék, és a, gyakorlatilag ugye a tengelyén állsz a két oldalán.
2: Az az igazság, én azt gondolom magamról, mert valamikor lánykoromban kenusztam, ezért viccesen mondom, tehát én nekem az egyensúly érzékemmel azt gondolom, hogy fejlettebb, mint egy átlag ember, a kenu az megkívánja. De ezeket egyszerűen azért nem értem ezeket az embereket, mert az rendben van, hogy elmegy egy helyre, és akkor ott mutatványozik, és teszi a dolgát. De a közlekedés nem erről szól. A közlekedés arról szól, hogy ott neked nem az ügyességen kell megoldani dolgokat, hanem a szabálykövetés.
1: Hát és a többi közlekedővel együtt. Tehát ugye ez egy társas játék.
2: Az előadásomban, amit múltkor tartottam a rolleresekről, ugye azt írtam le, hogy tulajdonképpen a rolleres, minél nagyobb a sebessége, annál stabilabb. De ez csak akkor igaz, hogyha ideális feltételek vannak. Ideális feltétel az, hogy nem kell gyorsan sebességet változtatni, nincsen akadály, stb. De ez csak fizika órán van. Ezt azért lássuk már be. Tehát azért gondoljuk meg, hova kívánjuk a rollereseket? Hát azt mondjuk, hogy mivel, hogy lassabbak, mint az összes többi, menjen az út szélén. Ha az út szélén van, mi van ott? Hát ugye ott vannak a gödrök, ott vannak az összes víznyelő, és hát ugye ezekre kényszerítjük rá. Normális, hogy ott menjen, mint az állat?
3: Nem.
2: Nagyon nem.
3: Nem.
2: Hát igazából saját magának. A másik dolog, hogy a rollereseknél például meg kell tanítani azt, hogy a rolleres azért úgy magasabban van a feje, mint egy autóban, és akkor van erre esély, hogy egy autón keresztül az előző autót néz, és akkor ilyeténképpen, amikor az elkezd fékezni, már akkor fékezhet. Nem kell megvárni azt, hogy a közvetlen előtte levő autó azt kezdjen el világítani a féklámpája. Tehát én azt gondolom, hogy az a történet, hogy valakinek a rollerről az jut eszébe, hogy ez egy gyerekjáték, és mindenki
3: az
2: úgy
3: már
2: gondolja, hogy gyerekjáték vele közlekedni. Na, ez nem igaz.
3: Igen.
1: Petra, múltkor voltál motoros rendezvényen. Hol tartanak most a védelmi felszerelések, amit gyakorlatilag bármilyen, mondjuk ilyen autón kívüli...
3: Már van motoros légzsák, és teszteltük is. Zseniálisan működik.
1: Hova kerül?
3: Hát a hátadra, képzeld el, hogy úgy néz ki, mint egy mellény, és abban van berakva, és ütöttük baseball ütővel, hogy megnézzük, hogy mikorra nyílik ki, és szuper jól véd egyébként.
1: De akkor nem késő, mert Karcsi ugye az autóknál a légzsák, az úgy

0: Pedig, hogy mondjuk a lökhárítóban van egy szenzor, egy érzékelő, és abban a pillanatban, hogy az bekapcsol, mert úgy érzi, hogy az autó nekiütődik valaminek, már nyílik a durran a légzsák, mondjuk a kormányban, vagy akár az ülésben, a B-oszlopnál, stb. De ez nekem kicsit későjének tűnik, hogy amikor a motoros, mondjuk, vagy egy rolleres felborul, és az ő válla érinti a földet, ott már abban a pillanatban sérül, nem?
1: Vagy... Én azt gondolom, hogy ugye az, hogy mi fogja elindítani ennek a felfúvódását, az nem feltétlen az, hogy éppen már talajt fogott. Ezt addigra kell már kinyitni.
0: De ezt hogy lehet megoldani?
1: Úgy lehet megoldani, hogy például vannak szenzorok, amelyek érzékelik azt, hogy mondjuk vízszintes helyzeti irányba megy el a motoros. Vagy tudom is, tehát a gyorsulásmérő szenzorok, az ilyen forgásmérő szenzorok, tehát ezek mind-mind olyanok, amelyek...
0: Ezek olyan kifinomultak?
1: Ezek igen. Ezek most azt akarom mondani, hogy odáig jutottunk el, hogy pár évvel ezelőtt a műegyetemen volt egy olyan kutatás, amiben azt nézték, hogy betette valahova az ember a telefonját. Hova szokták? A cigaretta zsebbe, var zsebbe, ide-oda-amoda, és utána mint egy-két perc múlva megmondják, hogy hol van az embernek, melyik zsebében. Ugyanis a gyorsulások a különböző helyeken más és más lesz. Aha. És akkor ez azt jelenti, hogy ebből azt is meg tudják mondani, hogy ilyenből ilyenné változott, tehát elesett. Például ilyet tudnak mondani. Tehát ez egy fontos történet. Hogyha meggondolod, akkor ugye az, hogy például mondjuk a farzsebedbe beteszed a telefont, és mondjuk mész, akkor a telefon valamilyen szinten áll. Ha fogod magad és leülsz, akkor más szögbe kerül.
0: Jogos.
1: Akkor a gyorsulás szenzor ezt kapásból megmondja. Ha.
2: És ugye a motoros légzsák az úgy...
1: Bocsánat, egy dolgot szeretnék elmondani, ez egy olyan élmény, amit úgyse fogok elfelejteni. Tehát vannak dolgok, amit az ember úgy belevésődik, hogy ne tovább. Fizika tanár Jankéton, egy barátom, Varga Pista barátom, elhozott egy ilyen motoros protektoros ilyen ruhát, és ott az egyik fizikatanár nénire ráadta, és utána eltörött a hátán több seprűnyelet, addig ütötte, és hát igazából, de most gondoltok utána, hogy ez hogyan lehet ennél jobban elmagyarázni iskolateremben. Fogta is, de nem ilyen gagyi seprűnyelet, ez az igazi, azt a vastag fából készült seprűnyelet.
0: És az még csak sima protektor volt.
2: Én baseball ütővel ütöttem ott a vérlovagokat. Na, szóval úgy működik, tényleg ezt kérték, az
1: hát
2: elektronikus...
1: Elég pajzán.
2: Hát ez volt. Így
1: képiesen gondolkodom.
2: Hát tényleg ez volt.
1: Szóval elképzelem, hogy kezedben van egy baseball ütésütő.
2: Így, igen.
1: Ez jó, ez
2: szóval
1: nagyon
2: úgy
1: jó.
2: Működik, hogy nem kell kábel csatlakoztatás hozzá, beépített gyroszkóp, gyorsulásmérő, fejlett algoritmus, és ugye, hogyha változik a motoros helyzet, akkor azonnal bekapcsol, 0,05 és 0,08 másodperc alatt felfújódik, és megvédi a belső szerveket, szóval szuper jól működik.
1: Még egyet hadd mesélek, akkor itt mondtál számokat,
2: igen.
1: Én is mondanék számokat, hogyha fogja magát az ember mondjuk ilyen 30 kilométeresnél nem nagyobb sebességgel megy, megakad az első kerék, akkor az ember pofára esik.
0: Igen, volt nekem biciklivel, bocsánat.
1: Igen,
0: ja, mentem a strandra, és a szatyrom a kormányról beakadt a tűnő közé, és megállt az első kerék.
1: A megakadástól a talajfogásig 500 millisekundumban. Uh-huh. Most akkor vessük össze, az fél másodperc.
2: Igen.
1: Ez azt jelenti, hogy addigra már főfújul.
2: Így van. Így
1: tehát
2: van.
1: Ez egy, én azt gondolom, hogy...
0: Ez a jövő.
2: Ez a jövő. És
1: én egyébként abban reménykedem, hogy az új keretbe kötelezően előírják.
2: Nagyon jó lenne. Nagyon jó
1: tehát
2: lenne, igen.
1: Meg kell, hogy mondjam, hogy ugye valaki elmegy a Betesdába, és a megadott osztályra elmegy, akkor ott szerintem előbb-utóbb föl fognak lázadni az ottani orvosok. Hát volt olyan hét, hogy több...
0: Igen, múltkor beszéltünk velük, hogy már eszméletlen sok esetük volt.
1: Ilyen állkapocs műtétre nagyon kezdenek már, kézügyesük már nagyon meg.
0: Vigyázzanak magukra, akkor sima ilyen monociklit, vagy azt inkább ne, a rollert az pedig fenntartásra kapucsítva.
1: Bocsánat, a monociklit lehet, csak ne közlekedjen vele.
2: Ja,
1: tehát
2: igen,
1: menjen
2: el
1: egy parkba, és akkor ott mutogassa magát.
2: Igen, ne
1: az miért ne? Hát,
2: persze.
1: Na, miért? Hát ez egy jó, tehát a veszélyes sportok lehet, még csak ne mondjuk egy buszon, ott, ahol busz is közlekedik.
0: Ja, ja. Hetlen Károlynak a Műegyetemről köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Köszönöm a meghívást.
0: További
1: sziasztok.
0: Munkát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És melyik dino a leghíresebb?
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy 2 személyes, 1 hetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
3: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
5: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
6: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
7: Legjobb. Tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
10: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
0: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Bemutatta új kabinetfőnökét a miniszterelnök. Hiába a tiltakozások, július 1-től megszüntetik a parkolóautomatákat Budapesten. A főváros néhány kerületében már drágábbak a panelek, mint a téglalakások. Jó napot kívánok, Szendő Fiori vagyok. Sümegi Klaudia, nemzetközi kapcsolatok szakos közjogász, filmproducer lett a miniszterelnök kabinetfőnöke, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán ma reggel. A kormányfő azt írta, Sümegi Klaudia felsőfokon beszél angol és olasz nyelven. Jelenleg az Oxfordi Egyetem Executive Leadership programjának résztvevője. Közel 1 évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett. A miniszterelnök hozzátette, a Tavaszi szél az Ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként Csümegi Klaudia másfél éve követi és jól ismeri a Tisza közösségét, a döntéshozatali folyamatokat és az értékválasztásokat. Hiába a tiltakozások, július 1-től megszüntetik a parkoló automatákat Budapesten, így helyben készpénzzel már nem lehet majd parkolójegyet váltani. A parkolási díjakat emellett emelik is, a fizetés pedig elsősorban mobil alkalmazáson, illetve SMS-en keresztül történhet. A főváros szerint a döntést az automaták nagyon magas üzemeltetési költsége indokolja. Volt olyan kerület, ahol évente mintegy 100 millió forintot emésztett fel a működtetésük. A BKK adatai alapján jelenleg a parkolási díjak több mint 90%-át már bankkártyás vagy digitális formában fizetik be. A városvezetés szerint az intézkedés egyszerűbbé és költséghatékonyabbá teheti a rendszert. Ugyanakkor sokan kifogásolják, hogy az új rendszer hátrányt jelent majd azoknak a jellemzően idősebb sofőröknek, akiknek nincs okostelefonjuk. Több budapesti kerületben és vidéki nagyvárosban is jelentősen csökkent a különbség a panellakások és az újépítésű ingatlanok árai között. Egy friss piaci felmérés szerint a felújított panelek sok helyen gyorsabban drágultak, mint a téglaépítésű lakások, ezért egyes környékeken szinte összeértek az árak. A fővárosban többek között Kelenföldön, Gazdagréten és Alsórákoson a panellakások négyzetméterára már meghaladja az Otthonstart program 1,5 millió forintos támogatási plafonját. Vidéken is hasonló a tendencia. Veszprémben és Székesfehérváron már csak 15-20%-os különbség van a panelek és az új lakások között, Győrben pedig még ennél is kevesebb. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten a BRFK és a BKK közös buszsáv razziáján. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak ellenőrzést. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés volt. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávvitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is. Vandálok tarolták le a Bikás Park teraszait. A 11. kerületi park egyik vendéglátóhelye közölt képeket hétvégén, ami szerint komoly rongálás történt a teraszukon és a park több más pontján is. Vízbe dobott székek, felrugott növények és asztalok láthatók a felvételeken. A poszt szerint az elkövetőt a rendőrség már elfogta, és azóta pszichiátriai kezelés alá került. Kánikula lesz ma sok napsütéssel, csapadék nélkül. Délután 30 foknál is melegebb hőmérsékletre lehet számítani az ország nagy részén. Az Alföldön 33 fok is lehet. Emellett nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Ha a szabadba mennek, erről ne feledkezzenek el. Késő este többnyire 17-25 fok közé hűl a levegő. Holnap fátyol felhős meleg időre készülhetünk. Némi enyhülés szerdán jön, de csapadék egész héten nem várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
12: Az ünnepi hétvégét követően nagyon erős a tranzit forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé, így Kecskemét térségében a 85-ös és 71-es kilométerek között jelentősen lelassult a haladás, de a szokásosnál erősebb reggeli forgalom tapasztalható a Budapest környéki utakon, az M7-esen, az M4-esen, az M3-ason, az M2-esen és az M1-esen. A budai alsórakparton a Petőfinál északi irányban és a Margit hídnál dél felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budakeszi és a Hűvösvölgyi úton befelé, illetve a Szélkálmán tér környékén is kimondottan erős a forgalom, de még mindig sokan autóznak a 6-os főúton is befelé a Savoya parknál, a 10-esen az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-esen pedig a Pünkösdfürdő utcánál, illetve a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, valamint az Üllői és a Rákóczi út befelé szintén zsúfolt. A Vadász utcát az 5. kerületben lezárták a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt, illetve zárva a 13. kerületben a Csaba utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között csatornaépítés miatt, és a Rejtel Ferenc utcában van még mától szakaszos és időszakos sávzárás, mert kertészek dolgoznak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 9 óra 7 perckor, jó reggelt kíván Bordán Petra!
13: És Somogyi Zoltán!
12: Minden, ami BL, ha már annyit emlegettük ma reggel. Mit kell tudni, mi van a reptérrel most, mi van, ha valakinek semmi dolga egyébként a BL-lel.
13: És kikinek szurkol, ezt is megírhatják SMS-ben.
12: És mire figyeljünk, kérdezzük mindjárt szakértőnket.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Mindjárt 9:10, és hogy hát reggel már ugye ezzel kezdtük, ezzel a héttel, még ha kicsit később indult is ezzel a keddi nappal, de ráfordultunk a BL döntő napjaira itt Budapesten. Hihetetlen izgalomban él az egész város, meg lüktet, kezdve ugye Budapest kapujától, ami nem más, mint a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, és hát napok óta halljuk, hogy ők is nagyon készülnek, mert hogy olyan tömegre lehet számítani itt Budapesten, meg a Ligi kikötőben, amilyen soha nem volt még. Valentinyi Katalin a vonalban.
2: Jó reggelt!
1: A Budapest Airport szóvivője. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Azt olvastuk, hogy hónapok óta készültök arra, főleg azzal is, hogy ugye az egyes terminált az esemény idejére teljes értékű reptérré változtattátok. Mennyire volt nehéz felkészülni erre a BL döntőre, mert azért ez mégiscsak egy nagy dolog.
3: Hát abszolút, lehet, hogy soha vissza nem térő esemény, ugye itt az országban, ki tudja. Extrém terhelés alatt áll majd a repülőtér, de nem csak a repülőtér, azt gondolom, hogy a teljes belváros a közlekedési infrastruktúrák, ahogyan a repülőtérről be lehet jutni majd a városba onnan ki. Szóval, hogy ez egy elképesztő koordinációt igényelt, ezért is készülünk rá gyakorlatilag tavaly nyár óta, és speciális, igen, egy speciális munkacsoport alakult, ezt a Budapest Airport vezeti. Nyilván ez a munkacsoport alapvetően a megérkezést, a városba való bejutást, az onnan való kijutást koordinálja, de tényleg ennek a munkacsoportnak mindenki tagja, aki bármilyen módon is ebben a szervezésben részt vesz, kezdve a rendőrségtől, napon keresztül ugye ők is itt vannak a reptéren, a légiközlekedési hatóság, Hungarokontroll, szóval mindenki benne van, hiszen tényleg az összefogásunkra, a koordinációkra és nagyon erős fókuszáltság szükség van ahhoz mindenki részéről, hogy ezt gond nélkül nem menedzseljük.
1: Szeretném hozzátenni, hogy ez nem csak üres duma, mert ahogy így nézem a képeket, amik már a sajtóban megjelentek, meg hozzáférhetőek, tehát az egyes terminálon nem csak hogy újra üzembe helyeztétek azokat a pultokat, ahol ugye régen, sok-sok évvel ezelőtt zajlott kiszolgálás, hanem például, ha valaki járt már ott ugye a régi terminálnál, a központi csarnokban, ami egy szép nagy tágas csarnok, még ott is ilyen csomag ellenőrző pontokat telepítettetek, szóval, hogy valami eszméletlen nagy átalakítás, vagy ideiglenes átalakítás zajlott nálatok, ha jól látom.
3: Hát így van, ugye erre a három napra nyitjuk újra az egyes terminált, ami évek óta zárva van, és ugye ez nem is üzemel terminálként, tehát itt alapvetően irodák vannak, vagy néha rendezvények, de ahogy ugye évek óta nem működő termináról beszélünk, úgyhogy itt a rendszereket újra installálni, nagyon sok infrastruktúrális elemet újra kellett építeni, ahogyan vétettétek, utas biztonsági folyosókat alakítunk ki, nem ott, ahol eredetileg volt, hanem behoztuk a csarnok közepébe. Tehát gyakorlatilag tényleg teljes értékű terminálként kell, hogy az üzemeljen ugyanolyan funkciókkal és modernitással, ételitalvásárlási lehetőséget alakítottunk ki. Nyilván ugye ide fognak érkezni az Arzenál szurkolók, tehát alapvetően charterjáratok utasai érkeznek majd ide, illetve a Wizz Air Budapest-London járatai, ami nagyon fontos információ, mert ebben a három napban
2: ez melyik három nap? Bocsánat, azt mondjuk el azért.
3: Hétvége, igen, 29, 30 és 31-e, tehát péntek, szombat,
2: 29, 30, 31. Jó. Mekkora forgalomra számítotok?
3: Hát a duplájára. Ez tényleg extrém van. Általában nekünk egy normál napon olyan 350-400 repülőgép mozgás van. Hát ez most közel 800 lesz. Igen, tehát a szombati vasárnapi napon 800 járat fog érkezni vagy elmenni, tehát ez ugye az érkezői turót egyszerre jelenti. Pénteken még egy picit kevesebb, ugye az egy nappal van a mérkőzés előtt, úgyhogy tényleg, amikor azt mondjuk, hogy egy extrém terhelés lesz a repülőtéren és a közlekedési infrastruktúrákon, ez a kijelentés, ez valid. Aha.
1: Abban segíts, hogyha valakinek például semmi köze nincs a BL-hez, tehát hogy nem érdekli, nem érinti, akkor is milyen jó tanácsot adnál neki, ha viszont a reptéren nálatok dolga van.
3: Tehát ugye az egyik fontos információ, hogy aki Londonba utazik ez alatt a három nap alatt vízzelrel, neki az egyes terminálról fog indulni a gépe, és oda is érkezik. Ugye ezt a légitársaság is kommunikál, tehát ez egy fontos info, hogy nem a kettesre kell menni, hanem az egyesre. De nagyon fontos az, hogy még mielőtt bárki elindul a reptér ebben a három napban, akár utazni indul, akár hozzátartozójáért jön ide, nézze meg, hogy mennyi idő kijutni a reptérre, hiszen lehetnek torlódások, útlezárások, lassabb a kijutás, szóval, hogy mindenki induljon el előbb. Nézze meg, hogy hogyan tud ide jutni. Azt is kérjük az utasoktól, hogy normálisan két órával előbb jöjjenek, de most azt mondjuk, hogy 2,5-3 órával hamarabb érjenek ki a reptérre. Sőt, ha a légitársaság azt kéri, külön tájékoztatásban tőlük, hogy még hamarabb, akkor kérjük utasokat, hogy még hamarabb érkezzenek meg, hiszen tényleg számolni kell azzal is, hogy nem csak a gépek száma lesz a duplája, hanem az utasok száma is duplája, tehát nyilvánvalóan nagyon sok ember, nagyon sok utas lesz a terminálon. fontos, hogy kövessék az utasok a járatinformációt, ezt a mi oldalunkon is megtehetik. Nyilván a légitársaság is mindenkit tájékoztat, mi nagyon sok csatornán, rendőrség is, légitársaságok is folyamatosan fogunk kommunikálni, úgyhogy hát kérjük mindenki türelmét és kitartását, mert ez egy nagyon fontos esemény az ország számára. Mi felkészültünk, reméljük, hogy minden rendben lesz.
1: Kinek nagyon szurkolsz? Köszönjük. Még annyit, kinek szurkolsz?
3: Páris.
1: Oké. Köszönjük szépen.
2: Szép napot. Sziasztok.
1: Valentinyi Katalint hallottuk, a Budapest Airport szóvivőjét itt a Sláger reggelben.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Fél tíz lesz már 8 percen belül, és hát továbbra is BL döntő lázban égünk. És ahogy azt Petrával szoktuk mondani, azért mi nem vagyunk nagy foci mágusok, még ha ilyen nagyobb alkalmakkor követjük is az eseményeket. De milyen jó, hogy van nekünk egy Kele Jánosunk,
2: jó
1: aki
2: reggelt.
1: Szakkommentátor, újságíró, blogger és egyáltalán. Szia!
2: Szia!
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Amennyire én azért így tájékozottam előzetesen, ugye címvédés a BL sztoriában gyakorlatilag a Real Madridnak sikerült eddig csak, amióta van ez a modernkori BL, és ehhez képest most ugye a PSG az címvédő lehet, vagy ami legalább ennyire érdekes, vagy izgalmas lenne, hogyha az Arsenal az első BL győzelmét megszerezné. Nagyjából e körül forog most minden?
3: Abszolút, abszolút. Ugye a Real Madrid 3-at is nyert annak idején egymás után, egy jó 10 évvel ezelőtt, az nagyjából megismételhetetlennek tűnt akkor, és hát ugye önmagában ennek a sorozatnak azért mutatja a kiszámíthatatlanságát, meg az egész egyenes kieséses rendszernek, meg a döntős formátumnak a volatilitását, az, hogy még a legnagyobb csapatok sem, vagy akár Pep Guardiola sem tudta megcsinálni ezt, hogy kétszer egymás után nyer bajnokok ligáját. Az, hogy a Paris Saint-Germain feliratkozott ebbe a sorba, az azt gondolom, hogy egy nagyon komoly fegyvertény. Az Arsenalnál meg nyilván ez az örök várakozás, hogy ők ugye most 22 év után bajnokok lettek, ugye az is egy nagy dolog, és hogy azonnal beléphetnek az álmok kapuján a bajnokok ligájában is.
1: Ez a 22 év, ugye az angol bajnokságot nyerték meg, ettől most akkor ők vajon fáradtak, vagy ez pont, hogy doppingolhatja őket?
3: Egyébként ez nagyon érdekes kérdés, és az egyik leginkább neuralgikus pont szerintem a döntőben, tehát az Arsenal egy nagyon komoly, megterhelő szezonból jön. 60-nál is több mérkőzést játszottak, ugye a Premier League intenzitásában, magával a meccs naptárjával is kiemelkedik az összes top liga közül is, ugye van a liga kupájuk is, FA kupájuk is, az FA kupa ugye csak tavasszal indul be, szóval az egész meccs naptár úgy van összeállítva Angliában, hogy az, hogy mondjam, az angol kupacsapatokat általában, vagy még az angol válogatottat a világbajnokságon, amelyik döntően hazai játékosokra épít, nem igazán tudta segíteni. A Paris Saint-Germain egy sokkal gyengébb bajnokságból jön, és a saját bajnokságában gyakorlatilag érinthetetlen és abszolút kiemelkedő kulcsembereik vannak 1000 játékperc körül a szezonban, ami azt jelenti, hogy sokkal kipihentebbek, mint mondjuk az Arsenal, teljesen más erőállapotban érkeznek, teljesen más felpörgöttségi szintről érkeznek, annyi árnyal ezt, hogy ők azért tavaly a klubvilágbajnokság miatt egészen elhúzódó szezont játszottak, tehát még a BL-döntő után is tartott nekik a szezon júniusban, talán június közepéig vagy végéig, tehát nekik egészen máshogy kell beosztani ezt a szezont, de szerintem ez lesz a kulcs, hogy ki milyen fizikális állapotban van.
2: Ez lesz ugye az első BL-döntő itt Budapesten. Miért fontos ez nekünk sporttörténet szempontjából?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő jelentőségű esemény. Ez nagyon biztos. Sok sportrendezvényt rendezett Magyarország az elmúlt bő egy évtizedben. Volt atlétikai világbajnokság, volt vizes világbajnokság, sok egyéb sportrendezvény. Volt már ugye Európa Liga döntő, meg Európai Szuperkupa döntő is, de a Bajnokok Ligája döntő az ebből a szempontból más kávéhez. Ugye is hangzott a napokban, hogy ekkora forgalom, vagy ekkora terheltség, mondjuk a repülőteret egyik másik világesemény vonatkozásában sem értem. Most tényleg ide fog figyelni a világ egy nagy része Budapestre. Szerintem abszolút az a típusú esemény, ami országi más szempontjából is fontos, meg abban a szempontból is fontos, hogy a Puskás Aréna, ami leplezetlenül erre a célra is épült, az bekerül ebbe a körforgásba, és mint egy, hát hogy nagyon komoly mérkőzés helyszín kerül fel Európa térképére. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy jól sikerüljön a szervezés, ugye ilyenkor azt még talán érdemes hozzátenni, hogy ilyenkor a nemzetközi közvetítést is a rendező országnak a jogtulajdonossal kell, hogy gyártsa. Tehát egy magyar TV csatorna fogja gyártani az egész közvetítést a világ felé. Szerintem ez is egy nagy dolog, nyilván nagyon sokan dolgoznak ezen, nagyon sok ember munkája van ebben benne, úgyhogy nekik is szurkolhatunk, szerintem érdemes.
2: Te kinek szurkolsz egyébként, ha már a szurkolásnál tartunk?
3: Hát én nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert az Arsenal az nem a szívem csücske, hogy én Manchester United szurkoló vagyok, én azon nőttem föl, hogy a Ferguson és a Wenger harcolnak egymással, és én a Ferguson táborban voltam, de hát azért a Paris Saint-Germainnek meg, hogy mondjam, tehát ezzel a katari olajpénzzel, meg sportswashing projekttel, szóval nehezen azonosulok, miközben egyébként a játéka esztétikáját tekintve azért a Paris Saint-Germainnek jobban tetszik nekem, szóval én borzasztó ambivalens helyzetben vagyok. Én kicsit arra hajlok, és minden előzetes elgondolásomat fölülírva, hogy azért valahogy megmelengetni a szívemet, hogyha az Arsenalnak sikerülne most már ez is. Ha megvan a bajnokság, akkor legyen meg ez.
1: Ha már az országimást érintettük az előbb, nem csak mi magyarok húzhatjuk ki magunkat büszkén, hanem a spanyolok is, hiszen ugye mindkét csapatnak spanyol edzője van. Ez még egy ilyen érdekes szitu, megint csak.
3: Sőt, baszk. Ugye mind a két csapatnak baszk edzője van.
2: Nehogy azt mondjuk, hogy spanyol igazad van.
3: Igen, most ezt nem vettem zokon, lehet ők zokon vennék, de hogy tényleg érdekes, hogy a baszk az egy az egy olyan nép, aminek nincs ugye saját országa, és egy viszonylag kis nép, néhány milliós nép, és ugye Unai Emery személyben az Európa Liga győztes Aston Villának az edzője és baszk. Még ide veszünk mondjuk Andoni Iraolát, aki meg BL-be juttatta a Bournemouth csapatát, nagy valószínűség szerint, bár van még hát egy forduló, akkor ők hát nagyjából egy 60-80 kilométeres körön belülről származnak mindannyian. Szóval azt mutatja, hogy ez a baszk futballkultúra iszonyatosan erős, nagyon termékeny, nagyon jó edzőket ad a világ futballnak, és ezt szerintem van egy ilyen különleges bukét ennek a mérkőzésnek, úgyhogy igen.
2: Nagyon szépen köszönjük, és izgalommal várjuk a döntőt.
3: Köszi szépen, sziasztok!
2: Szia. Még annyit árulja, hogy te honnan nézed?
3: Még nem tudom, ez még változhat.
2: Oh, nem már!
3: Majd kiderül, nem tudom.
2: Figyelj, óriási programok lesznek, tehát azt néztük, hogy rengeteg helyen, sok-sok esemény, úgyhogy szerintem megtalálod azt, ami a leginkább tetszik.
3: Így van, lehet válogatni.
1: Jó szurkolást Kele Jánosnak is! Szevasz!
3: Sziasztok! Hello, hello!
0: A legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: szeretem pénzt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ma folytatódik a napos meleg idő, napközben megélénkül, helyenként azért megerősödik az északnyugati szél, de igen, melegre készüljünk. Most 25 fokos a reggelünk, délutára pedig 31 fokot ígérhetek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
4: Az ünnepi hétvégét követően nagyon erős a tranzit forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé, így Kecskemét térségében a 85-ös és 71-es kilométerek között jelentősen lelassult a haladás, de a szokásosnál erősebb reggeli forgalom tapasztalható a Budapest környéki utakon, az M7-esen, az M4-esen, az M3-ason, az M2-esen és az M1-esen. A budai alsórakparton a Petőfidnál észak irányban és a Margit hídnál dél felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budakeszi és a Hűvösvölgyi úton befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén is kimondottan erős a forgalom, de még mindig sokan autóznak a 6-os főúton is befelé a Savoya parknál, a 10-esen az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-esen pedig a Pünkösdfürdő utcánál, illetve a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, valamint az Üllői és a Rákóczi út befelé szintén zsúfolt. A Vadász utcát az 5. kerületben lezárták a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt, illetve zárva a 13. kerületben a Csaba utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között csatornaépítés miatt, és a Rejtel Ferenc utcában van még mától szakaszos és időszakos sávzárás, mert kertészek dolgoznak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Annyiféle aspektusból beszéltünk ma már arról, hogy mi, akik itt élünk egy nagyvárosban, együtt lélegzünk, közösségben élünk, ugye akár a rollerezés kapcsán, hogy figyeljünk egymásra, akár a BL kapcsán, hogy hogyan szurkolunk együtt, és hidaljuk át a problémákat, vagy reggel ugye a rakpart zárról beszéltünk. És ha már itt az együtt lélegző közösség a téma, hát olyan szívmelengető látni azokat a fotókat, amik egyre nagyobb számban árasztják el a közösségi médiát, hogy mi történik Óbudán, a harmadik kerületben. Szabadjon használunk ezt a kifejezést, egy rituálé, egy igazi szertartás most már, hogy van egy srác, aki ott a Flórián téri csomópontnál néha egymaga, néha többet magával különféle táblákat tart a magasba, leginkább úgy ott az autósok, az autóval közlekedők számára, vagy hát aki arra jár, és ilyen jópofa pozitív üzeneteket ír el. Köszönjük, hogy ma reggel is fölkeltél, vagy hogy legyen szép napot, gyerünk,
2: jó,
1: megcsinálod.
2: Hogy itt vagy.
1: Igen, ilyenek. De hogy ki ő, és miért csinálja? Erre lennénk kíváncsiak, úgyhogy megkérdezzük tőle, vagyis a táblás sráctól. Megtaláltuk. Jó reggel,
2: jó
1: szia!
2: Reggelt, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát miért kezdted el ezt az egészet?
3: Igazából nem figyelmet szeretnék magamnak, hanem pozitívitást szeretnék, és emberi kapcsolatokat eddig adni embereknek, ellenszolgáltat nélkül.
1: Aha. És figyelj, ezt ilyen tök inkognitóban csinálod, vagy legalább mondjuk a keresztneved elárulod nekünk, vagy te szeretnél egyszerűen csak a táblás srác maradni?
3: Én a táblás srác vagyok, amúgy Csabinak hívnak.
2: Szia Csabi!
1: Szia, Csabi.
2: Örülünk neked, hogy ezt elkezdted, ezt az egészet.
3: Ja, köszönöm szépen, örülök, hogy van pozitív visszajelzés.
1: Figyelj, mi volt az első üzenet, amit így táblára írtál? Erre emlékszel? Biztos emlékszel rá.
3: Hogyne, persze. Az első üzenet, mondjuk egy hétig gondolkodtam, és azzal álltam ki, hogy szép napot.
1: Szép napot, aha. És mi volt a... Oké, értem, amit mondasz, hogy szeretnéd, mi is ezen dolgozunk egyébként szerintem itt Petrával, a rádió mikrofonja mögött, hogy egy kicsit az emberekben lelket önteni, vagy lelkesíteni őket. De hogy neked mi volt az a pont, amikor így azt érezted, hogy Én írok valami pozitív üzenetet, és azt mit is csináljak vele, ugye nagyon sokan a közösségi médián keresztül próbálják lelkesíteni a többieket, hogy te fölírod ezt egy táblára, és odaállsz egy kereszteződéshez, és ezt mutatod majd, hogy vajon milyen reakciókat kapsz. Szóval mi volt ez a pillanat, amikor ez megérett benned, ez a gondolat?

0: Egy ideig gondolkodtam, hogy legalább mondom, hogy héti gondolkodtam az első tárban, azt éreztem, hogy valahogyan ki kellene fejeznem az érzéseimet, és hogy igazából az embereket így valahogy motiváljam egy pozitív irányba, mert ugye ez a választás után volt egy héttel körülbelül ez egész szituáció, amikor ezt kitaláltam, vagy lehet egy két héttel, mindegy, de ugye a választás után is valami pozitív löketet szerettem volna nekik adni reggelente.
1: És az az érdekes, hogy reagálsz egyébként folyamatosan arra, hogy mi történik a világban, mert például nem mindig pozitív az az üzenet. Amikor Scherer Péter múlt héten elhunyt, akkor ki is írtad a Facebook oldaladra, hogy oké, most holnap nem egy ilyen pozitív történet lesz, hanem egy megemlékezés. Szóval, hogy az is szerintem nagyon szép, hogy az embereknek megpróbálod felhívni a figyelmét, vagy valahogy informálni őket arról, hogy mi történik a világban. Szóval ez tök jó.
0: Igen, köszönöm szépen. Mondom, én változtatom, tehát én igazából ilyen hatásokat akarok lenni az emberekre, tehát nem az a lényeg, hogy velem foglalkozni, engem az üzenettel, tehát azért próbáltam akkor is tenni, igen, amikor Pepéltő elveszett az ország valójában, hogy világ, igen.
1: Volt már olyan, hogy valaki megállt autóval és mondta, hogy fú, nagyon sokat segítettél az elmúlt, nem tudom, egy-két hétben neki az üzenetekkel? Tehát, hogy így is kaptál szóban visszacsatolást, nem csak a Facebook oldaladon?
0: Persze, és nem csak ezen az egy helyen szoktam kiállni, nem csak a Florián térnél álltam, meg volt már ilyen, hogy megálltak autóval, sőt a buszvezetők is meg szoktak állni, velük is beszélgettem, megkérdezték, miért csinálom, hogy a járókelők, akik mennek a buszhoz, a zebrához, ők is szoktak velünk beszélgetni, vagy éppen olyan is, hogy ingyenő lelkezést kértek, vagy kaptak igazából.
1: Ingyenő lelkezés. Hogy... Jó, de jó, hogy ezt mondod. Képzeld el, pont most a Budapest Parkban volt egy srác olyan pólóban, hogy ingyen ölelés, és mentek oda a fiatalok, és tök cuki volt. Igen. Te voltál az? Hétvégén a Fall of the Flow koncerten?
0: Az nem én voltam, de már én is álltam így, igen, ilyen táblában.
1: Tök jó.
2: Most eszembe jutott, pont múltkor mutattam Petának egy videót, szintén a közösségi médiában terjedt, hogy itt egy ilyen egy galériában középen áll egy fehér rongy, rajta egy létre, a tetején egy vödör festék, és oda megy a fickó, így fölborítja, szétfröccsen az egész, és akik körben állnak, azok elkezdenek tapsolni, mert hogy ezt mondják, ez egy ilyen modern művészeti performance. Nem alkotás, ez egy performance. De hogy szerintem, amit te csinálsz, az most az én fejemben sokkal inkább bír egyfajta ilyen művészeti értékkel is. Te ebbe belegondoltál már, hogy tulajdonképpen ez több, mint pusztán néhány pozitív üzenet ott a pusztába kiáltva?
0: Igen, mindenképpen belegondoltam, meg foglalkozott az a téma, tehát elég is után olvastam, és azért szoktam, hogy nem csak egy táblával megyek ki, vagy a táblát az menet közül, hogy állnak a piros lámpán, a változtatom. Tehát ez valójában egy ilyen performance-nak is megfelelhet, igen.
2: És van, amikor nem egyedül vagy, igen, hanem vannak társidők, kik?
0: Hát a társadalom azok ugyanilyen motivációval rendelkeznek, mint én. Hát ők igazából még ilyen zebraszerdás időszakból ismerem őket. Én kifejezetten nem zebraszerdáztam, kifejezetten, hanem csak véleményeket akkor is nyilvánítottam valamilyen úton, módon, és én onnan ismerem még őket igazából.
2: Aha, szóval ők ismerősök, és nem vadidegenek csapódnak mellé, de hogyha valaki arra jár, és megállna mondjuk melletted, és megkérdezni, hogy figyelj, tarthatom az egyik táblát, akkor erre mit mondanál?
0: Hogyne, persze, ilyen az saját oldalom is volt már kiírva, ilyen, hogyha valakinek kedve tartja, vagy éppen ezt a jobb érzésre támad, vagy volt egy mitől átlan az őrségetéren, és valaki arra jött, és azt nagyon bánatos, de olvasta egy szép napot, és hogy őt ezt pozitív energiával tölti, hogy maradhatna itt, és adattam, én mondom, hogy tartsa a táblát, és mondta, sokkal jobban érzi magát.
1: Meddig fogod ezt csinálni?
0: Hát ameddig van kedvem hozzá, de igazából nem érzem azt, hogy ez így véges lenne. Hát gondoltam, erre a kérdésre pont gondoltam, hogy mit kellene válaszolni. Szerintem ameddig fogom csinálni, és nem abszolút nem gondolom azt, hogy ez csak egy idegenkleges, vagy egy ilyen idegenkleges fellángolás lenne, tehát mindenképpen.
2: Hát nézd, tekintve, hogy egyre melegebb van most már így reggelente is, neked pedig van civil foglalkozásod, ahova mindig mész utána, tehát hogy táblázó reggel, aztán mész a munkahelyedre, hát akkor ennek fényében kitartást kívánunk neked, és nagyon szépen köszönjük, hogy vagy!
1: Köszönjük, és még annyit áruljál, hogy a munkahelyeden tudják-e, hogy ezzel kezded a napot?
0: Egyéni vállalkozó vagyok, tehát igen, a főnök tudja. Én vagyok a főnököm.
2: Okay. kívánjuk, hogy legyen belátó és elfogadó hosszú távon. Vigyázz magadra!
1: Nagyon köszönjük!
0: Sziasztok, szép napot! Minden, amit szeretünk!

0: Ez volt már a slágerek, hoppá, vége is.
1: És holnap reggel Balázs Andi csatlakozik hozzánk társműsorvezetőnek, de jó lesz.
0: És már szerda a hét közepe, mindjárt itt a következő hétvége, addig is jó munkát, búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Viszal.
1: Csók.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüsk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jüsk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
6: Zalakaroson már dübörög a nyár. Irány a Hotel Karosszpá. 4 csillagos pihenés, családi programok és wellness vár. www.karos-spa.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Joker napok a Petrányi Autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
9: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Mit éreztek, amikor úgy hívunk valamit, hogy szerelem?
12: Összejönnek. Igen, és otthon vagy a kórházban csinálják a gyerekeket. Vagy otthon is meglát.
11: Azt a mindenit.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem a fő témája a mai kormányülésnek. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Futballtudományi konferenciát rendeznek Budapesten a BL döntő előtt. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A mai kormányülés középpontjában az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem, illetve több pénzügyi kérdés áll. Erről beszélt Magyar Péter egy interjúban. A kormányfő szerint napirendre kerül a korrupció elleni fellépés és a kórházi fertőzések helyzete is. Az oktatásban vizsgálhatják a klik és a tankerületek működését, valamint szó lehet az iskolaigazgatók jogkörének bővítéséről és a szakszervezeti jogok visszaállításáról. A tervek között szerepel egy országos környezetvédelmi főhatóság létrehozása, az akkumulátoripar szabályozásának átalakítása és a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálata is. Pénzügyi területen a magántőke alapok átláthatósága, a vagyonkezelési szabályok és a kaszinó koncessziók átalakítása is terítékre kerülhet. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelmi hatóság. A vizsgálatok középpontjában a járatkésések, járattörlések és a panaszkezelés áll. Az ellenőrzések során a légitársaságok honlapjait, ügyfélszolgálatait és az árfeltüntetési gyakorlatot is vizsgálják, próbavásárlásokkal is. A hatóság tavaly 91 millió forint bírságot szabott ki, miközben több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak az utasok. A legtöbb panasz 3 órát meghaladó késések és elmaradt kártérítések miatt érkezett. Folyamatosan halad a Flórián téri felüljárók rekonstrukciója. A beruházás műszaki készültsége már meghaladta a 70%-ot, közölte a BKK. A kivitelező jelenleg az Északi híd szerkezeti megerősítésén és javításán dolgozik, miután a bontási fázis már lezárult. A híd szegélyeknél szigetelési munkák zajlanak, és megkezdődött az új híd pálya rétegrendjének kialakítása. Párhuzamosan felújítják a vízelvezető rendszert és az acélhíd tartozékokat is. A tervek szerint az északi felüljárót ősszel adják vissza a forgalomnak, a teljes csomópont helyreállítása pedig ezt követően fejeződhet be. Budapest a futballtudomány egyik központjává válik a héten. A fővárosad otthont ad a Science of Football konferenciának a Corvinus Budapesten Society Summit keretében. Az esemény néhány nappal a BL döntő előtt rendezik meg a budapesti Marriott Hotelben. A szakmai fórum célja, hogy a labdarúgást ne csak sportként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi tényezőként mutassa be. A résztvevők a mesterséges intelligencia, az adatelemzés és a digitális megoldások futballra gyakorolt hatását vizsgálják. Emellett szó lesz arról is, hogyan hasznosíthatók a sportban kialakított módszerek az üzleti életben és a stratégiai döntéshozatalban. Rekordszámú résztvevővel rendezték meg a 15. tesztfutást Székesfehérváron. A Tiszta Egészséges Székesfehérvárért elnevezésű esemény az egészséges életmód és a sport népszerűsítése mellett a környezetvédelemre is felhívta a figyelmet. Az idei rendezvényen közel 300 egyéni versenyző és 19 váltócsapat teljesítette a 4,8 és 11,2 kilométeres távokat, még a depónia futáson több ezren álltak rajthoz. A nevezés egyik különlegessége idén az volt, hogy a résztvevők PET palackkal is nevezhettek. Egész nap marad a meleg, napos idő, felhőkre ma nem nagyon számíthatunk. Az északnyugati szél azonban néha megélénkülhet és hűsítheti a levegőt, de ezzel együtt is délután 30-33 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz. Holnap is kánikulára készülhetünk sok napsütéssel. A Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott kialakulhatnak záporok is. A hőmérséklet elérheti a 35 fokot.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
15: Az M1-es autópályán határ felé Herceghalom térségében egy műszaki hibás személyautó foglalja el a külső sávot a 26-os kilométernél, a kialakult torlódás 4-5 kilométer hosszú. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán két személyautó ütközött össze a 98-as kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad csak a forgalom. Három személyautó koccant össze a 31-es főúton Jászberény elkerülő szakaszán a 78-as kilométernél, emiatt félpályás korlátozás van érvényben. A 83-as főúton Tét térségében garanciális munkákat végeznek a Győr felé vezető oldalon, az 51-es és az 55-ös kilométerek közötti szakaszt lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Egy személyautó és egy teherautó karambolozott a Taksony-Kecskemét összekötő úton Dunavarsány térségében, az 5-ös kilométernél, ezért a forgalmat megállították, ott is torlódásra kell készülni. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Köszönjük őket előre is.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Gyekkel Dániel vagyok, indul a Sláger napközben, érdemes ezen a héten is minket hallgatni, ugyanis valakinek a Sláger FM fogja állni a nyaralását. Részletek a slágerfm.hu-n, de én is mondom hamarosan őket. Indulunk Duke Dumont-tal.

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Kétség kívül az egyik legtöbb érzelmet sugalló hangú énekes énekelt nekünk, ez volt Luis Capaldi, és tőle a Forget Me. Hát így hétfő délelőtt, hétfő reggel a közlekedés azért tud érzelmeket generálni útközben, úgyhogy óvatosan közlekedjünk, már csak azért is, mert a szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-es autópályán mindkét irányba, Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Budapest irányába Vác és Dunakeszi térségében, az M3-ason már 60-tól egészen a Budapest bevezető szakaszig, az M4-es autóúton Üllő térségében a főváros irányába, az M7-es autópályán pedig a bevezető szakaszon, illetve Török-Bálint térségében. Nagyon sokan haladnak a 10-es főúton is a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útján is nagyon sok a közlekedő, úgyhogy kitartást és türelmet kívánunk mindenkinek. Az utolévőknek segítünk fél óránként a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Sláger FM-en. Most pedig a The Arts Company-val tőlük érkezik a Susanna itt a Sláger FM-en.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger.

0: Sabrina Carpenter, a könnyeiről énekelt nekünk, aztán hamarosan folytatjuk, érkezik George Ezra és az Anyone For You. De előtte még érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók itt a Sláger FM-en. Nem várható a mai napon front hatás, de a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás és szédülés jelentkezhet, a kánikula pedig csökkentheti a koncentrációt. Az UV-sugárzás a mai napon 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, így érdemes odafigyelni a folyadékpótlásra. Az utakon csapadék nem nehezíti a haladást, a megélénkülő szél viszont ronthatja a járművek menet stabilitását. Egyébként vakító napsütésben telik a mai napunk, és ennek megfelelően meleg is lesz egész nap, úgyhogy óvatosan közlekedjünk, és úgy óvatosan legyünk, hidratáljunk, legyen nálunk napfényvédő, berendezés, minden ilyesmi, amit így a nyáron megszokhattuk már. Az M1-es autópályán a határ felé Herceghalom térségében egy műszaki hibás személyautó foglalja el a külső sávot a 26-os kilométernél, a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között. Távolabb egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban a 87-es kilométernél, emiatt torlódnak ott a járművek. Három autó koccant össze a 31-es főúton Jászberény elkerülő szakaszán, a 78-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a rendkívül erős kamionforgalom miatt a külső sávon újra jelentős torlódás alakult ki. Több szakaszon araszolnak a járművek, sőt megállnak időnként, melynek nem baleset az oka, hanem az, hogy néhány kamion a kocsisor elindulását követően sem követi a másikat, hanem akár 5-10 percet is kivár. A már bevált tanács, miszerint személyautóval az átterelt sávot érdemes választani, most is nagyon igaz, úgyhogy én javaslom mindenkinek, hogy az átterelt belső sávot válassza. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, előre is köszi, ha segítenek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és most nyerni is lehet nálunk, ugyanis egy hetes görögországi álomutazást tudunk majd odaadni valakinek. Érdemes figyelni nagyon a slágerfm.hu-t és válaszolni az aktuális kérdésünkre. A mai úgy hangzik, hogy melyik görög szigeten állt az ókori világ hét csodájának egyike, a híres Kolosszus. Érdemes ellátogatni a slágerfm.hu-ra, illetve letölteni a Sláger FM applikációját, és azon keresztül is van lehetőség játszani velünk. Sok szerencsét kívánok mindenkinek! Jön Marsalkó Dávid, illetve Soulwave, és ha valaki mondta itt a Sláger FM-en...

megismer. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy 2 személyes, 1 hetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
3: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
6: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasúttörténeti Park. Vasúttörténetipark.hu.
7: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódás. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
1: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
8: Na majd kiderül, hogy kinek tetszel, Sanyikám.
9: Én tudom.
10: Kinek?
9: Én elárulom.
10: Na, elárulod?
9: De orra in a Dorina.
10: Ő tetszik a Dorinak? Nem mondod. Meg tudom érteni, mert nagyon jó ízlésed van.
9: Szerelmesek vagyunk egyébként.
10: Nem. Hát nem, megőrülök.
9: Oviba is.
10: Már Oviba együtt jártatok?
1: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Benyújtotta az alaptörvénymódosító javaslatot Magyar Péter. Kigyulladt egy szerelőcsarnok Dunakeszin. Az MTK Sportparkban hangolnak majd a BL döntőre a PSG szurkolói. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Benyújtotta az alaptörvénymódosító javaslatot Magyar Péter, amely több jelentős állami és intézményi változtatást is érintene. A tervezet szerint a miniszterelnöki mandátumot legfeljebb 8 évben korlátoznák, valamint megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt, és felülvizsgálnák az úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítványok működését. A javaslat egy része érinteni a keresztény kultúrára és alkotmányos önazonosságra vonatkozó alaptörvényi szövegrészeket is, azonban a benyújtók szerint ezek közül több elem végül nem kerülne törlésre. A kormányoldal bírálta az indítványt, többek között a visszamenőleges jogalkotás veszélyére hivatkozva, és vitát indítottak annak alkotmányosságáról az országgyűlésben. Tűz keletkezett egy szerelőcsarnokban Dunakeszin a Röngen utcában. A 400 négyzetméteres épület füsttel telt meg, számolt be az Infostart. Mint írták, a Pest megyei katasztrófavédelem a helyszínen van, két vízsugárral zajlik az oltás. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Rendben, véget értek az írásbeli érettségig, közölte az oktatási hivatal. A 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A különböző idegen nyelveken is teljesítő vizsgatárgyakat külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta a honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tolatás közben halálra gázolt egy embert Maglódon. A budapesti férfi 2024. októberében ütötte el a mozgásában korlátozott sértettet, aki az aszfaltburkolatra zuhant és súlyos sérüléseket szenvedett, majd a kórházba szállítást követően másnap elhunyt. Az ügyészség álláspontja szerint, ha a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel kezdi meg a tolatást, észlelhette volna az úttest széle felé közelítő járókeretes férfit, és a baleset elkerülhető lett volna. A Buda környéki járási ügyészség halált okozó közúti baleset gondlatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen. Az MTK Sportparkban lesz a Paris Saint-Germain szurkolói találkozópontja a Bajnokok Ligája döntő napján. A francia klub közlése szerint a létesítmény szombaton reggel 8 órától várja a drukkereket, és a Puskás Arénától nagyjából 15 perces sétára található helyszín egészen a mérkőzés kezdetéig, valamint a döntő után hajnali 2 óráig nyitva marad. A PSG szurkolóit külön programokkal várják. DJ-k, színpadi műsorok, klubtörténeti kiállítás, fotózási pontok és korábbi játékosok, köztük PSG legendák részvétele is szerepel a programban. A cél, hogy a szurkolók biztonságosan és szervezetten tudjanak gyülekezni a döntő előtt, majd onnan közösen indulhassanak a Puskás Arénába, ahol a PSG az Arsenal ellen lép pályára. Az MTK Sportparkba a belépés a PSG drukkerek számára ingyenes lesz, a helyszín pedig a klub hivatalos találkozási pontjaként működik a budapesti döntő idején. Nyári meleg van az egész országban. Budapesten most 26 fokot mérünk, délutánra itt 30-31 fokot ígérnek, az Alföldön viszont 33 fok is lehet. A napsütést felhők alig zavarhatják, az északkeleti szél néha megélénkül. Késő estére 17-23 fokig hűl a levegő. Holnap is kánikula várható sok napsütéssel. A Dunántúlon egy-egy zápor előfordulhat, de emellett akár 35 fokot is mérhetünk.
12: Továbbra is rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében, a 85-ös és a 71-es kilométerek között, valamint egy műszaki hívás kamion vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, emiatt torlódnak a járművek. Az M1-es autópályán a határ felé Herceghalom térségében szintúgy egy műszaki hívás személyautó foglalja el a külső sávot a 26-os kilométernél, a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. A főváros felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávon két személyautó és egy kamion ütközött össze. A 38-as kilométernél a járművek félrehúzódtak, így ki lehet kerülni az érintett szakasz, de ennek ellenére erősen lassul a forgalomot is. Három autó ütközött össze a 31-es főúton Jászberény elkerülő szakaszán. A 78-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, és egy személyautó és egy teherautó karambolozott a Taksony-Kecskemét összekötő úton Dunavarsánynál, az 5-ös kilométernél a forgalmat emiatt megállították. Várjuk az önök közlekedési infóit is, segítsenek nekünk segíteni hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, kedd van, ez nagyon fontos, tehát nem hétfő, annak ellenére, hogy ez tűnik a hét első napjának, valójában ez már a második, és a második óra indul most a Sláger napközbenben. Taylor Swift és az Apple Eye segít nekünk kedden.
0: Ez a...
13: Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's
0: a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Gracie Abrams és a That's So True. Hát nagyon igaz, hogy abszolút a véghajrában vagyunk már, ami a budapesti bajnokok ligája döntőt illeti, és ennek kapcsán május 28-án, tehát holnap után meg is fogja nyitni a kapuit az ingyenes UEFA Champions Fesztivál, ahol a szurkolók testközelből fotózkodhatnak a bajnokok ligája hivatalos trófeájával. A 4 napos rendezvényen interaktív ügyességi játékok, dekázó versenyek és koncertek szórakoztatják a látogatókat. A fesztivál pályán pedig utánpótlás tornákat is rendeznek. A leglátványosabb programnak a pénteki gála mérkőzés ígérkezik, ahol egy különleges kispályás meccsen az Arsenal, a PSG és az UEFA korábbi aranylabdás világ és Európa bajnok futball legendái csapnak össze egymással. A mérkőzés után pedig közönség találkozókon és autogramosztásokon is részt vehetnek a rajongók. Mindez tehát a Hősök terén, a Városligetben csütörtöktől az UEFA Champions Fesztivál keretein belül. Freddie Mercury és az I Was Born to Love You érkezik itt a Sláger FM-en.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szupermisorok, szupermisorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: David Guetta, Sia és a Titanium 2011-ből szólt itt a Sláger FM-en, ahol már is érkezik Loi és a Get Lucky, a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: Aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
3: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
1: Cilla Tours. Kicsit másképp.
3: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
4: Fedezzük fel együtt Görögországot.
1: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Töltse le a Sláger FM applikációját.
4: És nyerje meg az egyhetes kétfős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
5: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: A reklám után.
0: Egyre felemelőbb a hőség, igazi füllett koranyári időnk van. A magas hőmérséklet és a szelesebb tájakon tapasztalható légmozgás miatt fejfájás, ingerlékenység és keringési panaszok jelentkezhetnek. A tűző napon az UV index a tetőfokára hág, védekezzenek a leégés ellen mindenképpen. Az utakon csapadék sehol nem nehezíti a haladást, a nyílt szakaszokon viszont az élénk széllökések és a vakító napfény miatt tartsanak nagyobb követési távolságot. Továbbra is rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében, a 85-ös és a 71-es kilométerek között, valamint egy műszaki hívás kamion vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, emiatt torlódnak a járművek. Az M1-es autópályán a határ felé Herceghalom térségében szintúgy egy műszaki hívás személyautó foglalja el a külső sávot a 26-os kilométernél, a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. A főváros felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávon két személyautó és egy kamion ütközött össze. A 38-as kilométernél a járművek félrehúzódtak, így ki lehet kerülni az érintett szakasz, de ennek ellenére erősen lassul a forgalomot is. Három autó ütközött össze a 31-es főúton Jászberény elkerülő szakaszán, a 78-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, és egy személyautó és egy teherautó karambolozott a Taksony-Kecskemét összekötő úton Dunavarsánynál, az 5-ös kilométernél a forgalmat emiatt megállították. Várjuk az önök közlekedési infóit is, segítsenek nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0303030 95.8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Go és a Something után már is megyünk tovább. A kánikula elleni védekezésre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, mert most ezen a héten nagyon ránk tört a meleg, talán még nem is voltunk annyira felkészülve erre. Napi 3-4 literes folyadékpótlás, lehetőleg víz, ez nagyon fontos. Elsősorban szénsavmentes víz legyen ez, izotóniás ital, vagy akár hűtött tea formájában is tud működni. Az alkoholt és a koffeint érdemes most kerülni. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között maradjunk hűvös, klimatizált, árnyékos helyiségben, a lakást pedig sötétítsük be, hogyha otthon vagyunk, és csak éjszaka vagy hajnalban szellőztessünk. Ha mégis a szabadba kell mennünk, akkor viseljünk laza, világos pamutruházatot, napellenzős, úgynevezett simléderes sapkát és napszemüveget. Az extrém erős UV-sugárzás ellen pedig használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet, és figyeljünk a környezetünkben élő idős vagy krónikus beteg emberekre is. Köszönjük szépen előre is. Mindenkinek jó védekezést kívánok a Pointer Sisters-el. Tőlük érkezik most az I'm So Excited itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidős Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
4: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
5: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. Gravirexpress.hu.
6: 4 nap.

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Fantasztikus újranyitási akció a JUSK-nél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a JUSK újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JUSK bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. JUSK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Javult az állapota a tiszaújvárosi robbanás súlyos sérültjének, bemutatta új kabinetfőnökét a miniszterelnök. Hiába a tiltakozások, július 1-től megszüntetik a parkoló automatákat Budapesten. Jó napot kívánok, Szendőf Bori vagyok. Már nem szorul lélegeztetésre a tiszaújvárosi robbanás súlyos égési sérültje, akit a Debreceni Egyetem klinikai központjának égési centrumában kezelnek. Itt összesen 4 sérültet ápolnak a MOL üzemben történt baleset után. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek, a könnyebb sérülteket már hazaengedték a kórházból. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közjogász, filmproducer lett a miniszterelnök kabinetfőnöke, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán ma reggel. A kormányfő azt írta, Sümegi Klaudia felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem Executive Leadership programjának résztvevője. Közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett. A miniszterelnök hozzátette, a Tavaszi szél az Ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként Sümegi Klaudia másfél éve követi és jól ismeri a Tisza közösségét, a döntéshozatali folyamatokat és az értékválasztásokat. Hiába a tiltakozások, július 1-től megszüntetik a parkoló automatákat Budapesten, így helyben készpénzzel már nem lehet majd parkolójegyet váltani. A parkolási díjakat emellett emelik is, a fizetés pedig elsősorban mobil alkalmazáson, illetve SMS-en keresztül történhet. A főváros szerint a döntést az automaták nagyon magas üzemeltetési költsége indokolja. Volt olyan kerület, ahol évente mintegy 100 millió forintot emésztett fel a működtetésük. A BKK adatai alapján jelenleg a parkolási díjak több mint 90%-át már bankkártyás vagy digitális formában fizetik be. A városvezetés szerint az intézkedés egyszerűbbé és költséghatékonyabbá teheti a rendszert. Ugyanakkor sokan kifogásolják, hogy az új rendszer hátrányt jelent majd azoknak a jellemzően idősebb sofőröknek, akiknek nincs okostelefonjuk. Az utastájékoztatás megújítását ígéri Vitézy Dávid a tegnapi mozdonytűz után. A közlekedési miniszter a helyszínről jelentkezett be tegnap, miután eloltották a tüzet Kelenföldön, és változásokat ígért a vasúti utastájékoztatásban. Szerinte a rendkívüli helyzet kezelésében komoly hiányosságok mutatkoznak, különösen az információ áramlás terén. Közölte, kezdeményezte a korábban megszüntetett MÁV-Inform rendszer gyorsabb és folyamatos működésének visszaállítását. A miniszter azt is kifogásolta, hogy egy 2024-es szabályozás miatt a BKK nem tudott pótlóbuszokkal segíteni a fennakadás idején. Több budapesti kerületben és vidéki nagyvárosban is jelentősen csökkent a különbség a panellakások és az újépítésű ingatlanok árai között. Egy friss piaci felmérés szerint a felújított panelek sok helyen gyorsabban drágultak, mint a téglaépítésű lakások, ezért egyes környékeken szinte összeértek az árak. A fővárosban többek között Kelenföldön, Gazdagréten és Alsórákoson a panellakások négyzetméterára már meghaladja az Otthonstart program 1,5 millió forintos támogatási plafonját. Kánikula lesz ma sok napsütéssel, csapadék nélkül. Délután 30 foknál is melegebb hőmérsékletre lehet számítani az ország nagy részén. Az Alföldön 33 fok is lehet. Emellett nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Ha a szabadba mennek, erről ne feledkezzenek el. Késő este többnyire 17-25 fok közé hűl a levegő. Holnap fátyol felhős meleg időre készülhetünk, némi enyhülés szerdán jön, de csapadék egész héten nem várható.
6: A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5-ösön, az M0-áson és az M1-es autópályán is. Szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között. Egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, ez is torlódást okoz. Az M0-as autóúton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. A 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion foglalja el az egyik sávot, ez áll a dolog hátterében. A csomópont környezetében minden oda vezető út beállt. Az M1-es autópályán a határ felé Tatabánya térségében a korábbi sávzárás megszűnt az 57-es kilométernél. Az útközben kialakult jelentős torlódás is szépen lassan oszolgat felfelé. Szintén az M1-esen a főváros felé Bicske térségében az áterelt sávon két személy autó és egy kis teherautó között össze a 38-as kilométernél a járművek félrehúzódtak, így ki lehet kerülni az érintett szakasz, de ennek ellenére erősen lelassulott a haladás.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: Indul a délután, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk, és hallgatjuk például Post Malone és Morgan Wallen közösét ebben az órában, de így lesz Dua Lipa is, illetve Mike Posner is, utóbbival indulunk.

Itt a Sláger FM-en ez volt most a Szellemírtók főcímdala, Ray Parker Jr. és a Ghostbusters. Mekkora zene volt ez? Na hát nagy buli lesz a hétvégén, ugyanis szombaton a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten fogják megrendezni, hogyha esetleg valaki ezt nem tudta volna. A Paris Saint-Germain és az Arsenal csapata fogja megvívni ezt a végső összecsapást, amire a szurkolók is nagyon készülnek. Már meg is vannak a hivatalos szurkolói bázisok. Az Arsenal szurkolók a Városligetben, a Vajdahunyadvára környékén gyülekezhetnek, míg a PSG drukkerek a Népligetben hangolhatnak a mérkőzésre. Mindkét helyszínen óriás kivetítőkkel, étel és italpultokkal, valamint különféle szórakoztató programokkal várják a látogatókat, így a stadionon kívül rekett jegy nélküli rajongók is hamisítatlan döntős hangulatban közösen szurkolhatják végig az összecsapást. Megvan a kedvencünk, kinek drukkolunk? Jöhetnek az SMS-ek. Paris Saint-Germain vagy Arsenal, kinek drukkolunk, illetve ki az esélyes, ez is nagyon érdekel engem. Dr. Béres, Varga Viktor és Biga közöse érkezik, addig is ez tőlük a kocintó.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan tartottunk egy ilyen mini jóslást, tipmix versenyt, Paris Saint-Germain vagy Arsenal ki fogja megnyerni a Bajnokok Ligáját. Eddig a Sláger FM hallgatói inkább a PSG-nek drukkolnak, vagy legalábbis őt jósolják befutóként, én ezt látom, de jöhetnek továbbra is a vélemények, az előrelátások, a jóslások, ki fogja megnyerni a hétvégi meccset. Nagyon kíváncsi vagyok. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek akár közlekedési infók is, melyből egy szép kis friss gyűjteményt már is mondok az időjárással egyetemben, aztán érkezik Lavin Liné. Mostanában tetőzik a déli kánikula, tombol a nyár és éget a nap, bár a tiszta idő jó hatással van a hangulatunkra, a hőség miatt most a legkönnyebb elbágyadni. Az UV-sugárzás a legveszélyesebb tartományban van, kerüljék a közvetlen napfényt. A közlekedésben a fullasztó meleg nyújtja a reakcióidőt, ráadásul a feltámadó szél a hidakon, felüljárókon az autókat is megnyomhatja, érdemes fokozott türelemmel és figyelemmel közlekedni. Baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró után, az Árpád híd felé torlódásra kell készülni. Szintén baleset miatt csak a belső sáv járható a Múzeum körúton, a Kálvin tér után az Astoria felé. Nézzük egy kicsit kijebb, mi újság van. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán két autó ütközött össze a 98-as kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva tud csak haladni a forgalom. Az M1-es autópályán a határ felé, Tatabánya térségében a korábbi sávzárás megszűnt az 57-es kilométernél, viszont az időközben kialakult jelentős torlódás lassan múlik. A főváros felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávon két személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a járművek félrehúzódtak, így ki lehet kerülni az érintett szakasz, de ennek ellenére erősen lassulott a haladás. Az M0-áson Dunaharaszti térségében az M51-es autóút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion foglal el egy sávot. A csomópont környezetében minden odavezető út úgy, ahogy van, beállt. Kitartást, türelmet kívánunk mindenkinek, és ha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan, de meg napsütéssel, kristálytiszta tengerrel és mediterrán életérzéssel. Ugyanis a Sláger FM most ezt elérhetővé teszi. Az Ibusszal közösen egy fantasztikus görögországi utazással lehetnek gazdagabbak hallgatóink. Érdemes játszani velünk és helyesen válaszolni a Görögországgal kapcsolatos kérdésünkre. Nyerjen két fő részére egy egyhetes repülős álomnyaralást félpanziós ellátással egy négycsillagos szállodában. A slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációján keresztül van lehetőség megválaszolni ezt a kérdést, és tényleg valakinek állja a slágerfm és az Ibusz közösen a nyári görögországi nyaralását. Szerintem mindenképpen érdemes megpróbálni. Irány a slágerfm.hu vagy a slágerfm applikációja. Addig is érkezik Benson Boone és a Mystical Magical itt a slágerfm-en.
1: My name is Benson Boone.
2: Ez a slágerfm.

Ez a minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
4: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
4: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Fedezzük fel együtt Görögországot.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. Töltse le a Sláger FM applikációját.
2: És nyerje meg az egyhetes 2 fős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
5: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt!
6: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
7: Budapest, készen állsz! Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
8: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasúttörténeti Park. Vasúttörténetipark.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
12: Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
13: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Benne marad az alaptörvénymódosításban a keresztény kultúrára vonatkozó mondat. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Tisza párt módosította alaptörvénymódosító javaslatát, miután a Fidesz azzal bírálta az eredeti szöveget, hogy az a keresztény kultúrára vonatkozó részt is törölné. A párt szerint ugyanakkor a javaslat célja továbbra is kizárólag a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése. Az eredeti indítvány két egymáshoz kapcsolódó alaptörvényi mondat eltávolítását célozta, köztük a hivatal jóalapját is. A módosítás szerint végül csak az a rész kerül neki, amely a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását alapozza meg. A keresztény kultúrára vonatkozó alkotmányos mondat így változatlan formában maradna az alaptörvényben. Gulyás Gergely szerint ez politikai győzelem. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, a kormány és a civil tiltakozás hatására visszaléptek a módosítás egyik fontos elemétől. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. A vasúti átjáróban történt balesetben többen életüket vesztették, közölte egy helyi napilap. A belga vasúthálózat üzemeltető vállalat megerősítette, hogy Belgium kelet-flandriai régiójában történt a baleset, és azt még vizsgálják, hogy mi okozta. A jelentések szerint a vasúti átjáró az iskolabusz és a vonat ütközésének idején le volt zárva. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A buszon utazók közül azonban többen meghaltak. Az áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert. Megdőlt a fővárosi melegrekord pünköst hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, hétfőn országszerte meleg nyárias időjárás volt. Az országos átlagos maximum hőmérséklet 30 Celsius fok körül volt, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Az újpesti meteorológiai állomáson kora délután 32,2 fokot regisztráltak, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti legmagasabb maximum hőmérséklet rekordja. A korábbi 32 fokos rekordot 2007-ben mérték Pest-Szentlőrincen. Újabb a budapestiek által megszavazott közösségi költségvetési projekt valósul meg a fővárosban. A Margit híd melletti forgalomtól elzárt terelőszigeten a Főkert kollégái 50 négyzetméteren felbontják az aszfaltot, hogy a helyét szárazságtűrő cserjékből és évelő növényekből álló zöld felület vegye át, adta hírül a főpolgármesteri hivatal. Budapest ezzel újabb lépést tesz a Radó Dezső tervben megfogalmazott célok felé. A városi zöld felületek és a biodiverzitás növeléséhez, a csapadék helyben tartásához, valamint a városi hősziget hatás mérsékléséhez. A projekt első üteme június végére készül el, ezt 2 éves intenzív utógondozási időszak követi. Csütörtökön kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amely idén is a filmvetítések mellett számos ingyenes szakmai programot kínál. A rendezvény középpontjában az áll, hogyan juthatnak el a helyi történetek a nemzetközi közönséghez. A résztvevőket workshopok, panelbeszélgetések és mesterkurzusok várják, de lesz élő casting show, valós idejű filmzeneírás és filmes elemzés is. A szervezők szerint a cél, hogy az alkotók valós képet kapjanak a nemzetközi filmes világ működéséről és lehetőségeiről. A programok regisztrációhoz kötöttek. A fesztivál június 3-áig várja a közönséget budapesti helyszíneken. Zavartalanul napos lesz a délután, eső sehol sem várható, kevés gomoly felhő csak északkeleten gyűlhet össze. A szél olykor megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul, késő estére 17-23 fokig hűl a levegő. Holnap is napos időre ébredhetünk, a Dunántúlon lehet esetleg több felhő, de számottevő csapadék sehol sem lesz. A hőmérséklet pedig tovább fokozódik, 35 fok is lehet majd délután.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
15: Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt a középső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után az Árpád híd felé. Tart a helyszínen és a Múzeum körúton a Kálvin tér után az Asztória felé a külső sávban. Az M1-es autópályán a határ felé Tatabánya térségében a korábbi sávzárás megszűnt az 57-es kilométernél. Az időközben kialakult jelentős torlódás feloszlóban van ott arra felé. Az M3-as autópályán Budapest felé Mezőköves térségében egy személyautó egy munkaterületet biztosító teherautóba ütközött. A 128-as kilométernél ezért lezárták a belső sávot. Egy személyautó és egy teherautó karambolozott a Taksony-Kecskemét összekötő úton Dunavarsánynál. Az 5-ös kilométernél a forgalmat emiatt megállították. 0630-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez egy óra nyitó beköszönés, de emellett egy figyelmeztetés is, hogy igyon vizet, mert meleg van. Rihanna, Calvin Harris és a We Found Love nyitja ezt az órát. Sláger.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love után már is érkezik a Maroon 5, illetve Lisa közöse a Priceless a legfrissebb közlekedési és időjárási infok után.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
1: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, négy csillagos szállodában.
1: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
2: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
1: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu
1: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
5: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
7: Express One. A csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
10: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Továbbra is a perzselő napsütési a főszerep, illetve tikkasztó hőségben telik. A kora délután a fronthatás hiány megviselheti a szervezetünket, ez a füllettség, gyorsan fáradhatunk, bágyadhatunk. Az UV-sugárzás még mindig nagyon erős, a folyamatos hidratálásról senki ne feledkezzen meg. A forgalomban az utak ugyan teljesen szárazak, de a megélénkült néhol megerősödő szél és a szembesütő nap miatt tartsák két kézzel a kormányt. A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzit forgalom az M5-ösen, az M0-áson és az M1-es autópályán is. Szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között. Az M0-ás autóúton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Ennek oka a 24-es kilométernél keresendő, ott egy lerobbant kamion foglal el egy sávot. A csomópont környezetében minden odavezető út is beállt. Az M3-as autópályán Budapest felé Mezőköves térségében egy személyautó egy munkaterületet biztosító teherautóba ütközött. A 128-as kilométernél csak a leálló sáv járható. A 83-as főúton Tét térségében garanciális munkát végeznek. A Győr felé vezető oldalt az 51-es és az 55-ös kilométerek között lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. 0630-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök infói is. Köszönjük őket előre is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

itt a Sláger FM, ez volt most Robbie Williams, tőle a Candy-t hallgattuk. Érdekesség Robbie Williams-szel kapcsolatban, hogy a 2000-es évek közepén annyira megszállottja lett az UFO-knak és a paranormális jelenségeknek, hogy évekre háttérbe szorította a zenei karrierjét, elköltözött a nevadai sivatag közelébe, konferenciákra járt, sőt dokumentumfilmet is forgatott a témában. Állítása szerint többször látott azonosítatlan repülő tárgyat, az egyiket konkrétan egy stúdiózás közben, közvetlenül a feje felett. Az para lehetett. Kicsit ráment Robbie Williams az UFO sztorikra, de azért visszajött belőle, ez mindenképpen egy jó hír. Na meg a jó idő is visszajött a múlt heti esőzések után. Erről énekel nekünk a Magna Cum Laude, jön tőlük a Gyerünk tavasz, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Fantasztikus újranyitási akció a JUSK-nél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a JUSK újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JUSK bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. JUSK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
5: Négy nap több száz.

0: céged is. www.rozalia.hu.
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Iskolabusz karambolozott Belgiumban. Két nagyvágány felújítást indít a MÁV. Közel harmadával nőtt a nyári előfoglaltság a hazai szálláshelyeken. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Két diák, a kísérőjük és a buszsofőr vesztette életét a balesetben, amelyben egy iskolabusz ütközött egy vonattal a belgiumi Bügenhoutban, közölte a belga szövetségi közlekedési miniszter, aki úgy tudja, hogy a buszon tovább

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM-en ez volt a Maneskin frontembere, Damiano David és a The First Time. Egy különleges programot szeretnék mindenkinek javasolni most hétvégén, egészen pontosan szombaton, május 30-án reggel 8 és délután 1 óra között gardróbvásárt rendeznek a 16. kerületben, a Sashalmi piacon, ahol kizárólag tiszta, jó állapotú ruhákat, cipőket, táskákat és kiegészítőket lehet árusítani. A szervezők egy nagy 180x90 cm-es standard asztalt biztosítanak az árusoknak. Emellé asztalonként egy darab guruló ruhatartó állvány is hozható, hogyha felfrissítenénk a ruhatárunkat, vagy egy picit lejjebb csökkentenénk a számát, eladnánk felesleges darabjainkat, akkor szombat délelőtt a Sashalmi piac egy szuper lehetőséget kínál. Ehhez még egyszer reggel 8 és délután 1 óra között gardróbvásár lesz a 16. kerületben a Sashalmi piacon. Mi pedig megyünk tovább Gázbóval. Tőle érkezik most az I Like Chopin, egy jó kis álmokfutók alap itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: Beyoncé, Jay-Z és a Crazy in Love. Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán már is megyünk tovább. Érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd az aktuális K-pop kedvenceink, Cat's Eye és a Gabriel nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. A zavartalan száraz napsütés és a hőség délután is, a szelesebb országrészekben élők körében pedig fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A hőség és a tűzőnap miatt még mindig magas az UV-veszély, így a fényvédelem délután 4-ig kötelező. A délutáni csúcs közelettével a sofőröknél a reflexek lassulhatnak a melegben, használják a klímát, hordjanak napszemüveget és tartsanak biztonságos követési távolságot útközben. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorvágy térségében egy műszaki hibás kis tehergépkocsi vesztegel a 18-as kilométernél a külső sávban. Emiatt torlódik a forgalom, amely kihat az M0-as autót forgalmára is, valamint távolabb Lébény térségében új terelést építenek ki, melynek során a 159-es kilométertől csak a belső sáv járható. A munkaterület előtt 10 kilométeres torlódás alakult ki, a 149-es kilométertől arra szól a kocsisor. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a rendkívül erős kamionforgalom miatt a külső sávon újra jelentős torlódás alakult ki. Több szakaszon arra szólnak, sőt, megállnak a járművek, melynek nem a baleset az oka, hanem az, hogy néhány kamion a kocsisor elindulását követően sem követi a másikat, hanem akár 5-10 percet is kivár. A már bevált tanács, miszerint személyautóval az átterelt belső sávot érdemes választani, most is nagyon igaz, úgyhogy ha valaki egy jó tanácsot elfogad a mai napon, akkor ez legyen az, az átterelt belső sávot válassza Budapest felé az M1-esen.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a jó hír, hogy valakinek egy görögországi utazást is tudunk biztosítani az Ibus jó voltából értemes ellátogatni a slagerfm.hu-ra, illetve letölteni a Sláger FM applikációját és megválaszolni a kérdést, ami egyébként nem nehéz és Görögországgal kapcsolatos, úgyhogy szerintem menni fog önnek is, még akkor is, hogyha nem egy hatalmas nagy Görögország rajongó, hogy egy picit utána néz, hogy hova lehet a Sláger FM-mel és az Ibusszal közösen elmenni a nyáron, akkor szerintem egészen biztosan ön is Görögország rajongóvá válik. Na hát, hogyha rajongók, akkor Michael Jacksonnak van néhány. Most az új filmje kapcsán aztán újra a felszínre törnek, úgyhogy ennek kapcsán indítom most az egyik kedvencünket tőle. Ez a BTT-t a Sláger FM-en.

0: műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy 2 személyes, 1 hetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
3: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
4: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
8: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
9: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
10: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
11: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Több térségben is védekezni kell a szúnyoglárvák ellen az esőzések után. Megszűnnek a parkolóautomaták Budapesten. Terápiás szobák újultak meg a Betesda gyermekkórházban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több helyen kell védekezni a szúnyoglárvák ellen a következő napokban, közölte a katasztrófa védelem. Az elaprózott tenyésztőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szakemberek. Ezt az eljárást alkalmazták például a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna hazai szakaszán, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyésztőhelyek alakultak ki, ezekre légi módszerrel granulátumot juttatnak ki a szakemberek. Megszűnik minden parkolóautomata Budapesten július 1-től, és a parkolási díjak is emelkednek. A főváros szerint az automaták fenntartása olyan drága volt, hogy egyes kerületekben évente bruttó 100 millió forintot vitt el, miközben kevesebb bevételt termelt, mint amennyibe került. A döntés már 2024-ben megszületett, de most lép életbe. A készpénzzel fizetők a kerületi parkolási irodákban rendezhetik majd a díjat, akár utólag is, egy napon belül. A kártyás fizetés aránya már most 90% feletti. A parkolási díjak is emelkednek, az A-zónában 800, a B-ben 600, a C-ben 400, a D-ben pedig 300 forint lesz az óradíj. A változtatásokkal milliárdos megtakarítást vár a főváros. 6 terápiás szobát újított fel a kés csoport a Betesda Gyermekkórház Hermine úti Simon András épületében, ahol évente közel 50 ezer gyermek és család vesz részt különböző terápiás foglalkozásokon. A munkákkal mindössze 2 nap alatt végeztek a szakemberek, hogy a maximálisan kihasznált szobák minél hamarabb újra működhessenek. A felújításban önkéntesek is részt vettek, a cél pedig az volt, hogy a megújult környezet valódi támogatást nyújtson a gyermekeknek és családjaiknak a Betesda Gyermekkórház Hermine úti épületében. Nyári tábor szervezésekor továbbra is kötelező a hatósági bejelentés legalább 3 héttel a nyitás előtt, és minden táborban csak erkölcsű bizonyítvánnyal rendelkező felnőttek dolgozhatnak. A táborba csak egészséges gyermek mehet, a foglalkozásokat pedig megfelelő képesítésű szakemberek tarthatják. A gyermekek táboroztatásának közegészségügyi feltételeiről dr. Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
13: Alapvető fontosságú a táborozók orvosi ellátása. Ennek a biztosítása, ami nagyobb 300 fő feletti bentlakásos táborok esetében folyamatos orvosi felügyeletet jelent, míg a kisebb táborok esetében a helyi házi orvossal, házi gyermekorvossal kell a szervezőnek felvennie a kapcsolatot. Gondoskodni kell az elsősegély felszerelésről, valamint szükség esetén elérhető legyen az elsősegély nyújtásban jártas személy is. Megfelelő számú és felszereltségű illemhelyet, illetve kézmosót kell biztosítani. Bentlakásos táborok esetén a zuhanyzási lehetőséget tudni kell a szülőknek, hogy a tábor során is biztosítaniuk kell a szervezőknek a diétás étkeztetést, ezért ezt jelezzék a tábor szervezőknek. Fontos, hogy a gyermekek megfelelő folyadékhoz jussanak a táborozás során, különösen nyári melegre tekintettel, illetve intenzív sportprogramok során.
12: A részletes táborozási szabályokról és a legfontosabb egészségügyi tudnivalókról további információk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán érhetők el. Holnap sok napsütésre számíthatunk, aztán a délután második felében már több gomoly felhő lesz az égen. Délnyugaton és északkeleten ezekből záporok, zivatarok kialakulhatnak. Hajnalban 13-20 fok várható, délután pedig még 29-34 fokig melegszik a levegő. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között a rendkívül erős kamionforgalom miatt a külső sávon újra jelentős torlódás alakult ki, több szakaszon arra szólnak a járművek, sőt megállnak, mert nem a baleset az oka, hanem az, hogy néhány kamion 5-10 percet is kivár, mire felveszi a ritmust és megy tovább, követi az előtte lévő járművet. A már bevált tanács viszerint személyautóval az áterelt belső sávot érdemes választani, most is nagyon igaz. Szintén az M1-es, de Hegyeshalom felé Biatorbágynál egy műszaki hibás kis tehergépkocsi veszteg el a 18-as kilométernél a külső sávban, emiatt torlódik a forgalom, amely kihat az M0-as autóút forgalmára is, valamint távolabb Lépénynél új terelést építenek ki, melynek során a 159-es kilométertől csak a belső sáv járható, a munkaterület előtt 10 kilométeres a torlódás, a 149-es kilométertől arra szól a kocsisor. A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért van nagyon-nagyon sok autó, kamion jelenleg az autópályákon, az M5-ösön és az M0-áson, illetve az M1-esen is szakaszos torlódásra készüljenek. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között, illetve az M0-áson is Dunaharasztinál.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indítjuk az újabb órát a legnagyobb slágerekkel változatosan, 3 óra után sem állunk meg a mikrofonnál továbbra is. Gyekkel Dániel is, már el is indítottuk az órát, Niki Zsorral, jön tőle a Sunroof.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt Bill Medley, és az I had the time of my life. Újra elindítja ingyenes gyümölcsfaültetési programját a 16. kerületi önkormányzat. Telkenként vagy telek részenként legfeljebb 2 darab szabad gyökerű fa igényelhető térítésmentesen a rendelkezésre álló keret erejéig. A kiosztás pedig a jelentkezések sorrendjében történik majd szeptemberben. Fontos szabály, hogy a lehetőségre 3 évente lehet pályázni, a jelentkezési lapokat pedig írásban kell benyújtani. A jelentkezési határidő június 30-a, úgyhogy még egy bő hónapjuk van a 16. kerületi lakosoknak jelentkezni az ingyenes gyümölcsfa ültetési programra az önkormányzatnál. Én szeretem az ilyen kezdeményezéseket, úgyhogy igyekszem mindegyikről beszámolni hallgatóinknak, hogy tudjanak vele élni, de nagyon fontos, hogy csak 3 évente lehet jelentkezni, úgyhogy aki tavaly vagy tavaly előtt jelentkezett, az most nem tud jelentkezni értelemszerűen. Vagy jelentkezni tud, de nem lesz sikeres a jelentkezés. Na mindegy, értik, sok sikert hozzá. Harry Styles és az Departure érkezik itt a Sláger FM-en.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt Chris Rea és a The Blue Café itt a Sláger FM-en, melynek után már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk. Aztán már is nyitjuk a következő zenei szakasz Taylor Swift-tel. Ez lesz tőle az Uplight.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
4: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidős Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
6: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
7: Szerezd be jegyet most a jegyszer1.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
8: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
9: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
10: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
11: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüsk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jüsk, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
12: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
13: A reklám után.
0: Lassacskán mérséklődik a délutáni kánikula, és az UV-sugárzás is veszít a veszélyes erejéből, de a füllet meleg levegő miatt a fejfájás és a fáradtság még sokaknál jelentkezhet. Az esti órákig csapadéktól sehol sem kell tartani, teljesen szárazak maradnak a burkolatok. A megélénkült északnyugati szél viszont a nyíl útszakaszokon csökkentheti a menet stabilitást, a fáradt autós társak miatt is vezessenek óvatosan és fokozott figyelemmel. M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között a rendkívül erős kamionforgalom miatt a külső sávon újra jelentős torlódás alakult ki, több szakaszon arra szólnak a járművek, sőt megállnak, melynek nem a baleset az oka, hanem az, hogy néhány kamion 5-10 percet is kivár, mire felveszi a ritmust és megy tovább, követi az előtte lévő járművet. A már bevált tanács viszerint személyautóval az átterelt belső sávot érdemes választani, most is nagyon igaz. Szintén az M1-esen, de hegyes halom felé Biatorbágynál egy műszaki hibás kis tehergépkocsi veszteg el a 18-as kilométernél a külső sávban. Emiatt torlódik a forgalom, amely kihat az M0-as autóút forgalmára is, valamint távolabb Lépénynél új terelést építenek ki, melynek során a 159-es kilométertől csak a belső sáv járható. A munkaterület előtt 10 kilométeres a torlódás, a 149-es kilométertől araszol a kocsisor. A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért van nagyon-nagyon sok autó, kamion jelenleg az autópályákon, az M5-ösön és az M0-áson, illetve az M1-esen is szakaszos torlódásra készüljenek. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között, illetve az M0-áson is Dunaharasztinál.
14: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk. Sláger.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, itt a kis Katával, aki meg is érkezett, és milyen szép kis szalmakalapod van, látom, hogy te már felkészültél itt a meleg ellen, abszolút felkészülve jöttél, akkor nem volt meleg idefele.
1: Muszáj, olyan hőség van kint, de olyan jól esik most a hosszú tél, meg a bebuckózás, meg a fagyos szentek után most annyira jól esik, de azért örülök annak, hogy csütörtökön jön majd az enyhülés.
0: Én is egyébként, meg jól fog esni. Most akkor te akkor a bebuckózás hidegben, akkor nyáron pedig kikuckózás van nálad, visz, hogy néz ki?
1: Igen, abszolút kikuckózás, igen.
0: Abszolút. Na,
1: minél több víz van a lábam előtt, és minél több pléd alatta, annál boldogabb vagyok.
0: De akkor te csak az ilyen partról szemlélő vagy az ilyen magát a vízbe belevágós fajta?
1: Csobbanó típus vagyok.
0: Csobbanó típus.
1: Igen. Na, igen. Néha nem tudom, hogy delfin vagyok, vagy inkább sirály, de azt hiszem, hogy inkább delfin.
0: Na, hogyha majd erre rájössz, akkor szólj, hogy biztos legyen, de az biztos, hogy te itt vagy a hallgatókkal.
1: Amint kilopom a kezedből a kifli csücskét, abban a pillanatban tudod, hogy sirály lettem, de addig delfin
0: mert
1: vagyok.
0: Mert olyan csak sirály. Itt szerintem van olyan delfin is, akit erre be lehet tanítani, nem? Olyan okos állatok a delfinek szerintem.
1: Biztos, ők nagyon-nagyon okosak, igen.
0: Jól van, megbeszéltük. Ezzel is többek vagyunk itt a mai napon, úgyhogy köszönöm szépen a mai figyelmet. Holnap 10-kor érkezem, addig pedig minden jót kívánok mindenkinek, illetve kellemes rádiózást. Kis Katával, ciao!
1: Sziasztok!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
3: Fedezzük fel együtt Görögországot.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
1: Töltse le a Sláger FM applikációját.
3: És nyerje meg az egyhetes kétfős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
7: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A kormányfő szerint más választott tisztségeknél is megvizsgálják a cikluskorlátozást. 5 vizsgálóbizottság tárgy sorozatba vételét támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Zsolnai Porcelángyár kész támogatni az Iparművészeti Múzeum megmentését. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterelnöki tisztségen túl más választott pozíciók esetében is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét, mondta Magyar Péter napirendelőtt az Országgyűlésben. A kormányfő szerint a hatalom nem tarthat örökké, mert idővel minden rendszerben elmosódhat a határ az állam, a párt és a vezető személyes érdekei között. Magyar Péter azt mondta, minden magyar embernek joga van az igazsághoz, ezért bemutatják a korábbi visszaéléseket, költségvetési csalásokat és tiltott párt finanszírozási ügyeket. A kormányfő hozzátette, kezdeményezik a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, elindítják az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek, a nyugdíjasoknak pedig szép kártyát biztosítanak, valamint hazahozzák az uniós forrásokat. 5 vizsgálóbizottság tárgy sorozatba vételét támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Tiszapárt kezeményezésére. A testület többek között a végrehajtási visszaélések, az MNB működésével kapcsolatos visszaélések, a spontán privatizáció és közvagyonvesztés, a kegyelmi botrány, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságának kivizsgálását célzó bizottságok elindítását hagyta jóvá. A Zsolnai Porcelán Manufaktúra teljes szakmai támogatását ajánlotta fel az Iparművészeti Múzeum megmentéséhez, amelynek állapota 2017-es bezárás óta kritikussá vált. A cég szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal segíteni a kormányzati kezdeményezést, amely első körben az állagromlás megfékezésére, később pedig akár teljes rekonstrukcióra irányul. A Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett Zsolnai Vilmos közeműködésével készült szecessziós épület ikonikus pirogránit díszei a magyar iparművészet kiemelkedő alkotásai. A manufaktúra szerint a múzeum felújítása nem csak műemlékvédelmi feladat, hanem nemzeti kulturális érdek is. A mostani nyári szezon előtt országosan 31,5%-kal magasabb az előfoglaltság, mint egy évvel korábban, közölte a Szabiab közel 700 szálláshely adatai alapján. A növekedés különösen Budapesten erős, ahol 65,5%-kal több foglalás érkezett a június-augusztusi időszakra. A fővárosban a nagy nyári események, például a Sziget Fesztivál, a Forma 1 és az államalapítás ünnepe tovább növelik a keresletet. Vidéken is emelkedés látszik, de kiegyensúlyozottabb ütemben, 13,3%-kal több a foglalás, és továbbra is jellemző, hogy sok vendég csak közelebb az utazás időpontjához dönt. A szakértők szerint a szezonközi foglalások aránya idén is hasonló lesz, a magyar turizmus az elmúlt évek egyik legerősebb nyarát zárhatja. 36 év után először nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja gyereknapi rendezvényét a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A helyszínváltás oka a BL döntő hétvégére várt szurkolói tömeg. A minisztériumi előrejelzések szerint a családok biztonsága nem lett volna garantálható, áll a közleményben. Május 30-án és 31-én Vidámpark, játszóterek, egészségsziget, biztonságos internetsátor, sportsziget, Nemzetek utcája, koncertek és kézműves programok várják a látogatókat ingyen. A gyermekmentő szolgálat 400 hátrányos helyzetű gyermeket is vendégül lát, utazással, étkezéssel és zsebpénzzel együtt. A szervezők szerint a Hajógyári sziget nagyobb tere és vízparti környezete igazi piknik hangulatot ad majd az ország legnagyobb gyermeknapi eseményének. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
10: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunkat. Felhőtlen égről tűz le ránk a nap, és ennek megfelelően alakul a hőmérséklet is. 32 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője. Holnapra még a maihoz hasonló kánikulát ígérnek, sőt, egy picivel talán még melegebb is lesz, hiszen 32-33 fok lehet a legmelegebb órákban is. Holnapra sem ígérnek sem felhőt, sem csapadékot a meteorológusok. A változás azonban már itt kopogtat a küszöbön, hiszen holnap a délutáni órákban elér bennünket egy hidegfront, onnantól kezdve változik az időjárásunk, és lesz ismét május odakint.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
10: Hozom a friss infókat az utakról. Történt egy baleset a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt, a Rottenbiller utcában pedig az István utcánál volt korábban egy baleset, itt tart még a helyszínen is, de szintén baleset okoz fennakadást a Fiumei úton a Dologház utcánál, illetve a Haraszti úton a Millennium utca vonalában. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
11: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Érd térségében járműhiba miatt több volán buszjárat kimarad. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások a vasúti és az autóbuszos közlekedésben. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé. Szombattól újraindul a vonat közlekedés a veszprémi fővonal teljes hosszán. Addigra befejezik a korábban megrongálódott vasúti töltés helyreállítását. Péntek estig még pótlóbuszok szállítják utasainkat Veszprém és Ajka között. Jó utazást kívánok!
10: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Estartól már is a Sláger délután köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és erős lesz a rajtunk, hiszen érkezik már is egy kis varázslat Dua Lipától a Houdinit. Hallgatjuk meg tőled, előtte Teddy Swims, Mr. Know It All című dala forog.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Madonna énekelt nekünk, ez volt a Secret, és hát azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy míg mi a BL döntőre készülünk, addig Madonna a labdarúgó VB-re. A FIFA ugyanis nemrég jelentette be, hogy a július 19-i labdarúgó VB döntő félidei show műsorának egyik kiemelt előadója éppen Madonna lesz, hát izgatottan várjuk. Itt a Sláger FM-en pedig picit szúrósabb hangulatra váltunk, no ne ijedjenek meg, nem én leszek szúrós, hanem a kaktuszok. A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete ugyanis tavaszi kiállításra hív bennünket, az ELTE fűvészkertbe péntektől vasárnapig, az idei kaktusz kiállítás középpontjában pedig a notokaktuszok lesznek. Ezek azok a kaktuszfajták, amelyek ránézésre kis cuki gömbölyűek, viszont eszméletlen szúrósak a tüskéik, de a virágaik gyönyörű, színpompásak, és napokon keresztül lehet bennük gyönyörködni, hogyha szerencsénk van, akkor ezen a kiállításon is sok virágzó kaktuszt láthatunk majd. Hogyha tehetik, akkor ezen a hétvégén az ELTE fűvészkertben vegyék szemügyre ezeket a fantasztikus növényeket. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik már is a Sláger délután. Kim Wilde érkezik, és a You Came, előtte azonban egy olyan zenész, aki hát első ránézésre tűnhet úgy, mint egy szúrós kaktusz, de valójában nagyon kedves és közvetlen. Hozzá jön, tőle forog már is a tűzvét.
1: Napjainkban ez a Sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Camila Cabello dala, Dangoyet varázsolt nekünk egy kis mediterrán hangulatot itt a Sláger FM-en. Apropó mediterrán hangulat, irány Görögország. Képzeljék, a görögök, hogyha látnak egy furcsa szigetet, vagy akár egy sziklát, akkor azonnal költenek köré valami mítikus történetet. Krétánál például van egy olyan aprócska sziget, amely a Fülsziget több pontjáról látható, és minden oldalról úgy néz ki, mint egy teknős béka, tényleg. És hát természetesen a története is megvan, a legenda szerint Zeus egyik szeretőjét változtatta Héra bosszúból teknős békává, és a nő azóta is ilyen formában várja a főistent Kréta partjainál. Önök pedig akár kezdhetnek csomagolni, hogy a saját szemükkel is megtapasztalják, hogy Görögország csak ugyan a mítoszok földje, hiszen a Sláger FM mobil applikációjában elindult a játékunk, kattintsanak a játékok fülre és zsebeljék be a páros egyhetes görögországi álomutazást repülőjeggyel, félpanziós ellátással, egy 4 csillagos szállodában az Ibusznak köszönhetően, úgyhogy játékra fel, mi pedig már is megnézzük, hogy mennyire lesz mediterrán az időjárás a következő napokban térségünkben is, hogy alakul a közlekedés, utána pedig szól Kelly Clarkson What Doesn't Kill You című dala. De most nézzük, mi várható időjárás tekintetében. Jelenleg is 31 fok van odakint, és 100 ágra tűz a nap. Picikét fújdogál a szél, de ez most még kellemes is. Holnap délutánra is ígérik, hogy megélénkül majd a légmozgás, azonban felhők továbbra sem jönnek, és ha lehet, még tovább melegszik az idő, hiszen holnap napközben 32-33 fok lesz, és a korai reggeli órákban sem kell már a kabát, sőt, kardigánra sem lesz szükség, hiszen 18-19 fokkal indul a napunk. Aztán jön a változás, csütörtöktől egy picit hűl majd a levegő hőmérséklete, mert holnap délután elér bennünket egy hidegfront. Szétnézünk az utakon is. Az M0-ás autóút keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös autópálya felé két személyautó koccant. A 38-as kilométernél lezárták a belső sávot. Az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében két teherautó és egy kamion ütközött egymásnak. A 27-es kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el. A kialakult torlódás jelenleg 5 kilométer. Az M1-es autópályán pedig Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a 18-as kilométernél. Itt megoldódott a helyzet, szerencsére már minden sáv járható, viszont a kialakult torlódás még mindig tartja magát. A fővárosban pedig a Rákóczi hídon Buda felé a Pesti híd főnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot, tart még a helyszínen és a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt, illetve a Rottenbiller utcában az István útnál, de volt egy baleset a Fiumei úton a Dologház utcánál és a Haraszti úton a Millennium utca vonalában, úgyhogy itt is extra torlódás fogadja az autósokat. Vezessenek hát óvatosan, türelmesen. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Jimmy Cliff dala szólt, ez volt az I Can See Clearly Now, és már is megyünk tovább Selena Gomez egyik dalával, de ha már ő énekel, nekünket muszáj beszélnünk az énekesnő étkezési szokásairól. Ugye a sztároktól, énekesnőktől, színésznőktől általában azt szoktuk meg, hogy mindig szigorú diétát követnek, valamilyen étkezési trend hívei, abszolút egészségtudatosan fogyasztják a reggelit, ebédet, vacsorát. Na hát Selena Gomezről ez nem mondható el. Nagyon szívesen reggelizik például gyors éttermekben, nem számolja a kalóriákat, imádja a húst és fenntartással viseltetik a zöldségekkel, gyümölcsökkel szemben, szóval őt nem nagyon látjuk smoothie-t korcsolgatni, néha rendel magának salátát, de arról is általában csak a feltétet eszegeti le, meg azokat a falatokat, amikre bőven jut az öntetből. Szóval ő nem igazán ügyel a vonalaira, szerencséje van a genetikájával. A Remával közösen készített Countdown című dalt hallgatjuk meg tőle már is itt a Sláger délutánban. Sláger.

Az Alcazar pörgette a délutánunkat, ez volt a Crying at the Discotheque. 7 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy itt a Sláger FM-en már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri. A hírek előtt azonban még szól Kálai Sanders András Dala. A Breathing zárja az óra.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
4: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
4: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Fedezzük fel együtt Görögországot.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. Töltse le a Sláger FM applikációját.
2: És nyerje meg az egyhetes 2 fős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
6: Joker napok a Petrányi Autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
7: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
8: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
9: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasúttörténeti Park. Vasúttörténetipark.hu.
10: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
11: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Döntött a bizottság Kocsis Máté mentelmi jogáról. Újabb nagy felújítások jönnek a vasúton, 2 szakaszt is lezár a MÁV. Travis Scott lesz a BL döntős afterparty sztár vendége Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy a fideszes Kocsis Máté mentelmi jogának fenntartását javasolja, az ügyet egy magánvádas rágalmazási eljárásban indították. A testület a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést. Két nagy volumenű vágányfelújítás kezdődik, közölte Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója. Május 26-ától a Budapest-Pécs fővonal karbantartása indult Réczilas és Dombóvár között, amely várhatóan egy hónapig tart, a munkáknak köszönhetően a menetidő mintegy 3 perccel csökken majd. Május 27-től a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indul felújítás, Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, máshol lassú jeleket szüntetnek meg és útátjárókat építenek át. A vezérigazgató szerint mindkét vágányzár jelentős forgalomkorlátozással jár, pótlóbuszokkal és hosszabb menetidővel. A MÁV ugyanakkor új megoldással is segít, közvetlen buszjáratok indulnak Budapest és Pécs, valamint Miskolc és Debrecen között. Megszűnik minden parkolóautomata Budapesten július 1-től, és a parkolási díjak is emelkednek. A főváros szerint az automaták fenntartása olyan drága volt, hogy egyes kerületekben évente bruttó 100 millió forintot vitt el, miközben kevesebb bevételt termelt, mint amennyibe került. A döntés már 2024-ben megszületett, de most lép életbe. A készpénzzel fizetők a kerületi parkolási irodákban rendezhetik majd a díjat, akár utólag is, egy napon belül. A kártyás fizetés aránya már most 90% feletti. A parkolási díjak is emelkednek, az A-zónában 800, a B-ben 600, a C-ben 400, a D-ben pedig 300 forint lesz az óradíj. A Zsolnai Porcelán Manufaktúra teljes szakmai támogatását ajánlotta fel az Iparművészeti Múzeum megmentéséhez, amelynek állapota a 2017-es bezárás óta kritikussá vált. A cég szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal segíteni a kormányzati kezdeményezést, amely első körben az állagromlás megfékezésére, később pedig akár teljes rekonstrukcióra irányul. A Lechner-Ödön és Pártos Gyula által tervezett Zsolnai Vilmos közreműködésével készült szecessziós épület ikonikus pirogránit díszei, a magyar iparművészet kiemelkedő alkotásai. A manufaktúra szerint a múzeum felújítása nem csak műemlékvédelmi feladat, hanem nemzeti kulturális érdek is. A választás óta eltelt másfél hónapban több nyugat-európai országból, főként Svájcból és az Egyesült Királyságból nőtt az érdeklődés a magyar ingatlanok iránt, a Duna House szerint. A brit forgalom 26, a svájci 63%-kal emelkedett a választás előtti hónapok átlagához képest. A külföldi vásárlók aránya továbbra is 5-7%. Most az Otthon Start program és a jelentős lakásáremelkedés alakítja a keresletet. A kínálati oldal korlátozott, tavaly mindössze 12 000 új lakás épült, így egy nagyobb hazaköltöző hullám, főként Budapesten és az egyetemvárosokban okozna további árnyomást. Travis Scott lesz a BL döntő budapesti afterpartijának sztárvendéke, derült ki az alapírek információiból, amit a 24.hu adott közre. A rapper nem csak fellépőként, hanem házigazdaként is részt vesz az eseményen, amelyet szombaton rendeznek, ám a helyszínt egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A szervezők szerint a világhírű focisták és további egyelőre titkos fellépők is érkezhetnek, a vendégek pedig személyesen is találkozhatnak Travis Scott-tal az exkluzív afterpartin. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogy alakul az időjárásunk. Még mindig nagyon kellemes meleg van odakint, és hát, hogyha fölnézünk az égre, akkor egy árva szem felhőt nem látunk. Ebből pedig könnyen kiolvasható, nem kell hozzá meteorológusnak lenni, hogy nem számíthatunk a következő órákban csapadékra. És holnap is ez lesz a helyzet. Reggel 18-19 fokot mutatnak majd a hőmérőink, délután pedig 32-33 fok várható. Zavartalan lesz a napsütés, és erős lesz az UV-sugárzás, a légmozgás pedig csak a délutáni órákban élénkül meg. És még csütörtökön is napos időre van kilátás, kevés felhővel, azonban pár fokkal hűvösebb lesz, hiszen szerdán délután kora este elér bennünket egy hidegfront, így csütörtökön már csak 25-26 fokra számíthatunk napközben.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
13: Jönnek a közlekedési infók. A Rákóczi hídon Budára, a Pesti híd főnél továbbra is egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot, úgyhogy egy kicsit nehézkes most itt a közlekedés, és tart a helyszínelés és műszaki mentés a 7. kerületben, a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt és a Rottenbiller utcában az István utcánál. Torlódásra készülhetünk a Szél Kálmán tér környékén, a Petőfi hídon mindkét irányban, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Árpád-fejedelem útján a Margit híd előtt, az Erzsébet hídon Pest felé, de telített lezsúfoltak a sávok a Fiumei út, Orci út útvonalon és a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a második kerületben a Széher utat a Szervantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, az ötödik kerületben a Vadász utcát zárták le a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között, mert javítják az útburkolatot, a nyolcadik kerületben pedig a Práter utcában a csatornát javítják, ezért befelé a Szigony utca előtt útszűkületen kell áthajtani. Jó utat kívánok!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Folytatódik a sláger délután. Örülök, hogy velünk tartanak. Jó rádiózást kívánok, és laza hazautat, hogyha éppen hazafelé tartanak még. Bruno Mars érkezik már is, és az I Just Might, de előtte Rosalinnel rajtól az óránk. A Snap forog, én pedig Kiskata vagyok.
3: A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez a Sláger délután, benne pedig Natalie Imbruglia dalszolt, ez volt a Thorn. 2 perccel járunk 4:30 után, és készülünk a hétvégére, mert hogy nagyon izgalmas hétvége áll előttünk már megint, ugyanis nyakunkon a gyereknap milliónyi program lesz, ahova várják a gyerekeket, a családokat. Például érdemes lesz ellátogatni a svábhegyi csillagvizsgálóba, ahol gyereknapi csillagkapu programot rittyentenek nekünk. Így akár az egész napot eltölthetjük itt, hiszen a csillagkapun napközben szórakoztató gyerekprogramok várnak kicsikre és nagyokra, az esti szürkületben pedig az esthajnal csillagot csodálhatjuk meg, ami egyébként nem más, mint a Vénusz. De a telihold és más egyéb bolygók is távcső végre kerülnek, szóval nagyon izgalmas lesz nézelődni az esti égbolton. Napközben pedig kipróbálhatjuk, milyen óriás buborékokkal lemodellezni az univerzum struktúráit. Bolygókat állíthatunk pályára a téridőt trambulinon ugrálva, a meteorit simogatóban pedig az űrből érkezett köveket vehetjük a kezünkbe. Egy kicsi szórakozás, egy kicsi tudomány, szerintem pazar lesz mindez, tehát szombaton egész nap a svábhegyi csillagvizsgálóban. Itt a Sláger FM-en pedig 6 órakor árajtól majd a kívánság műsor, úgyhogy akár már most megírhatják, hogy milyen dalt szeretnének hallani, de most érkezik Ray és a Where is my husband, ám előtte Billy Joel dala forog, az Uptown Girl.

a legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Whitney Houston dalát, a Clean Bandit dolgoztált, ez volt a How Will I Know It, a Sláger FM-en. Tudták, hogy a dalt eredetileg Janet Jacksonnak írta egy szerző házas pár, azonban a stílusa nem igazán illeszkedett ahhoz az anyaghoz, amin éppen akkor Janet Jackson dolgozott, úgyhogy tovább passzolta. Így énekelte el 1985-ben Whitney Houston ezt a slágert, akkor is felkerült vele a toplisták élére, 2021-ben pedig a Clean Bandit kiadta a szám remixét, és így is toplistás sláger lett. Ezzel pedig Whitney Houston egyike lett azon kevés előadóknak, akiknek 5 évtizeden keresztül volt slágerlistás kislemezük. No de most itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon és mit mutat a hőmérőnk, utána pedig Christina Aguilera énekel. Jön a Genie in the Bottle.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
1: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
1: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
2: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
1: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
3: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osan.hu per matrica gyűjtés oldalon.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
7: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüsk bevásárló táskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jüsk, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: A reklám után.
0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Holnapra azt ígérik a meteorológusok, hogy sokat süt majd a nap, úgyhogy igazi kánikulai napunk lesz holnap is. 32-33 fokkal a legmelegebb órákban, de késő délután észak-északnyugat felől egy hidegfront ér el bennünket. Főként az ország északi felén élők érzik meg már holnap a hidegfront hatását. Az esti órákban megélénkül a légmozgás, és gyorsan hűlni kezd a levegő hőmérséklete, azonban eső nem érkezik, bár a holnap késő délutáni kora esti órákban megnövekedhet a felhőzet, aztán csütörtökre, péntekre már normalizálódik az időjárásunk. Csütörtökön 25-26, pénteken pedig 27-28 fok lehet majd napközben. Már is szétnézünk az utakon, tart a délutáni csúcs, ráadásul a Rákóczi hídon Buda felé a Pesti híd főnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot, de torlódás tapasztalható az Árpád-Fejedelem útján a Margit híd előtt, a budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál észak felé, de sokan hajtanak a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve az Üllői úton kifelé. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál, mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda pedig továbbra sem használható. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt a 17. kerületben, a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába kanyarodni, a Szabadság utcából pedig csak jobbra a Baross utcába lehet behajtani. És lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A világ egyik legkülönlegesebb hangú énekesnője, Bonnie Tyler dalolt nekünk, ez volt a Holding Out for a Hero itt a Sláger FM-en. Az énekesnőről pedig aggasztó hírek érkeztek. Nemrég átesett egy sürgősségi műtéten, utána mesterséges kómában tartották, és azóta nincsen hír róla. Hát reméljük a legjobbakat, mielőbbi felépülést kívánunk neki. Egyébként Bonnie Tyler 2 éve koncertezett Magyarországon, a Mézes Völgyi nyár vendége volt. A folytatásban pedig egy olyan világsztár érkezik, aki a Veszprém Fest megnyitójáról gondoskodik majd. Július 15-én Juanes koncertjével indul majd a fesztivál. A latin zene ikonjától már is meghallgatjuk a La Camisa Negrát.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

Szívedből minden kell. Ez volt a Halott Pénz dala itt a Sláger FM-en, és jönnek a friss információk, hiszen 6 perccel járunk 6 előtt, utána pedig indul a kívánságműsor, de még a hírek előtt a Huntrix Golden című dal zárja az óránkat. Oh.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
7: Szerezd be jegyet most a jegyszer1.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
8: Kihívásnapja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihívásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Budapest, készen állsz?
11: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Előzetesben marad a budapesti Szőlő utcai javítóintézet vadigazgatója és élettársa. Jelentős útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten a BL döntő miatt. Tematikus sétákkal készül a Nemzeti Örökség Intézete az európai temetők felfedezésének hetéhez. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Előzetesben marad Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek május 28-án járt volna le a letartóztatása, írja a Válasz Online. A Budai Központi Kerületi Bíróság a Budapesti Regionális Nyomozóügyészség indítványára hosszabbította meg a kényszerintézkedést a Budapesti Szülőutcai Javítóintézet volt igazgatója ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint a nyomozás továbbra is ütemesen és széleskörűen folyik, de részleteket nem közöltek. Juhász Péter Pált és társát többek között emberkereskedelemmel, kényszermunkával, hűtlenkezeléssel, hamis okirat felhasználásával és pénzmosással gyanúsítják. A megalapozott gyanú szerint három hátrányos helyzetű fiatal nőt prostitúcióra és bevételük átadására kényszerítettek. Az ügyben több nevelőt, rendészt és vezetőt is letartóztattak, köztük a későbbi megbízott igazgatót és egy pszichológus nevelőt is. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten május 28-a és június 4-e között. A leghosszabb lezárások a Városliget környékén lesznek, ott az Olof Palme sétány, a Hősök tere és az Állatkerti körút több szakasz a napokig nem lesz járható. Az Andrássy út és környéke is érintett, péntektől lezárják a szervizutakat, majd magát az Andrássy utat is. Szombaton a mérkőzés napján a repülőtérre vezető út egy része is zárva lesz a személyautók elől, csak a tömegközlekedés haladhat át. A belvárosban és a Budai vár környékén is több időszakos korlátozás lép életbe. A főváros számos pontján megállási tilalom is érvényes lesz, ezért a hatóságok türelmet és körültekintést kérnek a közlekedőktől. 6 terápiás szobát újított fel a KÉSZ csoport a Betesda Gyermekkórház Hermine úti Simon András épületében, ahol évente közel 50 ezer gyermek és család vesz részt különböző terápiás foglalkozásokon. A vállalat szerint ezek a terek nem csupán helyiségek, hanem kapaszkodók is azoknak, akik életük egyik legnehezebb időszakán mennek keresztül. A munkákkal mindössze 2 nap alatt végeztek a szakemberek, hogy a maximálisan kihasznált szobák minél hamarabb újra működhessenek. A felújításban önkéntesek is részt vettek, a cél pedig az volt, hogy a megújult környezet valódi támogatást nyújtson a gyermekeknek és családjaiknak a Betesda Gyermekkórház Hermine úti épületében. 36 év után először nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja gyereknapi rendezvényét a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Május 30-án és 31-én Vidámpark, játszóterek, egészségsziget, biztonságos internetsátor, sportsziget, Nemzetek utcája, koncertek és kézműves programok várják a látogatókat ingyen. A Gyermekmentő Szolgálat 400 hátrányos helyzetű gyermeket is vendégül lát utazással, étkezéssel és zseppénzzel együtt. A szervezők szerint a Hajógyári sziget nagyobb tere és vízparti környezete igazi piknik hangulatot ad majd az ország legnagyobb gyermeknapi eseményének. Különleges tematikus sétákkal csatlakozik a Nemzeti Örökség Intézete az európai temetők felfedezésének hetéhez, amelynek központi témája az oktatás és az emlékezet kapcsolata. A Fiumei úti sírkertben digitális szoborpark segíti a látogatókat a művészeti örökség megismerésében, a QR kódos rendszer pedig már 120 alkotás történetét mutatja be. Pénteken szoborséta, szombaton pedig rendhagyó irodalmi séta várja a látogatókat. A nemzetközi program sorozat célja, hogy a temetők kulturális örökségi helyszín ként és oktatási térként is megjelenjenek a közgondolkodásban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Holnap délután elér bennünket egy hideg front, amely esőt ugyancsak elvétve hűvösebb levegőt, azonban annál inkább hoz majd, úgyhogy a szerdai 32-33 fokot követően csütörtökön már csak 25-26 fok lesz odakint, de akkor sem fogunk fázni. Holnap azonban még kimondottan kánikulára kell készülnünk, úgyhogy legyen önöknél egy palack víz, legyező napszemüveg, a szabadon maradó testfelületeket pedig kenjék be naptejjel, mert erős lesz az UV-sugárzás. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Tart a délutáni csúcs városon kívül is, úgyhogy az M0-ás autóúton több helyen is torlódás alakult ki, néhol csak arra szólnak a járművek. A déli szektorban az M1-es felé a 24-es kilométer környékén, valamint Diósttól egészen az M1-es csomópontjáig. A keleti szektorban az M5-ös felé Pécel és Vecsés térségében, az M3-as felé pedig Gyál térségében akadozik a haladás, de az északi szektornál Dunakeszi térségében és a Megyeri hídon is lassan lehet haladni. A fővárosban pedig még akadozik a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és
13: az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Astoria felé, a Rákóczi úton az Üllői úton kifelé a nagyobb csomópontoknál és befelé a Nagy körút előtt, illetve a Széll Kálmán tér környékén. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, mert itt javítják a csatornát. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között, mert javítják az útburkolatot. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Rajtól a kívánság műsor, benne pedig az önök kedvencei, például Tündié, aki a Solvép Kalandor című dalát küldi hangának, Anikó pedig azt írja, hogy barátnőjének Márténak küldi Amy Winehouse Rehab című dalát, és üzeni, remélem hamarosan találkoznak.

Ez volt Cindy Lauperdal a Girls Just Wanna Have Fun itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor, ugye tudják SMS és telefonszámunkat. Írjanak vagy hívjanak 06 30 30 39.

95.8. Töltsük meg az önök kedvenceivel ezt a két órát. Egészen 8-ig működöm aranyhal üzemmódban, de küldhetnek üzenetet akár mobil applikációnkon keresztül, és ha már a mobil applikációnkon járnak, akkor játszanak is velünk, hiszen a játékok fül alatt akár a gyereknapi játékunkra is lehet már jelentkezni. És ha már gyereknap, hát jó hírem van a buszok szerelmeseinek. Én gyerekként imádtam a buszokat meg a trolikat, úgyhogy nagyon élveztem volna egy ilyen gyereknapot. Idén a BKV szombaton nyílt nappal kedveskedik a közlekedési eszközök apró rajongóinak. Az Óbudai buszgarázsban főként gyerekprogramok lesznek, de mellette szakmai programok is várják majd az érdeklődőket, úgyhogy kicsiknek és nagyoknak is érdemes lesz ide ellátogatni. Tökéletes buli lesz ez gyereknapra. Itt a Sláger FM-en pedig már is teljesült Timi kérése, aki Áronnak szeretné küldeni a Bananaráma dalát. A Vénuszt előtte azonban Bernének és csinos anyukájának küldi George Michael Fast Love című dalát Zsoci Békásról.

0: Itt egész nap jó zenék szólnak, mindig jó hallgatni.
1: Éjjel-nappal Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Egy laza nyári délutánhoz tökéletesen illeszkedik ez a dal. Post Malone-tól és Morgan Wallen-től szólt az I Had Some Help, és nekem is szükségem lenne egy kis segítségre. Várom az üzeneteket, mit játszak, mit forgassak, milyen zenét hallgassunk, mire táncoljunk. 0630303095 8, ez a Sláger FM SMS-e és telefonszáma. Sziasztok, Marci vagyok, Csabának és Ibinek üzenem, hogy be kéne izzítani a grill szezont, és küldöm nekik Purple Disco Machine-től a Beat of Your Heart-ot. Fú, de jó ez a dal, ez Disszel közösen készítette Purple Disco Machine ezt a számot, én pedig azonnal leforgatom, de előtte még Viki kérését is teljesítem. Kedves Kata, szeretnék egy dalt kérni, a mai Kiviben az Embertelen dalt, ha lehet, de a Geszti Péter féle verziót. Oké, Viki, ezzel megyünk hát tovább.

0: És már is megnézzük, hogy alakul az időjárásunk. Azt mondják a meteorológusok, hogy szerdán a felhőtlen derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan, de inkább csak a Dunántúlon és az ország északkeleti felén záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Aztán este megint több felé csökken a felhőzet és szűnik a csapadék tevékenység. Egyébként nagyon pici az esély arra, hogy itt a fővárosban is esik majd holnap az eső. Viszont sokfelé megélénkül a légmozgás holnap délután is, napközben pedig igazi hőség vár ránk, hiszen 32-33 fok körül alakul majd a délutáni csúcs, de az érkező hidegfront hoz egy kis lehűlést, csütörtökön már csak 25-26 fok lehet napközben. És jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a Mogyoródi úton, a mexikói út előtt, és baleset miatt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utca közelében. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat, úgyhogy itt is torlódásra kell készülni. Városon kívül pedig rendkívül erős a tranzitforgalom az M0-ás autóúton, ezért torlódás alakult ki az M1-es felé vezető oldalon, Diósttól egészen az M0-ás M1-es autópálya csomópontjáig arra szólnak a járművek. Vissza a fővárosba tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, de ismét változott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható, csak a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható, és buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a Kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priella Kornélia utcától a Dombóvári útig. Útszűkület van a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, mert vízvezetéket építenek, a 6. kerületben pedig a Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között ma éjfélig filmforgatás miatt. Figyeljenek erre is, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Egy megunhatatlan ABBA dal, amit még a 90-es években dolgozott át. Az Erasure, ez volt a Take a Chance on Me. Ez pedig a Sláger FM kívánság műsora is. Már is megyünk tovább az üzenetekkel, de előtte elárulom, hogy ezen a hétvégén nem csak a gyereknapot fogjuk ünnepelni, de Új Buda 21. születésnapját is. Úgyhogy vasárnap irány a Bikás Park, ahol fantasztikus programokkal várnak bennünket. Lesz kirándulás a Kamaraerdei tanösvényen, a Bikás Park futókörén, akár futóversenyen is részt vehetünk. A gyerekeket szórakoztatja majd a Hahu együttes, az Eszterlánc mesezenekar, a felnőtteknek pedig a Budapest Jazz Orchestra, a Los Orangutans, illetve a Kispál és a Borz is zenél. De ismerkedhetünk terápiás kutyákkal, lesz zsonglőr játszóház, hula-hop bemutató, ékszerkészítő workshop, óriás buborékshow, aromaszánsz, felsorolni is lehetetlen, úgyhogy ott a helyünk most vasárnap a Bikás Parkban. Jó kis születésnapi buli lesz ez, és ha már szüli nap, hát akkor Ritát köszöntjük már is a barátnőjével, Emmával együtt a születésnapi alkalmából, Freddy Payne & Laurie című dalával. Előtte azonban valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szép jó estét, Katala, Szűk vagyok. Lehet még kérni dalt?
0: Igen.
1: Jó, akkor a lányomnak szeretnék kérni egy Harry Styles-tól valami jó pörgős dalt. Abból az alkalomból, hogy a mester fog felénél tart, és most tanul, meg én szerintem nagyon izgul, úgyhogy hogy egy kicsit feldobódjon.
0: Rendben, nagyon-nagyon szurkolok neki. Mikor lesz a vizsgája?
1: Csütörtökön este megy le Pécsre, és akkor pénteken.
0: Pénteken vizsgázik, aztán jön vissza, és megünnepítek a gyereknapot.
1: Nagyon reménykedünk benne, hogy jól veszi az akadályt, csak ő szerintem egy kicsit túl stresszeli a dolgokat, de mindig ilyen ötösöket kap, úgyhogy mondtam neki, hogy ne izguljon, minden menni fog szépen, és legényke egész nap a föl sem emeli a fejét.
0: Nagyon ügyes. Kitartást kívánok neki, és nagyon szurkolok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szia-szia!
0: Szia-szia!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Coldplay dala, a Feels Like I'm Falling in Love, és ez az a dal, aminek itt Magyarországon, Budapesten volt a világ premiere. Csak miután itt megmutatták a közönségnek, azután jelentették meg ezt a dalt. Azóta is az egyik kedvenc Coldplay slágerem. 0630303095, ez pedig a kedvenc számsorom. Ide írhatnak SMS-t, vagy ezen a számon hívhatnak föl bennünket, még egy órán át tart a kívánság műsor, sőt, mobil applikációnkon keresztül is üzenhetnek nekünk, ahol egyébként jelentkezhetnek a játékainkra is, hiszen van egy egyhetes páros görögországi álomutazásunk, ami az önöké lehet, illetve nagyon készülünk a gyereknapra, a gyereknapi fejtörő játékunkra is. Várjuk már a regisztrációkat, hogyha viszont regisztrálnak, akkor vasárnap mindenképpen legyenek rádió és telefon közelben, mert a gyerkőcökre fantasztikus ajándékok várnak, ha tudnak majd válaszolni a kérdéseinkre, de erről is minden részletet megtalálnak a mobil applikációnkban. No, de nézzük az üzeneteket, mivel folytatódik a kívánság műsor. Szia, kedves Kata, Attila vagyok, és a jó idő örömére a páromnak, Bettinek szeretnék küldeni egy dalt, a Walmarttól az Úristent, és üzenem neki, nagyon szeretem, akkor is, ha nem süt nekem palacsintát vacsorára. Ügyes, már is szól a dal, utána pedig jönnek a friss infók Ortutai Dóritól.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás maradt ki a költségvetésből a leköszönő kormánynál. Orbán Árpád lesz a Tisza frakciójának vezetője a budapesti közgyűlésben. Várhatóan július 1-én nyithat a Biodóm. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már áprilisra elérte az idei hiánycél 91%-át a költségvetési hiány, miközben a leköszönő kormány több mint 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás nem tüntetett fel a büdzsében, mondta a Pertichné Kácsor Andrea Tiszás képviselő. A tételek között autópálya koncesszió, a Budapest-Belgrád vasút és más fejlesztések költségei is szerepelnek. Vitézi Dávid miniszter szerint a tételek között olyan kiadások is vannak, amelyek már befejezett beruházásokhoz kapcsolódnak, illetve visszatérően jelentkező havi tételek, például az autópálya koncesszió költségei. Szerinte folytatni kell ezeknek a kiadásoknak a kivizsgálását, amit az állami számbevőszék is szükségesnek tart. Orbán Árpád lesz a Tisza frakciójának vezetője a budapesti közgyűlésben, miután Bujdossa Andrea a parlamentbe igazolt, hogy az országgyűlési frakciót irányítsa. Orbán Árpád közgazdász, jelentős banki és államháztartási vezetői tapasztalattal, valamint szervezeti irányítási gyakorlattal veszi át a frakció irányítását. A fővárosi munkában eddig is aktív volt, a tulajdonosi bizottság elnökeként következetes és felelős munkát végzett. Frakcióvezetőként a tagok koordinálása, a közös álláspont kialakítása és a szavazás sok során a párt fegyelem fenntartása lesz a feladata. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás vagy a dohányzás is fenntarthatja a makacs-reumás panaszokat. A Semmelweis Egyetem kutatói szerint egy új modellt is kidolgoztak, amely segít időben felismerni, hanem a gyulladás okozza a tüneteket. A módszerrel hatékonyabban kezelhetők a nehezen reagáló betegek. A sok ízületi gyulladás krónikus autoimmun betegség, amelyben az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva. Magyarországon is több tízezer embert ér. A betegek többsége jól reagál a kezelésekre, 6-28%-uk azonban az úgynevezett nehezen kezelhető csoportba tartozik, mert a kezelés ellenére nem érik el a tartós tünetmentességet. A pünkösd után jelentősen megélénkült az eper és a spárga kínálata a budapesti vásárcsarnokokban, közölte Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója. A fóliás magyar epret fokozatosan felváltja a szabadföldi, az árak pedig csökkennek. A Bosnyák téren 1490-2500 forint között, a Fehérvári úton 1684-1200 forint között kapható. A nagy csarnokban még mindkét típus elérhető. A spárgából is bőséges a választék. A zöld, a fehér és a lila spárga ára piaconként 1200 és 5000 forint között mozog fél kilós kiszerelésben. A vásárcsarnokok szerint a jó idő és az esők együtt hozták meg az idei bőséges kínálatot. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a Biodóm városi oázisa, közölte Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője. Amint egy hektáros, egész évben látogatható területen 13 000 trópusi és szubtrópusi növény, valamint hulmánok, baliseregélyek és sarkantyús teknősök is helyet kapnak. A központi csarnok látványát egy 14,5 méteres vízesés teszi teljessé. A nettó 350 millió forintos projektből 300 milliót az állatkert saját bevételei fedeznek, 50 milliót pedig a fővárosi önkormányzat biztosít. A megnyitás fél éve csúszott, mert a műszaki és pénzügyi feltételek csak mostanra teljesültek. A Biodóm további fejlesztései, például az elefántok vagy az oroszlánfókák átköltöztetése később valósulhat meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Mind Budapesten, mind Veszprémben 30 fok van, a Sláger FM hőmérői szerint, és holnap is nagyon meleg lesz, 32-33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, de lesznek olyan területek is az országban, ahol a 35 fokot is közelíti majd a felmelegedés. A nap első felében zavartalan napsütésre számíthatunk, délután azonban egy hidegfront hatására az ország északi, északnyugati felén egyre több felhő jelenik meg majd az égen, de csak nagyon kevés helyen alakulhat ki futó zápor, zivatar, viszont megélénkül a légmozgás, az egy kicsit hűsít bennünket, a hidegfront pedig megteszi a hatását, csütörtökre visszatér a kellemesebb, barátságosabb májusi időjárás, aznap már csak 25-26 fokra számíthatunk, de aztán megint melegedni kezd az idő. Hozom a segítséget az úton lévőknek. A Tököli úton a Baross térnél történt korábban egy baleset, itt tart még a helyszínelés és a műszaki mentés, irányonként csak egy sáv járható. És szintén baleset miatt zárták le a 12. kerületben az Istenhegyi utat az Adonis utcánál, és baleset miatt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utca közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad, itt is torlódással lehet számítani. Az M0-as autóúton az M1-es felé egy műszaki hibás jármű vesztek el a belső sávon, az M1-es autópálya csomópontja előtt az 1-es kilométernél, itt jelenleg 3-4 kilométeres a torlódás. Vissza a fővárosba, lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca közt, valamint a Mérleg utcát, a Hilt tér és a Nádor utca közt, mert javítják az útburkolatot. Lezárták a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között a 2. kerületben felújítás miatt, és lezárták a 13. kerületben a Csata utcát és a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek, de figyeljünk arra is, hogy a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál félpályás az útzár, mert itt új gyalogos átkelő helyet hoznak létre. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor, benne pedig annak kérésére a Sugar Babes Hall and the Head című dalát játszom, előtte azonban Dermot Kennedy Kiss Me című száma szól, ezt Laci szeretné küldeni a párjának, Petrának, úgyhogy ezzel indul az óránk. Kérjék önök is a kedvenceiket!
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is. Ez a kívánság műsor, benne pedig Jennifer López énekelt nekünk, szólt a Waiting for Tonight, én pedig egészen 8-ig várom a kéréseket. 0630303098, amíg gondolkodnak azon, hogy milyen dalt hallgatnának meg szívesen, vagy mire roknák a táncot, addig én mondom, hogy mire kellene készülnie, hogy gyerkőcöknek emlékeznek még a régi klasszikus Ki mit tudokra, amikor lehetett verset mondani, énekelni, vagy akár kis jeleneteket előadni. Na hát valami ilyesmi vár az apró népre. Gyereknapon énekes, táncos, versmondó és zenélni tudó gyerekeket várnak május 31-én a Savoya Parkba, óvodásokat és általános iskolás gyerkőcöket egyaránt, ahol megmutathatják, hogy ki mit tud. A Savoya Park központi területén felállított színpadon mutathatják be a gyerekek a produkciókat, és hát igen neves zsűri. Balog Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett színművészek hoznak majd döntést a produkciókról. A nevezés egyébként ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ez pedig még május 30-án éjfélig megtehetik. Úgyhogy ha ott mocorog a gyerkőcben a tehetség, akkor ezen a Ki mit tudon mindenképpen vegyenek részt, tehát vasárnap a Savoya Parkban. Egyébként több mint 120 jutalmat osztanak majd ki a tehetséges gyerekek között. Szerintem fergeteges buli lesz. Na de nézzük itt a Sláger FM-en, mire bulizunk tovább. Hello Kata, Shania Twaintől szeretnék egy dalt kérni, mindegy, hogy melyiket. Köszi szépen, Zsuzsi írta nekünk ezt az üzenetet. Zsuzsi, mit szólsz a Then Don't Impress Me Much-hoz? Én ezt választottam neked. Azonnal érkezik. Sziasztok, Móni vagyok, és Fecónak üzenem, hogy már nagyon várom, hogy végre hazaérjen, és küldöm neki Michael Jackson Billie Jean című dalát. Oké, Móni, ezzel a dallal megyünk hát tovább itt a Sláger FM-en. Fecónak pedig jó utat hazafelé.

0: Király Viktor dala szólt, ez volt a Run itt a Sláger FM-en, és futunk tovább mi is az önök kívánságaival. Tudják SMS és telefonszámunkat, ugye? 0630303095, ide írják meg, hogy mi az a dal, ami feldobná a délutánjukat. Szia Kata, a Csimotáimnak, Ábelnek és Dórinak küldöm Ed Sheeran valamelyik számát, üzenem nekik, hogy ne hisztizzenek, már csak 3 hét. Tényleg azt hiszem, hogy ennyi van hátra a suliból. Oké, már is érkezik Ed Sheeran, Eyes Closed című dala, és itt van Beus üzenete is, kedves Sláger FM, Pink Panthers-től a Stateside-ot szeretném kérni, ha lehet, köszi szépen, nincs mit, ezzel a dallal megyünk át tovább.
1: Ez a minden, amit szeretünk.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap tetőzik a kánikula, aztán betör a hideg front, és azt nem mondom, hogy elrontja az időjárásunkat, de az biztos, hogy csütörtökön már nem lesz olyan őrült hőség. Holnap 32-33 fokot mérhetünk, majd de lesz olyan terület is az országban, ahol 35 fokot közelíti majd a hőmérséklet. A délutáni órákban pedig az ország északi északnyugati felén felhősödés kezdődik, néhol még futózáporok, zivatarok érkezésére is lehet számítani, de az eső, amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan megy is az érintett területeken. Csütörtökön pedig már egy kicsit kellemesebb lesz az idő, odaként 25-26 fokot és gyönyörű napsütést ígérnek arra a napra is a szakemberek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Sajnos több baleset is nehezíti most a közlekedők dolgát városon kívül és belül egyaránt. Az M0-ás autóúton az M1-es felé egy műszaki hibás jármű vesztek el a belső sávon, az M1-es autópálya csomópontja előtt az 1-es kilométernél. Itt csak nem 4 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Letenye felé Pákozd térségében történt egy baleset. A helyszínelés alatt egy sávon halad a forgalom, a torlódás már most több mint 2 kilométer. A fővárosban pedig tart még a helyszínelés és a műszaki mentés a Tököli út a Baross térnél, itt irányonként csak egy sáv járható, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utca közelében szintén egy sávon váltakozva haladhat csak a forgalom egy baleseti helyszínelés miatt, de volt egy baleset a 12. kerületben is az Istenhegyi úton, az Adonis utcánál, úgyhogy ezt az útszakaszt is lezárták. Tart a Vasúti híd felújítása is a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda tovább sem használható, és buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, egy kis hangulatos multidézés, a Labus jó voltából, ez volt a Sweet Dreams itt a Sláger FM-en is, ez még a kívánság műsor, hát azt hiszem, hogy sok horgász kívánsága válna valóra, hogyha akkora halat sikerülne kifognia, mint Bene Gergő Krisztiánnak, aki életében először pecázott a ráckevei Soroksári Dunán pünköst éjjelén, de életre szóló élményben lett része, hiszen képzeljék, egy akkora pontyot fogott ki, ami párját ritkítja. Minden bizonnyal a Duna legnagyobb pontja akadt a horgára. 36 kilót és még 42 dekát nyomott a ponty. Hamar kiderült egyébként róla, hogy igazi Matus Állemről van szó, aki már nevet is kapott, a Stefán névre hallgat, illetve nem hallgat rá, de Stefánnak keresztelték, és hát a mérlegelés után ez alkalommal is visszaengedték a gyönyörű halat a Dunába, aki sértetlenül úszott tovább. Azért mekkora meló lehet egy 36,5 kilós halat a partra húzni? Nem semmi. Úgy emlékeznek még az IBCC-re? A Nemzetközi Balatoni Horgászverseny fogásai ezt az eredményt meg sem közelítették, a legnagyobb hal picit kevesebb, mint 32,5 kilót nyomott. Ez egyébként már a második 30 kiló fölötti fogás rövid időn belül a Soroksári Dunán, úgyhogy nagy ho-ho-ho horgászok, itt érdemes próbálkozni. És a Sláger FM-en is érdemes próbálkozni, hát ha teljesül a kívánságunk, bár nem aranyhal vagyok, de aranyhal üzemmódban működöm még pár percig. Kedves Sláger FM, Bálintnak szeretném, ha lejátszanátok az Irima fia volt egy álmom című dalát, mert nagyon fáradt, bízom benne, hogy ettől erőre kap majd Niki, írta nekünk ezt az üzenetet. És itt van még egy üzenet, szia Kata, Gergő vagyok, és kedvesemnek Zitának szeretnék örömet szerezni a Womack & Womack Teardrops című dalával. Remek dalválasztás, ez is már is forog.

Az Irima fiatalra szólt, ez volt a Volt egy álmom itt a Sláger FM-en, és 5 perce járunk 8 óra előtt, úgyhogy jön az utolsó kívánság még a hírek előtt. Ez Levitől érkezett, aki Edinának küldi Like Get Lucky című dalát. Ezzel zárjuk ma a kívánságtárunkat, de holnap innen fogjuk folytatni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
1: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
1: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Fedezzük fel együtt Görögországot.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. Töltse le a Sláger FM applikációját.
2: És nyerje meg az egyhetes kétfős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
3: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
0: A Sláger FM autós podcastje a Visszapillantó bemutatja Itiner. Az autózás múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélget Kovács Kolos, a Driven.hu alapítója.
7: Az Itiner számomra egy autós napló, őszinte beszélgetésekkel és valódi történetekkel.
0: Hiteles autós történetek, szakmai tartalom és inspiráló beszélgetések. Két hetente csütörtökönként a Sláger FM YouTube csatornáján. Itiner Kovács Kolossal. Sláger FM.
8: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Az Országgyűlés Vizsgálóbizottságok felállításáról döntött. Soron kívüli mozdonyátvizsgálást rendelt el a MÁV vezérigazgatója a kelenföldi tűzeset után. Közel 4000 rendőr vigyáz a közbiztonságra a BL döntő napján Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortokai Dóra vagyok. Az Országgyűlés Vizsgálóbizottságok felállításáról döntött. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló testület 147 igen szavazattal jött létre. Feladata a Vicskei ügy kegyelmi döntésének előkészítését és az esetleges politikai befolyást feltárni. A gyerekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló bizottság 125 igen szavazattal alakult meg. Célja a szakellátás, a nevelőszülői hálózat és a jelzőrendszer működésének átvizsgálása. Mindkét bizottságban többséget kap a TISZA frakció. Döntöttek egy végrehajtás visszaéléseket vizsgáló bizottság felállításáról is, amely azt vizsgálja majd, hogyan vezethettek a végrehajtási rendszer hiányosságai adósságspirálokhoz és rendszer szintű visszaélésekhez. A testület december 31-ig készít jelentést és javaslatot tesz egy átláthatóbb, emberségesebb modell kialakítására. A kelenföldi tűzeset után soron kívüli mozdonyátvizsgálást rendelt el a MÁV csoport vezérigazgatója, jelentette be Hegyi Zsolt a Facebookon. A hétfői tűz miatt teljesen le kellett zárni a balatoni és pécsi vonalakat, 45 járat kimaradt, további 51 pedig rövidített útvonalon közlekedett. A vezérigazgató szerint fejleszteni kell a kelenföldi utastájékoztatást, több jól képzett utasmenedzser bevetésére van szükség, és a BKK segítségét is kérik a pótlóbuszok biztosításához. Közben Vitézi Dávid miniszter felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét, Dányi Gábort, feladatait Bakos Krisztina veszi át. Közel 4000 rendőr áll szolgálatba és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi Paris Saint-Germain és a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak, ugyanakkor információik szerint több 10000 drukker érkezik majd jegy nélkül is a fővárosba. Hozzátette, mindkét tábor szurkolói körében előfordulnak rendbontások, ezért kiemelt a rendőri jelenlét. Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója, a Sláger FM-nek elmondta, hogy két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat drukkerei számára.
10: Május 28-ától hivatalosan megnyit a Hősök terén a szurkolói zónája a Bajnokok Ligája döntőnek. Május 31-ig nyitva fog tartani. Itt programok, koncertek várják az odalátogatókat, és térítésmentesen lehet belépni. Az Arsenal csapatának a szurkolói a Városligetben fognak gyülekezni, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig az MTK Sport Parkban, onnan fogják megközelíteni a Puskás Arénát.
9: A szokásos reptéri forgalom duplája miatt a Budapest Airport ideiglenesen megnyitja a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináját is. A BKK a reptérre közlekedő járatok sűrítése mellett buszokat indít az ideiglenesen megnyitott terminálhoz is. A charter buszok pedig a szurkolói zónákba szállítják az utasokat. A meccsre szóló jeggyel a teljes budapesti tömegközlekedés használható. Csütörtökön kezdődik és június 3-áig tart a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál, amely idén is ingyenes szakmai programokkal várja az érdeklődőket. Az idei kínálat az Up Close and Personal Focus köré épül, és azt vizsgálja, hogyan találhat utat a helyi személyes történetmesélés a nemzetközi közönséghez. A programok a Puskin moziban és további helyszíneken zajlanak, a részvételhez pedig a fesztivál honlapján lehet regisztrálni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: akarom veled ezt még.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a konyhadala szólt, ez volt a 100-szor visszajátszott, én pedig Kiskata vagyok, és nagyon kellemes estét kívánok önöknek. Ugye minden napban kell, hogy legyen valami pozitív, valami jó, valami, amitől jobban érezzük magunkat. A táblás srác pedig most már hetek óta ebben igyekszik nekünk segíteni. Talán önök is látták már. Pordán Petra és Somogyi Zoli pedig meg is találta őt, és reggel a sláger reggelben beszélgettek is a küldetéséről. Már is visszaidézzük ezt a beszélgetést.
2: Annyiféle aspektusból beszéltünk ma már arról, hogy mi, akik itt élünk egy nagyvárosban, együtt lélegzünk, közösségben élünk, ugye akár a rollerezés kapcsán, hogy figyeljünk egymásra, akár a BL kapcsán, hogy hogyan szurkolunk együtt, és hidaljuk át a problémákat, vagy reggel ugye a rakpart zárról beszéltünk. És ha már itt az együtt lélegző közösség a téma, hát olyan szívmelengető látni azokat a fotókat, amik egyre nagyobb számban árasztják el a közösségi médiát, hogy mi történik Óbudán, a harmadik kerületben. Egy, szabadjon használunk ezt a kifejezést, egy rituál, egy igazi szertartás most már, hogy van egy srác, aki ott a Flórián téri csomópontnál néha egymaga, néha többet magával különféle táblákat tart a magasba, leginkább úgy ott az autósok, az autóval közlekedők számára, vagy hát aki arra jár, és ilyen jópofa pozitív üzeneteket ír el. Köszönj, hogy ma reggel is fölkeltél, vagy hogy legyen szép, hogy gyerünk,
3: jó,
2: megcsinálod.
3: Hogy itt vagy.
2: Igen, ilyenek. Igen. De hogy ki ő, és miért csinálja? Erre lennénk kíváncsiak, úgyhogy megkérdezzük tőle, vagyis a táblás sráctól. Megtaláltuk. Jó reggelt,
3: jó
2: szia!
3: Reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hát miért kezdted el ezt az egészet?
4: Igazából nem figyelmet szeretnék magamnak, hanem pozitivitást szeretnék, és emberi kapcsolatokat szeretnék adni embereknek, ellenszolgáltatás nélkül.
2: Aha. És figyelj, ezt ilyen tök inkognitóban csinálod, vagy legalább mondjuk a keresztneved elárulod nekünk, vagy te szeretnél egyszerűen csak a táblás srác maradni?
4: Én a táblás srác vagyok, amúgy Csabinak hívnak.
3: Szia Csabi!
2: Szia, Csabi.
3: Örülünk neked, hogy ezt elkezdted, ezt az egészet.
4: Ja, köszönöm szépen, örülök, hogy van pozitív visszajelzés.
2: Figyelj, mi volt az első üzenet, amit így táblára írtál? Ezt, erre emlékszel? Biztos emlékszel rá.
4: Hogyne, persze, az első üzenet, mondjuk egy hétig gondolkodtam, és azzal álltam ki, hogy szép napot.
2: Szép napot, aha. És mi volt a... Oké, értem, amit mondasz, hogy szeretnéd... Mi is ezen dolgozunk egyébként szerintem itt Petrával, a rádió mikrofonja mögött, hogy egy kicsit az emberekbe lelket önteni, vagy lelkesíteni őket. De hogy neked mi volt az a pont, amikor így azt érezted, hogy én írok valami pozitív üzenetet, és azt mit is csináljak vele, ugye nagyon sokan a közösségi médián keresztül próbálják lelkesíteni a többieket, hogy te fölírod ezt egy táblára, és odaállsz egy kereszteződéshez, és ezt mutatod majd, hogy vajon milyen reakciókat kapsz. Szóval mi volt ez a pillanat, amikor ez megérett benned, ez a gondolat?
4: Hát egy ideig gondolkodtam, legalább mondom, hogy hétig gondolkodtam az első táblán, azt éreztem, hogy valahogyan ki kellene fejeznem az érzéseimet, és hogy igazából az embereket így valahogy motiváljam egy pozitív irányba, mert ugye ez a választás után volt egy héttel körülbelül ez az egész szituáció, amikor ezt kitaláltam, vagy lehet egy két héttel, mindegy, de ugye a választás után is valami pozitív löketet szerettem volna nekik adni reggelente.
3: És az az érdekes, hogy reagálsz egyébként folyamatosan arra, hogy mi történik a világban, mert például nem mindig pozitív az az üzenet. Amikor Scherer Péter múlt héten elhunyt, akkor ki is írtad a Facebook oldaladra, hogy oké, most holnap nem egy ilyen pozitív történet.

0: koncert lesz, hanem egy megemlékezés. Szóval, hogy ez is szerintem nagyon szép, hogy az embereknek megpróbálod felhívni a figyelmét, vagy valahogy informálni őket arról, hogy mi történik a világban. Szóval ez tök jó.
1: Igen, köszönöm szépen. Mondom, én változtatom, tehát én igazából ilyen hatásokat akarok, hatásokat lenni az emberekre, tehát nem az a lényeg, hogy velem foglalkozom, engem az üzenettel, tehát azért próbáltam akkor is tenni, igen, amikor papírtól jelentette az ország valójában, hogy világ, igen.
0: Volt már olyan, hogy valaki megállt autóval és mondta, hogy fú, nagyon sokat segítettél az elmúlt, nem tudom, egy-két hétben neki az üzenetekkel? Tehát, hogy így is kaptál szóban visszacsatolást, nem csak a Facebook oldaladon?
1: Persze, és nem csak ezen az egy helyen szoktam kiállni, nem csak a Flórián térnél álltam, meg volt már ilyen, hogy megálltak autóval, sőt a buszvezetők is meg szoktak állni, velük is beszélgettem, megkérdezték, miért csinálom, hogy a járókelők, akik mennek a buszhoz, a zebrához, ők is szoktak velünk beszélgetni, vagy éppen olyan, hogy ingyenő lelkezést kértek, vagy kaptak igazából.
0: Ingyenő lelkezés. Hogy... Jó, de jó, hogy ezt mondod. Képzeld el, pont most a Budapest Parkban volt egy srác, olyan pólóban, hogy ingyen ölelés, és mentek oda a fiatalok, és tök cuki volt. Igen. Vagy te voltál az? Itt végre a Follow the Flow koncertet?
1: Az nem én voltam, de már én is álltam így, igen, ilyen táblában.
0: Tök jó.
2: Most eszembe jutott, pont múltkor mutattam Petának egy videót, szintén a közösségi médiában terjedt, hogy itt egy galériában középen áll egy fehér rongy, rajta egy létre, a tetején egy vödör festék, és oda megy a fickó, így fölborítja, szétfröccsen az egész, és akik körben állnak, azok elkezdenek tapsolni, mert hogy ezt mondják, ez egy ilyen modern művészeti performance. Nem alkotás, ez egy performance. De hogy szerintem, amit te csinálsz, az most az én fejemben sokkal inkább bír egyfajta ilyen művészeti értékkel is. Te ebbe belegondoltál már, hogy tulajdonképpen ez több, mint pusztán néhány pozitív üzenet ott a pusztába kiáltva?
1: Igen, mindenképpen belegondoltam, meg foglalkozott az a téma, tehát elég is utána olvastam, és azért szoktam, mert is én nem csak egy táblával megyek ki, vagy a táblát az menet közül, hogy hálnak a piros lámpán, változtatom. Tehát ez valójában egy ilyen performance-nak is megfelelhet, igen.
2: És van, amikor nem egyedül vagy, igen, hanem vannak társadalmak,
0: kik?
1: Hát a társadalmak azok ugyanilyen motivációval rendelkeznek, mint én. Hát ők igazából még ilyen zebraszerdás időszakban ismerem őket. Én kifejezetten nem zebraszerdáztam, kifejezetten, hanem csak véleményeket akkor is nyilvánítottam valamilyen úton, módon, és én onnan ismerem még őket igazából.
2: Aha, szóval ők ismerősök, és nem vadidegenek csapódnak mellé, de hogyha valaki arra jár, és megállna mondjuk melletted, és megkérdezni, hogy figyelj, tarthatom az egyik táblát, akkor erre mit mondanál?
1: Hogyne, persze, ilyen az saját oldalom is volt már kiírva, ilyen, hogyha valakinek kedve tartja, vagy éppen ezt a jobb érzésre támad, vagy volt, hogy mitől átlan az őrségetéren, és valaki arra jött, és azt, hogy nagyon bánatos, de olvasta, hogy szép napot, és hogy őt ezt pozitív energiával töltik, hogy maradhatna itt. És adattam, én mondom, hogy tartsa a táblát, és mondta, hogy sokkal jobban érzi magát.
0: Meddig fogod ezt csinálni?
1: Hát, ameddig van kedvem hozzá, de igazából nem érzem azt, hogy ez így véges lenne. Hát gondoltam, erre a kérdésre pont gondoltam, hogy mit kellene válaszolni. Szerintem, ameddig kérem, ameddig fogom csinálni, és nem gondolom azt, hogy ez csak egy ilyen idegenesen fellángolás lenne, tehát mindenképpen.
2: Hát nézd, tekintve, hogy egyre melegebb van most már így reggelente, és neked pedig van civil foglalkozásod, ahova mindig mész utána, tehát hogy táblázó reggel, aztán mész a munkahelyedre, hát akkor ennek fényében kitartást kívánunk neked, és nagyon szépen köszönjük, hogy vagy!
0: Köszönjük, és még annyit áruljál, hogy a munkahelyeden tudják-e, hogy ezzel kezded a napot?
1: Egyéni vállalkozó vagyok, tehát igen, a főnök tudja. Én vagyok a főnök.
2: Akkor kívánjuk, hogy legyen belátó és elfogadó hosszú távon. Vigyázz magadra!
0: Nagyon köszönjük! Szia, Csabi!
1: Sziasztok, szép napot!
3: Szerintem óriási, amit Csabi csinál. Holnap reggel is találkozhatnak vele. Vélhetően megint a Flórián tér környékén tartja majd az autósoknak a táblát. Pordán Petra és Somogyi Zoli pedig a lelket tartja majd önökben. Holnap reggel is ébredjenek velük 6-kor. Most pedig megyünk tovább az emberek dalával. Jön a Forog a Föld.
4: Csak

0: Ez volt Rózsa Magdi dala, az egyszer fent, egyszer lent itt a Sláger FM-en, és pont a hétvégén voltam egy fergeteges Rózsa Magdi koncerten, ahol többek között ezt a dalt is elénekelte, és azt a mindenit annyira jó volt. Olyan energiái vannak Rózsa Magdinak, hogy azt komolyan mondom, irigylésre méltó. No, de itt a Sláger FM-en ma este 9 órakor is jelentkezik majd a hazai sláger Zsuposági számít önökre, akihez Veréb Tomi érkezik vendégségbe, 10 órakor pedig a Slágerkult szórakoztatja majd önöket Esmiller Andrással, akinek az egyik vendége Zobolyák Róbert lesz, akivel a Fonó Budai Zeneházban is találkozhatunk majd május 29-én a Visegrádi Harmónia Együtt Egy Ritmusban című egész estés programon. Erről fognak ma este beszélgetni, mi pedig belefülelünk a beszélgetésükbe.
1: Személyesen is találkozhatnak velünk valóban a hallgatók, meg a közönség, aki a Lengyel-Magyar Barátság iránt érdeklődik ezeken a programokon. Ha nem is minden munkatársa az alapítványnak, vagy nem minden tagja a kuratóriumnak van ott, de nagyon sokan. És hát az egyik ilyen jeles alkalom egyébként, amiről majd bizonyára bővebben is beszélünk, az a május, így van, május 29. És most inkább egy picit e felé tolódott el egy-két hangsúly, hogy egy kicsit ilyen nagyobb eseményeket, ahol ugye a mi irodánk az egy viszonylag pici hely, oda egy 25-30, nagyon-nagyon maximum 30 ember, ha befér, és hát egy ilyen koncertre, mint ez a május 29-e, illetve koncertekre, erre pedig hát remélhetőleg több száz embert tudunk majd megszólítani, aki eljön. És hát igyekszünk mi is azért a hazai, tehát a magyarországi lengyel kulturális élet szereplőivel a kapcsolatot tartani, együttműködni, közös programokat szervezni. Jelesül kiemelt partnerünk a Lengyel Kulturális Intézet, akik ugyancsak az Andrássy úton, egy picit arrébb a belváros felé, az Andrássy Nagymező utca sarkán találhatóak, tehát velük is sok programunk van, meg hát könyvkiadás tekintetében, ugye erről is beszélgettünk már többször veled is, például legutoljára a Gondolatkiadóval volt egy közös könyvbemutatónk, a Gustav Herring Lujinszkinek a legutóbbi kötetét mutattuk be a Gondolatkiadónak az új klubhelységében. Ezek egy picit kisebb volumenű rendezvények, nyilván itt több száz emberről nem beszélhetünk, hanem egy 10-20-30 ember, aki ezekre jellemzően el tud jönni, és akit ez jobban érdekel, de a nagyobb volumenű programokra, zenei programokra, ott azt gondolom, hogy tényleg a több száz ember az nem
2: ott hagytok ti a kultúra leglényegesebb részeinél, szerintem. Na, május 29. Pontosan hol?
1: Május 29 a Fonó, úgyhogy ja, hát ne, Budai...
2: Nem, patinás helyen.
1: Abszolút.
2: Nem Budai... akárhol, ezt akartam mondani.
1: Budai Zeneház, és hát ugye nekünk különösen fontos helyszín ez, mert az alapítvány, amikor megalakult 2018-ban, akkor tulajdonképpen egy ilyen nyitó rendezvényünk, vagy indító elindulása az alapítványnak ehhez a helyszínhez köthető, úgyhogy ezért is szimbolikus, hogy most ide tudunk jönni. Ugye V4 elnökség még van most június 30-áig, tehát egy bő hónapig. Mi ezzel a rendezvénnyel próbálunk egy kicsit ezelőtt is tisztelegni, vagy ennek is a részesei lenni, és hát kiemelten a magyar-lengyel vonal, meg hát hogy élőben is találkozhassanak nem csak velünk, a kedves hallgatók, hanem magával, azokkal a zenekarokkal, akiket az alapítványa a Felcsak lemezek és a Felcsak koncertek pályázat keretében
2: támogatott. Hát jó sok lemez van már. Hon nézegettem.
1: Most...
2: Mint egy kiadó, akár úgy is működhet az alapítvány.
1: Hát igen, ez igyekszünk azért ezen a téren is elősegíteni a lengyel-magyar kooperációt. Most pontos számot én sem tudok mondani, de már ilyen 30 és 50 között legalább azoknak a lemezeknek a száma. Igen, és különböző műfajokban, tehát tényleg a világzenétől népzenén át jazz, nagyon, nagyon sok fajta stílus az, amit megtalált, tehát kinek mi a kedvence ezek közül.
2: Neked most, például? Te hallgatod ezeket?
1: Amikor oda jutok, de kicsit lemaradásban vagyok, mint a könyvekkel is, hogy több könyv jelenik meg támogatásunkkal, mint amennyit el tudok olvasni, sajnos, és több lemez, mint amennyit meg tudtam hallgatni. De például a népzenei vonalat azt én is kedvelem. Rosonci Kovács Mihály az alapítványunk kurátora, aki egyébként a lemezeknek, koncerteknek a fő előre mozdítója és patrónusa az alapítványon belül. kerül. Ugye ő is népzenész.
2: Igen,
1: is.
2: Többször volt, hogy innen csókoltatjuk az éterből.
1: Igen, úgyhogy egyébként a népzene az hozzám is közel áll. Most is, most mondjuk magyar népzenészek lesznek elsősorban ebben a május 29-i rendezvényen, a Fonóban. Uh-huh. 19 órától kezdünk, és mindenkit arra biztatok, aki érdeklődik, hogy jöjjön el, mert egyrészt ingyenes a rendezvény. Aha. Tehát mindenkit nagy szeretettel várunk, másrészt pedig egy kiváló péntek esti programnak ígérkezik. Másnap van csak a futball itt Budapesten, ami akkor elviszi ugye a Bajnokok Ligája. Igen. A nagy figyelmet, de előző este még mindenki el tud jönni. Többfajta zenei stílus megjelenik, ugye Lisztes Jenő, uh-huh, kiváló cimbalom művész és az ő cimbalom projektje, Dávid Csernyik, lengyel hegedűs csellistával kiegészülve, V4 vonós négyes, mellettük pedig hát a Téka együttes, aki viszont a magyar népzenei vonalnak egy emblematikus együttes, ők az 50. születésnapjukat fogják megünnepelni, tehát több szempontból, több aspektusból is jelentős.
2: Kuriózum lesz ez az este ilyen szempontból.
0: Ne feledjék, május 29-én a Fonó Budai Zeneházban a magyar-lengyel, cseh és szlovák zenei hagyomány egyetlen közös estévé áll majd össze. Ma este pedig meghallgathatják a teljes beszélgetést Zobolyák Róberten a Slágerkultban. Esmiller Andrással együtt számítanak önökre, mi pedig megyünk tovább az Unisex dalával, jön az Úgy szeress.

0: Vadonatúj dal szólt itt a Sláger FM-en, a Bombon és Radics Gigi közöse. Ez volt a Rabod vagyok. Holnap reggel pedig ismét szállítja majd a legjobb ébresztő muzsikákat és az izgalmasabbnál izgalmasabb témákat Pornán Petra és Somogyi Zoli. Ma reggel egyébként a Bajnokok Ligájáról is beszélgettek, amire az egész ország izgatottan készül. Ezt a beszélgetést is visszaidézzük.
1: Továbbra is BL döntő lázban égünk, és ahogy azt Petrával szoktuk mondani, azért mi nem vagyunk nagy foci mágusok, még ha ilyen nagyobb alkalmakkor követjük is az eseményeket. De milyen jó, hogy van nekünk egy Kele Jánosunk, aki szakkommentátor, újságíró, blogger és egyáltalán. Szia!
0: Szia!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Amennyire én azért így tájékozottam előzetesen, ugye címvédés a BL sztoriában gyakorlatilag a Real Madridnak sikerült eddig csak, amióta van ez a modernkori BL, és ehhez képest most ugye a PSG az címvédő lehet, vagy ami legalább ennyire érdekes, vagy izgalmas lenne, hogyha az Arsenal az első BL győzelmét megszerezné. Nagyjából e körül forog most minden?
2: Abszolút, abszolút. Ugye a Real Madrid hármat is nyert annak idején egymás után, egy jó 10 évvel ezelőtt, az nagyjából megismételhetetlennek tűnt akkor, és hát ugye önmagában ennek a sorozatnak azért mutatja a kiszámíthatatlanságát, meg az egész egyenes kieséses rendszernek, meg a döntős formátumnak a volatilitását, az, hogy még a legnagyobb csapatok sem, vagy akár Pep Guardiola sem tudta megcsinálni ezt, hogy 2-szer egymás után nyer Bajnokok Ligáját. Az, hogy a Paris Saint-Germain feliratkozott ebbe a sorba, az azt gondolom, hogy egy nagyon komoly fegyvertény. Az Arsenalnál meg nyilván ez az örök várakozás, hogy ők ugye most 22 év után bajnokok lettek, ugye az is egy nagy dolog, és hogy azonnal beléphetnek az álmok kapuján a Bajnokok Ligájában is.
1: Ez a 22 év, ugye az angol bajnokságot nyerték meg, ettől most akkor ők vajon fáradtak, vagy ez pont, hogy doppingolhatja őket?
2: Egyébként ez nagyon érdekes kérdés, és az egyik leginkább neuralgikus pont szerintem a döntőben, mert az Arsenal egy nagyon komoly, megterhelő szezonból jön. 60-nál is több mérkőzést játszottak, ugye a Premier League intenzitásában, magával a meccs naptárjával is kiemelkedik az összes topliga közül is, ugye van a Liga kupájuk is, FA kupájuk is, az FA kupa ugye csak tavasszal indul be, szóval az egész meccs naptár úgy van összeállítva Angliában, hogy az, hogy mondjam, az angol kupacsapatokat általában, vagy még az angol válogatottat a világbajnokságon, amelyik döntően hazai játékosokra épít, nem igazán tudta segíteni. A Paris Saint-Germain egy sokkal gyengébb bajnokságból jön, és a saját bajnokságában gyakorlatilag érinthetetlen és abszolút kiemelkedő kulcsembereik vannak 1000 játékperc körül a szezonban, ami azt jelenti, hogy sokkal kipihentebbek, mint mondjuk az Arsenal, teljesen más erőállapotban érkeznek, teljesen más felpörgöttségi szinten érkeznek, annyi árnyalja ezt, hogy ők azért tavaly a klubvilágbajnokság miatt egészen elhúzódó szezont játszottak, tehát még a BL-döntő után is tartott nekik a szezon júniusban, talán június közepéig vagy végéig, tehát nekik egészen máshogy kell beosztani ezt a szezont, de szerintem ez lesz a kulcs, hogy ki milyen fizikális állapotban van.
0: Ez lesz ugye az első BL-döntő itt Budapesten. Miért fontos ez nekünk sporttörténet szempontjából?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő jelentőségű esemény. Ez nagyon biztos. Sok sportrendezvényt rendezett Magyarország az elmúlt bő egy évtizedben. Volt atlétikai világbajnokság, volt vízes világbajnokság, sok egyéb sportrendezvény. Volt már ugye Európa Liga döntő, meg Európai Szuperkupa döntő is, de a Bajnokok Ligája döntő az ebből a szempontból más kávéhez. Ugye is hangzott a napokban, hogy ekkora forgalom, vagy ekkora terheltség, mondjuk a repülőteret egyik másik világesemény vonatkozásában sem értem. Most tényleg ide fog figyelni a világ egy nagy része Budapestre. Szerintem abszolút az a típusú esemény, ami országi más szempontjából is fontos, meg abban a szempontból is fontos, hogy a Puskás Aréna, ami leplezetlenül erre a célra is épült, az bekerül ebbe a körforgásba, és mint egy, hát hogy mondjam, komoly mérkőzés helyszín kerül fel Európa térképére. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy jól sikerüljön a szervezés, ugye ilyenkor azt még talán érdemes hozzátenni, hogy ilyenkor a nemzetközi közvetítést is a rendező országnak a jogtulajdonossal kell, hogy gyártsa, tehát egy magyar TV csatorna fogja gyártani az egész közvetítést a világ felé. Szerintem ez is egy nagy dolog, nyilván nagyon sokan dolgoznak ezen, nagyon sok ember munkája van ebben benne, úgyhogy nekik is szurkolhatunk, szerintem érdemes.
0: Te kinek szurkolsz egyébként, ha már a szurkolásnál tartunk?
2: Hát én nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert az Arsenal az nem a szívem csücske, hogy én Manchester United szurkoló vagyok, én azon nőttem föl, hogy a Ferguson és a Wenger harcolnak egymással, és én a Ferguson táborban voltam, de hát azért a Paris Saint-Germainnek meg, hogy mondjam, tehát ezzel a katari olajpénzzel, meg sportwashing projekttel, szóval nehezen azonosulok, miközben egyébként a játéka esztétikáját tekintve azért a Paris Saint-Germainnek jobban tetszik nekem, szóval én borzasztó ambivalens helyzetben vagyok. Én kicsit arra hajlok, és minden előzetes elgondolásomat fölülírva, hogy azért valahogy megmelengetni a szívemet, hogyha az Arsenalnak sikerülne most már ez is. Ha megvan a bajnokság, akkor legyen meg ez is.
1: Ha már az országimást érintettük az előbb, nem csak mi magyarok húzhatjuk ki magunkat büszkén, hanem a spanyolok is, hiszen ugye mindkét csapatnak spanyol edzője van. Ez még egy ilyen érdekes szitu, megint csak.
2: Sőt, baszk. Ugye mind a két csapatnak baszk edzője van.
0: Nehogy azt mondjuk, hogy spanyol igazad van. Igen.
2: Igen, most ezt nem vettem zokon, lehetők zokon vennék, de hogy tényleg érdekes, hogy a baszk az egy olyan nép, aminek nincs ugye saját országa, és egy viszonylag kis nép, néhány milliós nép, és ugye Unai Emery személyében az Európa Liga győztes Aston Villának az edzője és baszk. Ha még ide veszünk mondjuk Andoni Iraolát, aki meg BL-be juttatta a Bournemouth csapatát, nagy valószínűség szerint, bár van még hátra egy forduló, akkor ők hát nagyjából egy 60-80 kilométeres körön belülről származnak mindannyian. Szóval azt mutatja, hogy ez a baszk futballkultúra iszonyatosan erős, nagyon termékeny, nagyon jó edzőket ad a világ futballnak, és ez szerintem van egy ilyen különleges bukét ennek a mérkőzésnek, úgyhogy igen.
3: Nagyon szépen köszönjük, és izgalommal várjuk a döntőt.
2: Köszi szépen, sziasztok!
3: Szia. Még annyit árulja, hogy te honnan nézed?
2: Még nem tudom, ez még változik. Majd kiderül, nem tudom.
3: Figyelj, óriási programok lesznek, tehát azt néztük, hogy rengeteg helyen, sok-sok esemény, úgyhogy szerintem megtalálod azt, ami a leginkább tetszik.
2: Így van, lehet válogatni.
1: Jó szurkolást Kele Jánosnak is. Szevasz!
2: Hello.
0: Ha már Bajnokok Ligája döntőhet, az autósokra is nehéz napok várnak, hiszen a következő napokban lesznek útlezárások, forgalomkorlátozások, megállási tilalmat is bevezetnek Budapest több kerületében, úgyhogy már holnaptól figyeljék a kihelyezett táblákat. Holnap reggel pedig figyeljék Porna Petrát és Somogyi Zolit, akik 6 órakor jönnek és segítenek fájdalommentesen indítani a szerdát. Most pedig megyünk tovább Rácz Gergő és Orsovai Reni dalával. Jön a mostantól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Zanzibár dala az Új napra ébredt, és én ezzel a dallal meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzom, és átadom a terepet Zsupaságénak, ő érkezik a hazai slágerrel, hozzá pedig vendégségbe Veréb Tomi csücsembe, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, holnap 4-kor találkozunk, búcsúzóul pedig még a hírek előtt forgatom Závodi Gábor dalát, jön a Táskarádió, viszont hallásra! Táskarádió.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Döntött a bizottság Kocsis Máté mentelmi jogáról. Újabb nagy felújítások jönnek a vasúton, két szakaszt is lezár a MÁV. Travis Scott lesz a BL döntős afterparty sztár vendége Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy a fideszes Kocsis Máté mentelmi jogának fenntartását javasolja, az ügyet egy magánvádas rágalmazási eljárásban indították. A testület a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést. Két nagy volumenű vágányfelújítás kezdődik, közölte Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója. Május 26-ától a Budapest-Pécs fővonal karbantartása indult Rétszilas és Dombóvár között, amely várhatóan egy hónapig tart, a munkáknak köszönhetően a menetidő mintegy 3 perccel csökken majd. Május 27-től a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indul felújítás, Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, máshol lassú jeleket szüntetnek meg és útátjárókat építenek át. A vezérigazgató szerint mindkét vágányzár jelentős forgalomkorlátozással jár, pótlóbuszokkal és hosszabb menetidővel. A MÁV ugyanakkor új megoldással is segít, közvetlen buszjáratok indulnak Budapest és Pécs, valamint Miskolc és Debrecen között. Megszűnik minden parkolóautomata Budapesten július 1-től, és a parkolási díjak is emelkednek. A főváros szerint az automaták fenntartása olyan drága volt, hogy egyes kerületekben évente bruttó 100 millió forintot vitt el, miközben kevesebb bevétel termelt, mint amennyibe került. A döntés már 2024-ben megszületett, de most lép életbe. A készpénzzel fizetők a kerületi parkolási irodákban rendezhetik majd a díjat, akár utólag is, egy napon belül. A kártyás fizetés aránya már most 90% feletti. A parkolási díjak is emelkednek, az A-zónában 800, a B-ben 600, a C-ben 400, a D-ben pedig 300 forint lesz az óradíj. A Zsolnai Porcelán Manufaktúra teljes szakmai támogatását ajánlotta fel az Iparművészeti Múzeum megmentéséhez, amelynek állapota a 2017-es bezárás óta kritikussá vált. A cég szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal segíteni a kormányzati kezdeményezést, amely első körben az állagromlás megfékezésére, később pedig akár teljes rekonstrukcióra irányul. A Lechner-Ödön és Pártos Gyula által tervezett Zsolnai Vilmos közreműködésével készült szecessziós épület ikonikus pirogránit díszei, a magyar iparművészet kiemelkedő alkotásai. A manufaktúra szerint a múzeum felújítása nem csak műemlékvédelmi feladat, hanem nemzeti kulturális érdek is. A választás óta eltelt másfél hónapban több nyugat-európai országból, főként Svájcból és az Egyesült Királyságból nőtt az érdeklődés a magyar ingatlanok iránt, a Duna House szerint. A brit forgalom 26, a svájci 63%-kal emelkedett a választás előtti hónapok átlagához képest. A külföldi vásárlók aránya továbbra is 5-7%. Most az Otthon Start program és a jelentős lakásáremelkedés alakítja a keresletet. A kínálati oldal korlátozott, tavaly mindössze 12 000 új lakás épült, így egy nagyobb hazaköltözés hullám, főként Budapesten és az egyetemvárosokban okozna további árnyomást. Travis Scott lesz a BL döntő budapesti afterpartyjának sztárvendéke, derült ki az alaphírek információiból, amit a 24.hu adott közre. A rapper nem csak fellépőként, hanem házigazdaként is részt vesz az eseményen, amelyet szombaton rendeznek, ám a helyszínt egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A szervezők szerint a világhírű focisták és további egyelőre titkos fellépők is érkezhetnek, a vendégek pedig személyesen is találkozhatnak Travis Scott-tal az exkluzív afterpartin. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a hazai sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ma este ismét hazai sláger. A vendégem a színpadon többek között a legfiatalabb Rómeó volt, a tévénézők pedig a Barátok közből és a Sztárban sztár győzteseként is ismerhetik. Ma az Erkel Színház művésze, miközben a Szívem Lelkem nevű turnéjával járja az országot, és dr. Béressel közös Zámbor Jimmy feldolgozásával ostromolja a slágerlistákat. Biztosan sokan tudják, mert kiről van szó. Vendégünk a stúdióban Verip Tomi. Szia!
1: Szia, Hegi! Sziasztok! Hello mindenkinek!
2: Még mielőtt a zenébe teljesen belemenném, muszáj vagyok megkérdezni, hogy láttad-e az új üvöltő szeleket, és miért nem tetszett?
1: Nem láttam, de nem tetszett.
2: Nem láttad, de nem tetszett. Nem, rossz a híre.
1: Hallottam róla egyébként rosszakat, de ugyanannyi jót is egyébként. Őszintén szóval nem nagyok nagy mozis. Tehát inkább az a tipikus sorozat függő vagyok az utóbbi időben. Nyilván, mert arra van inkább időnk. Tehát az, hogy leüljek mondjuk egy filmet megnézni. Pláne úgy, hogy egyébként a zenei trendekkel ellentétben szerintem a filmeknél kifejezetten jellemző mostanában, hogy inkább hosszabbak a filmek, mint ami egyébként indokolt lenne. Tehát mondjuk egy Marvel esetben filmet én nem bírok végignézni. Aha. Amúgy sem, bocsánat mindenkitől, aki szereti. Én mozipremierekről eljövök, meg mit tudom én, illetve nem megyek el most már Marvel filmre, de az, amikor 3,5 órán keresztül ott tartanak, és semmi nem történik, az nekem fú.
2: De mint szakértő Jacob Elordira akartam kérdezni, szerinted jobb színésze, mint te, jobban nyomta a Heathcliff-et?
1: Biztos, hogy jobban nyomta, nem láttam semmit belőle, de én nem vagyok egyébként ilyen klasszikus színész ilyen értelemben, hogy ez alapján ítélnék meg mondjuk egy filmet, hogy inkább úgy mondanám, hogyha mondjuk nem annyira kiemelkedően jó a színészi játék egy sorozatban, vagy egy filmben, én akkor is meg tudom nézni, hogyha ha jó az atmoszféra, meg amúgy jók a gondolatok, csavaros, eléggé. Ha rögtön az első pillanatban tudom, hogy mi fog történni, az engem annyira nem izgat. Vagy ha még azt is tudom, hogy mi lesz a csavar utáni csavar, mert annyira kézenfekvő, az annyira nem mozgat, de nem vagyok. Egyébként általában ez szokott lenni a színházi öltözőkben, hogy feljön egy film, és akkor végig szidják a színészek, hogy hát senki nem elég jó színész, tudod. Tehát sem még DiCaprio sem, úgyhogy...
2: Hogyha, nem tudom, én játszanék egy darabban, és ilyen karakteres szerepet kapnék, mint a főszerep, mint a Rómeó és Júliában, akkor biztos kíváncsi lennék rá a filmes.
1: Hát azokat láttam. Na jó, aha, de azok régi darabok, tehát meg ugye amikor én játszottam Rómeót, az ezelőtt, hát ki sem tudom számolni,
2: mondjuk
1: 12 évvel volt.
2: 19 voltál.
1: 19 voltam, igen. Tehát amikor utoljára játszottam, az volt mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, és én azt nagyon szépen elbúcsúztattam, tehát az pont annak az időszaknak a tökéletes ilyen színpadi leképeződése volt, hogy 19-20-2-3 évesen még én Rómeót játszottam, most már 32 évesen annyira nem szeretnék, nem azért, mert öreg vagyok, hanem azért, mert van sokkal-sokkal jobb színészi, meg színházi lehetőségem a hős tenor, meg a szép fiú eljátszásánál, úgyhogy nagyon izgalmas szerepeim vannak igazából, úgyhogy nem cserélném el ezeket.
2: Figyelj, mert én már nem vagyunk, elmesélheted most, hogy mi ezzel kapcsolatban az élményed, és akkor áttérünk egy picit az új dalra is, meg annak a sikereire. Nem szeretném beléd folytani a szót, meg a témát, hogyha eljutatok ideig.
1: Hát nyilván az Erkel Színházra gondolok.
2: Így van.
1: Ilyenkor, amikor a színházi élményekről mesélek, ott lehetek alapító társulati tag tavaly május óta, aminek most ünnepeltük május 2-án az évfordulóját, és ott játszhatok olyan szerepeket, amiket igazából az eddigi pályafutásom során még egyik rendező sem mert rám bízni, vagy szerintem mert volna rám bízni. Például az Elizabeth előadásunkban a halál szerepe, ami egy...
2: Az nagyon komoly, igen.
1: Ami egy nagyon-nagyon összetett, nagyon érdekes színészi feladat, nyilván egy ilyen ennyire elrugaszkodott, közel sem emberi szerepet megformálni, az egy nagyon izgalmas kihívás. Zeneileg is egy nagyon-nagyon erős vágyam volt ezt megcsinálni.
2: Várj, ott intellektuálisan, vagy inkább érzelmileg kihívás?
1: Hát is. Nyilván van egy érzelmi oldala, hiszen emberek vagyunk, és az én egyik legnagyobb, nem tudom, életfeladatom szerintem ebben az életemben, hogy a szeretteimmel való kapcsolódás, meg az őket, az ő elvesztésük egy nagyon erős félelem, és ugye eljátszani egy olyan szerepet, amiben meg én vagyok az, aki eljön egyszer csak az adott szereplőkért, mint halál, az...

0: nem tudom, ilyen ijeszgetős valaki, hanem egyszer csak ott van egy ilyen éteri jelenség, és megkérdőjelezhetetlenül onnantól kezdve ő jön, és elvisz valakit.
1: Meg egy nagyon magasan intellektuált figura akkor az Elizabethben a halál, mert hogyha a Joe Blackhez hasonlítod, ahol a minden tudás egyeteme ott van a kezében, de egyébként érzelmileg megingatható, tehát igen, akkor az van, hogy egy nem csak kognitíve, hanem egy érzelmi intelligencia is van a kezében, nem tudom, hogy mennyire tapogatózok jó helyen.
0: Abszolút mértékben, olyannyira, hogy még abban is hasonlít, aki esetleg látta a filmet, amiről beszélgetünk, hogy ugye ott is szerintem az egyik legizgalmasabb rész színészileg, meg nézőként is az, hogy egy ilyen nevezük lénynek, vagy egy ilyen megfoghatatlan entitás, igen, hogyan találkozik először bizonyos földi dolgokkal, tehát a földi gyarlósággal, úgymond. Most jól belementünk rögtön itt az elemzésbe, de ez engem például nagyon izgat egy szerepnél, hogy főleg ennél, hogy ha már földön túli figurát játszom, akkor az a földön túli figura, amikor először találkozik azzal, hogy ő egy, tegyük fel, mondjuk egy esküvőn vesz részt, annak a földi lénynek, annak a nőnek az esküvőjén, akibe ő, hát most idézőjelbe teszem, szerelmes. Tehát eleve a szerelmet, mint ennyire földi érzést hogyan lehet ilyen földön túli módon megtapasztalni, hogy milyen az, amikor egyszer csak egy lény azt kezdi érezni, hogy féltékeny. Hogy ja, ez, és abban például rengeteg nagyon jó lehetőség van ezt eljátszani színpadon, nyilván apró gesztusokkal, tekintettel, sok-sok gondolattal, hogy aha, tehát szóval ez az a pillanat, amikor ez az az érzés, amit ti emberek éreztek, amikor a gyomrodban megindul az a furcsa, nem tudom, ilyen szorító érzés, ilyen folytó érzés, hogy aha, most engem kikosaraztak, vagy most nem én vagyok az, akit választott, vagy vajon mire gondol az, akiben én szerelmes vagyok. Uh-huh. Szóval ezek rettentően izgalmas helyzetek, és pont emiatt vagyok nagyon hálás, hogy ezeket a karaktereket, mint például a Halál, vagy a Trón című musicalben Ladislaus szerepe, aki ugye egy teljes ellenpontja az eddigi, nem tudom, színészi pályámnak, karaktereket tekintve, tehát egy ilyen teljesen
1: hát
0: őrült.
1: Ezek nagy kanyarok, igen, ahhoz képest, amit eddig csináltam.
0: Hát nem a szép fiú karakterek, aminek én, meg a hőszerelmes karakter, aminek én nagyon-nagyon örülök. Emellett egyébként van például a Hogyan tudnék élni nélküled színpadi változat, amit szintén az RK-ben láthatnak a kedves emberek, és ebben például a Marics Petinek a szerepét, a Gábor szerepét játszom én, ugye a Marics Petivel váltva, úgyhogy ez már önmagában is egy nagyon izgalmas helyzet, hogy azt a szerepet, amit nyilván mondhatjuk, hogy belőle építettek fel, tehát az ő petiségéből született ez a karakter, ami, hogyha valaki ismeri a Marics Petit, néhányan esetleg, akik nézik ezt a beszélgetést.
1: Alig lehetett páran, szerintem.
0: Nem személyesen, hanem úgy amúgy látják, hogy ő milyen. Persze. Hát a Gábor karakter egy per egy olyan. Tehát amikor bejött először a próbára a Peti, akkor egyrészt nagyon felkészült volt, ez az emlékem róla, másrészt meg az, hogy rögtön minden szöveget úgy mondott, mintha ő maga mondaná Marics Petiként, és hát ezzel is volt nagyon sok jó fajta munkám színészként, hogy én hogy tudom azt a Veréb Tomiból előhozni azt a Gábor karaktert, ami meg egy teljesen bolond ilyen csúmicsajok Gábor. Tehát egy soha nem mondanék olyan szövegeket, amik vannak az előadásban.
1: Hát nyilván a castingra sem kerültél valami, nem kérnek fel erre, hogyha nem lenne benned a szikrája ennek a dolognak, vagy nem tudnád egészen ügyesen előadni és játsz. Fontos neked a komolyan vehetőség? Mert most azt érzem, hogy többször is elhangzott ez a szép fiú karakter, meg az, hogy ezt nem annyira nehéz előadni, de aztán nagyobb kihívások kellenek.
0: Hát egyrészt egy nagyon összetett kérdés, most megpróbálok sorban válaszolni rá. Először is nem volt célom lefitymálni nyilván ezeket a szép fiú karaktereket, mert önmagában egyébként ezek is rejtenek olyan kihívást, ami például a Rómeó szerepe egy nagyon-nagyon szép és nagyon jól játszható karakter.
1: Sokan egy életen át várnak a Rómeóra.
0: Abszolút mértékben, mármint több értelemben.
1: Ja,
0: igen. Is, igen.
1: Igen, tudod, hogy a Rómeó szerepre.
0: Igen, én hamar kipipálhattam ezt, és nyilván ezért vagyok ennyire, azért mondom ezt a pályám hát nem tudom, közepén, vagy nem tudom, minek lehet ezt most nevezni. Azért tudom ezt így állítani, és azért tudok róla beszélni ilyen könnyedséggel, mert egyrészt én nagyon hamar kipipáltam ezt a Rómeó karaktert, effektív a Rómeó szerepelem, ez egyik legnagyobb

0: zenész színházi, nem tudom, olyan álomszerep, amire tényleg nagyon sokan vágynak, már pedig azért is, mert zenéleg is egy nagyon komoly kihívás, tehát énektudásilag kell egy olyan, hát most nem tudom ezt kisebb nagy képűséggel elmondani, mint azt, hogy tényleg egy nagyon összetett és nagyon nehéz szerep hangilag, ezt előadni az önmagában egy nagyon-nagyon-nagyon szép feladat ezt teljesíteni, ez az egyik része. Tehát én nem állt szándékomban ezt lefitymálni, nem is azért, mert bárkit megbántanék vele, hanem azért, mert én magam erre nagyon büszke vagyok, hogy ez megtörtént, de nyilván, mivel ez már megtörtént, és azóta eltelt közel 10 év, mint mindenki más, azt hiszem, aki hivatásként tekint a munkájára, vagy bármilyen célja van az életben azzal a pénzkeresésen kívül, akkor abban szerintem előbb-utóbb bele kell költöznie valami olyan hivatástudatnak, vagy valami olyan törekvésnek, amivel napról napra új célokat helyez maga elé, és egy picit mindig több lesz, egy picit nagyobb feladatra vágyik.
1: Abszolút elfogadom ezt az elgondolást is, meg is válaszoltad a kérdést. Köszönöm szépen, tartsunk egy rövid szünetet a hazai slágerben. Veréb Tomival beszélgetek. Előttem a kép című dalodat hallgatjuk meg, aztán a következő szegmensben már a Dr. Béressel közös dalotokról beszélgetünk, egy Zambó Jimmy feldolgozásról.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez a hazai sláger, mai vendégem pedig továbbra is Verép Tomi. Itt már adáson kívül megnéztük, hogy jelenállás szerint, amikor hallhatják ezt az adást a hallgatók, akkor 950 000 megtekintés fölött jár. A Dr. Béressel közös dalotok az Ugye nem bánted meg, illetve ez a Zambó Jimmy feldolgozás, fantasztikus számok és eredmények ezek. Szerinted minek köszönheti a sikerét, és éreztél-e felelősséget, vagy valamiféle pressziót azzal kapcsolatban, hogy hát ezt az örökséget újra feldolgozzátok, vagy tovább viszitek?
1: Húha, igen. Egyrészt én is azt gondolom, hogy ez a nézőszám valamiről árulkodik. Nagyon sok olyan projektnek van egyébként kiemelkedően magas nézőszáma, ami egyébként szakmailag nagyon-nagyon-nagyon gatya, de hát nyilván azért, mert az embereket megint csak ugye az ellenpontok, vagy nem is tudom, a végletek érdeklik, inkább így mondom. Tehát ami nagyon rossz, annak is lehet sok megtekintése egyébként. De hál' Istennek azt hiszem, hogy ez egy picit inkább a másik oldal.
0: Én a kommentekből úgy érzem, hogy ez nem a negatív kategória, igen.
1: Nagyon szeretik az emberek, és nagyon-nagyon jó visszajelzések vannak. Nyilván azért, mert az eredeti dalt is nagyon szeretik. Az eredeti előadót is nagyon szeretik az emberek mai napig. Én magam is nagyon szeretem Zambó Jimmyt. Olyannyira, hogy gyerekként az első otthon előadott produkcióm egyike, vagy több is Zambó Jimmy sláger volt, hiszen ugye nyilván anyáik őt hallgatták, én 4-5 évesen otthon otthoni asztalterítő a fejemen, ilyen búvárszemüveggel lefogva, és akkor én voltam a Zambó Jimmy, tehát én ebből kiindulom, most már gondolhatjátok, hogy milyen volt, amikor a Béres felhívott, hogy a Nikásze Perimenó után, ami ugye az előző közös feldolgozásunk volt, ami szintén egyébként őrületesen nagy siker volt, nagyon szerették az emberek, és én is, és azután felhívott, hogy na van egy ötlete, hát Zambó Jimmytől az ugye nem bántad, hagyjál már, ezt mondom, nem igaz, hát miért valami olyat, ami tényleg annyira vékony mesdje a között, hogy vagy baromi jó lesz, és nagyon fogják szeretni az emberek, vagy nagyon fogják gyűlölni. Tehát nem lehetne valami olyat, ami biztos siker lesz? Tehát, hogy így, vagy nagyobb legalább az olló, tudod, hogy egy picit esetleg több esély van a sikerre, úgyhogy, de végül megkockáztattuk ezt, és legjobb tudásunk szerint Atka is tényleg nagyon-nagyon anélkül most, hogy nem barátilag méltatom most, hanem tényleg szakmailag, hogy egy remek producer és egy nagyon-nagyon jó érzéssel, jó érzékű producer, aki úgy állítja össze a csapatot, úgy álmodja meg ezeket a projekteket, ami szerintem tényleg példátlan itthon. Olyannyira, hogy nyilván ennek a dalnak az énekese lehetett volna bárki más. Lehetett volna női előadó, lehetett volna bármelyik másik férfi hang.
0: Hát Gigivel dolgoztak.
1: Gigivel is, tehát meg Király Viktor, lehetett volna nagyon sok mindenki, tényleg szinte bárki, aki egy ilyen produkciót bevállal, de valahogy úgy alakult, hogy megtalálta azt, hogy ehhez az én hangom jó. És volt olyan egyébként, amivel szerettünk volna indulni, és végül ő mondta azt, hogy hát ez nem neked való. Ez Tomi, ez nem a te hangodnak való. És én azt akkor nagyon elfogadtam, és azt is elfogadtam, amikor ezzel felhívott, hogy ez egy jó ötlet lesz.
0: Én úgy hallom ki a szavaidból, hogy nagyon megbízol az ő döntésében. Van még valaki az életedben, aki szakmailag, hogyha tanácsot ad, az a non plus ultra?
1: Hú, de jó kérdés. Van több olyan barátom is. Egyrészt nyilván a szakmailag az Erkel Színház intézményvezetője, Szente Vajk, az, akivel azt hiszem, hogy van egy ilyen nagyon jó kölcsönös bizalmi rendszerünk. Ahogy ő nagyon megbízik bennem, olyan szerepeket adva, amiket szerintem tényleg más rendező nem valószínű, hogy adna elsőre. Úgy én is nagyon megbízom az ő szakmai víziójában, de például mondjuk az Ember Márk, vagy a Fehér Tibi barátaim, vagy a Hajdú Tibi, akikkel ugye osztozunk különböző színpadokon, azért nagyon-nagyon sokszor előfordul, főleg a Márkkal, ugye közös öltözünk van az Erkel Színházban, és ez gyakran előfordul olyan téma, ami mondjuk kényelmetlen. Tehát ténylegesen
0: Tomi, ez
1: kényelmetlen.
0: Szar volt, ne haragudj.
1: Hát ilyen ritkán van, de hogy mondjuk, de a ennél sokkal mélyebb rétegeiben ennek amit megint csak mondom, amit így művészetnek, meg nem tudom, színháznak nevezünk. Nem csak az, hogy mit csinálunk a színpadon, hanem mondjuk színészként mondjuk mit érdemes elvállalni, és mit nem érdemes elvállalni. Mm-hmm. Tehát ilyenekben tényleg a legkényelmetlenebb dolgokig el tudunk menni, és ezek szerintem nagyon fontos beszélgetések, még akkor is, hogyha ez sokszor tényleg valós súrlódás két ember között, meg vélemények között, úgyhogy abszolút van.
0: Bocs, ez itt arra kell gondolni, hogy darabon belül, vagy már egyáltalán projekt, tehát nem elvállalni, mert azért...
1: Nehéz ezt konkrétum nélkül elmondani, de megpróbálom úgy, hogy például...
0: Hát ha megteheted, nem kell konkrétum nélkül.
1: A jövő, tehát mindig az aktuális jövő tervezésében például vannak olyan beszélgetéseink, ami mind a kettőnknél, tehát van, hogy én mondom neki, hogy figyelj, miért csinálod ezt, vagy miért nem csinálod ezt, és olyan is van, hogy ő azt mondja például, hogy figyelj, ezt miért vállalod el? Vagy miért csinálsz ilyen dolgokat mondjuk?
0: Nem kell konkretizálnunk a dolgot, de ez egy visszatérő téma itt a műsorban a művészek Igen? kapcsán. Többek között nagyon sok visszatérő témánk van, mert azért hasonló dolgokat éltek meg, de igen, tehát hogy meg tudják élni csúnya szóval prostitúciónak az emberek azt, hogy valamit el kell vállalnom, hogy legyen belőle pénzem, vagy ismertségem, vagy hogy esetleg, hogyha ezt megcsinálom, akkor utána lesznek olyan projektjeim, Hóha. Amiket szívesen csinálnék meg.
1: Ezt nagyon ismerem.
0: És nekem az érzésem, hogy ezek általában ilyen edgy dolgok, hogy most elmegyek a Survivor-be, vagy megcsinálok egy másik műsort, ami egyébként tökre nem szolgálja ki a zeneírást, a színházi munkámat. És itt azért nem az első kérdés az, hogy tényleg kellenek-e ezek? Mire jutottatok a márka, hogy elvállaljuk ezeket a művészi prostitúciós munkákat? Hát. Vagy enélkül is be lehet érni a célba?
1: Itt szándékosan egy hosszú szünetet tartottam, hogy légy szíves, ne vágjátok majd ki, ez egy fontos okay. pauza volt. Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz, mert van erre is, arra is példa. Én amíg élek, a másodikat fogom megpróbálni erősíteni, mert nyilván nem mindig sikerül, és tényleg most nagy zolhatnék, hogy hát én soha nem vállaltam be olyat, ami kényelmetlen volt, vagy amire amúgy azt gondoltam, hogy pontosan ahogy mondtad egyébként, ittam a szavaidat, hogy persze ezt most bevállalom azért, ezt a bulvár műsort, ami egyébként belül pontosan tudom, hogy egy hát magamban úgy szoktam ezt hívni, hogy a tehetség apró pénzre váltása, mert nyilván gyakorlatilag mindig ezt csináljuk, tehát nem csak a művészek, mindenkit az életében folyamatosan döntéseket hoz, hogy mi az, ami megéri. Megéri ennyit dolgozni azért, hogy amúgy ennyi pénzt keressek, vagy megéri inkább elmenni még egy munkahelyet csinálni, vagy hogyha elmennék még egyetemre is. Tehát folyamatos ilyen döntési rendszerekben vagyunk, és nyilván a művészek között ez ugyanúgy megvan, tehát ugyanúgy a nemetmondás intézménye az például szerintem egy tök új dolog. Tehát az utóbbi nem tudom, 10-15 évben van legalábbis ennyire előtérben így a művészek között, hogy tényleg mondjuk megbeszéljük egy színházi öltözőbe, hogy átfigyelj, ezt nem fogom elvállalni. Egyszerűen jól fizet, de nem érdekel, vagy nem is fizet igazán jól, de becsületből meg kéne csinálni, vagy tehát ez ezerféle dolog van ennek, ezerféle példája. Akár olyan is, hogy ha most erre én nemet mondok, akkor majd biztos nem hívnak többet, vagy akkor az a színházigazgató majd utánam nyúl, mert ilyen is van, sőt konkrétan meg is történt már velem nem is egyszer, hogy mondjuk valamire nemet mondtam, vagy valakivel valamiért összevesztem, vagy összeveszett velem, inkább így fogalmaznék, mert mondjuk nem vállaltam el valamit, és utána évekig utánam nyúlt helyeken, hogy őt ne hívjátok, mert ez szaralak, ez nem jön el. Szóval... ezeknek van súlya, ezeknek a dolgoknak, de én mégis mindig inkább azt mondom, hogy azt kell, tehát abban kell hinni, és arra kell tenni szerintem a fókuszt egy ilyen pálya esetén, hogy hosszú távon gondolkozzunk. Akár zenében, akár színházban, akár filmen, hogy ne vállaljunk el olyat, ami túlmegy egy határon. Néha igen, néha jön egy olyan kétségbeesés, nálam is volt, nem is egyszer, hogy bevállaltam olyan műsort, vagy bevállaltam volna olyan műsort, és a sors keze szólt közbe, hogy mondjuk nem lettem benne a, nem tudom, az árulókban, ha már így mondunk műsorokat, mert amúgy borzasztóan éreztem volna magam, hogy mondjuk én ezt megcsinálom. De hát nyilván ugye hát a fű se nőtt, mit tudom, januárban nem volt se színházi, se zenei kilátás, semmi, és most megpróbálom jól elmutogatni azoknak, akik néznek minket, hogy amúgy az élet az ilyen, nyilván a művészek között is, hogy egyszer baromi sok munka van, és nem tudunk időpontot egyeztetni egy interjúra, mert innen rohanok egy előadásra, de amúgy stúdiózni voltam egész nap, és közben forgatok, és közben egymilliós lett a dalunk. Tehát ezek a bizonyos ups időszakok, ez nagyon ritka. Tehát, hogy ez szerintem vagy legalábbis, ha nem is ritka, de nem tart örökké. Tehát van olyan, és nekem is lesz, lehet, hogy egy év múlva lesz olyan, hogy egyszerűen otthon fogok ülni, és azt nézem, hogy most mit csináljak?
0: A művész szakma, mint olyan, szerintem elég kiszámíthatatlan. A legtöbbek számára persze, mert van egy szűk réteg, akik szerintem nagyon-nagyon jól keresnek, és hatalmas az olló ahhoz képest, hogy a többieknek mondjuk mennyire kis szelet jut. Na de hát ez nem a magánvéleményem, hanem amit ti meséltek nekem ebben a székben. Nem sokára innen folytatjuk a témát. A Hazai Slágerben Veréb Tomi a vendégem. Ugye nem bántad meg, most meghallgatjuk ezt az újdonságot itt a Sláger FM-en. Ismét Dr. Béressel közös Zámbor Timi feldolgozásotokat. Itt van.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a hazai slágerben is, természetesen. Folytatjuk a beszélgetést Verép Tomival. Arról beszélgetünk itt az előző szegmensben, hogy milyen sikeres lett a közös dalotok Dr. Béressel, ami egy újabb Zambó Jimmy feldolgozás, az Ugye nem bántad meg című, és közben valahogy rákanyarodtunk arra a témára is, hogy hát nem egyszerű az élet művészként vagy zenei előadóként. Én úgy látom, illetve sokan beszámoltok róla, hogy van egy 5%, aki nagyon jól meg tud belőle érni, és hatalmas haknikat szakít le, és van 95, aki sokszor csak kapirgál, ha lehet így fogalmazni, vagy sokkal nehezebb számára mondjuk összehozni annyi bulit egy évben, hogy ne legyenek ezek a hullámvölgyek akár anyagilag. Te hogy látod ezt?
1: Igen, egyetértek teljes mértékben, és ezért egy nagyon-nagyon kiemelkedően jó élmény nekem az, ami a színházi front mellett most zeneileg történik velem, meg velünk, hogy elindultunk a zenekarunkkal, és volt már nekem ilyen önálló koncertem, ilyen önállító est, tudom, hogy a szakmában nevezzük, ilyen kis önálló zenekaros koncert, ahol ugye azt lehet meghallgatni, hogy mondjuk nekem eddig milyen szerzeményeim jelentek meg milyen feldolgozások, vagy milyen tévéműsorokban mit énekeltem, vagy a színházi pályám során, és most pont csináltunk egy ilyen koncertet, a Szívem Lelkem címet kapta, ami hát kicsit nyálas cím, de amúgy tök jól összefoglalja azt, hogy ezek tényleg olyan dalok, és tényleg olyan sztorik, amiket ott elmesélek, amik nagyon jól kifejezik azt az nevezzük életútnak, amin eddig én végigmentem, ezen a rettenetesen hosszú idő alatt, ugye? Nagyon rögös út volt, szóval...
0: Korán kezdted, úgyhogy számít,
1: korán szerintem. Korán kezdtem öregedni, igen.
0: Nem, hogy korán kezdted a szakmát.
1: Igen, igen, igen. Volt egy állomásunk Budapesten eddig, az App rendezvénytéren, ahol ilyen őrületes teltházzal voltunk, tényleg 2 hónappal előre már nem lehetett jegyet venni, ez nagyon nagy büszkeség volt nekem. Ráadásul olyan közönségnek játszottunk, akik tényleg hát már mielőtt színpadra léptünk, olyan őrület volt a nézőtéren, hogy tényleg könnyes szemmel gondolok vissza rá, nagyon-nagyon jó volt. Aztán Debrecenben csináltunk egy koncertet a Debreceni Nagy Templomban, ami szintén egy nagyon-nagyon szép este volt, és hát egy ilyen szakrális térben életünk első ilyen koncertje volt zenekarral, és lesz még egy állomás majd Kecskeméten, amit meg nagyon várunk, mert a Kecskeméti Nemzeti Színházban lesz, a Katona József Nemzeti Színházban.
0: Ez nagyon gyönyörű.
1: Ami nagyon szép épület, igen. Tehát aki a szép épületeket szereti, az mindenképpen jöjjön el, mert csodás a nézőtér.
0: Május 29-én.
1: Így van, köszönöm szépen, és hát nagyon-nagyon izgalmas este lesz. Most itt nektek elárulom elsőként, mert még senki nem tudja, hogy ugye általában vannak vendégek, vendégművészek ezeken az estéken, és itt most az egyik nagyon jó barátom, Vencli Zóra lesz a vendégünk, aki egyébként a Kecskeméti Nemzeti Színháznak a művésze, úgyhogy egy gyönyörű este lesz, és hát ide is igazából egyek, szerintem 90%-a már gazdára talált, de hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy megnézni ezt az épületet belülről, mondjuk ezen az estén, akkor nagyon várjuk, és
0: de
1: hallgathat egy
0: titeket
1: kis Dr. Bérest, hallgathat egy kis, mármint Dr. Béres is Verép Tomi slágereket, hallgathat Verép Tomi szerzeményeket, zenész színházi dalokat, úgyhogy igyekszünk mindenkinek egy kis ilyen lelki útra valóval szolgálni.
0: Sorolsz egy párat azért, hogy mik alkotják a gerincét ennek a turnénak dalok szintjén?
1: Bizony, hát például ugye az Ugye nem bántad meg, vagy a Nikesse Perimeno, amik azt hiszem, hogy nálatok a Sláger FM-en is néha-néha felcsendülnek. Aztán nyilván van olyan saját dal, amit mondjuk régóta viszek koncertekre, meg fellépésekre, mint az első dalom, az Előttem a kép, vagy a Szabad élet, ami egy saját szerzemény, vagy például a Miénk volt a világ, amivel a Dal című műsorban szerepeltem. És hát természetesen majdnem kihagytam, ugye az egyik legfontosabb dala, szinte ilyen fundamentum szinten ennek a koncertnek, az a Hazafelé című dal Balázs Fecótól, amivel képviseltem, vagy amit én most képviseltem ugye a Csináljuk a Fesztivált műsorban, ami na, mindjárt jól is elmondom. Szóval amit képviseltem a Csináljuk a Fesztivált műsorban, és ez a dal nyerte ugye ezt a tavalyi szériát, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép csillagállás volt ez, úgyhogy ezek például vannak, és hát természetesen az Erkel Színházban látható musicalekből is felcsendülnek dalok, például a Hogyan tudnék élni nélküledből, vagy a Trónból, meg az Elizabethből, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép este lesz ez a Kecskeméti.
0: Szuper, nagyon izgatottan várjuk. És hát itt a műsor végére nem csak a szakmai életed van felívelőben, hanem egy nászútról érkeztél vissza nemrég, úgyhogy azért szerintem azt is említsük meg, hogy jól éreztétek-e magatokat, minden rendben van-e?
1: Maximálisan igen.
0: Nem tudunk adni semmit a bulvárlapoknak.
1: Nem, sajnos igen. Hát az a helyzet, sajnálom. Hogy ebből én elég, hát ezt is megtanultam már szerintem, hogy mi az, amit érdemes megtartani, és hát nem véletlenül nem volt ugye sehol ez a nászút például prezentálva. Amúgy furcsa is ezt kimondani, hát miért kellett volna, hát nyilván két ember elmegy egy nászútra, hát ki másra tartozik. Még egy valakire, aki vigyáz a kis kutyánkra közben, és egyébként ennyi meg mondjuk a szüleinkre, de hogy azon
0: ez valami kívül... volt, amiből tanulni kellett a korábbi tapasztalatok miatt?
1: Persze. Hát nyilván ez is nem árulok zsákba macskát, hogy azért magánéletileg azért nem volt egyszerű a mostani szuper békés állapothoz tartó út, tehát azért az tényleg tartogatott izgalmakat, úgyhogy amiket egyébként végigkísért a média is, meg a sajtó, aminek nyilván úgy mondom ezt, hogy nyilván nem örültem, de közben nem is tudom, miért teszem hozzá, hát ki örülne ennek? Csak tudod, abból kiindulva, amikor mondjuk olvasok néha kommenteket, nem magamnál, hanem másoknál, bármilyen témában, akkor mindig azt látom, hogy még mindig vannak emberek, akik azt hiszik, hogy bizonyos emberek, mondjuk művészek annak örülnek, hogy ha arról írnak, hogy én mondjuk nászúton voltam. Hát ez nekem ez miért jó? Vagy hát mondjuk tegyük fel mondjuk a vállásomról, vagy a nem tudom, a bármi kényes ügyről, hát ez nekem...
0: Nem, egyébként szóval, hogy nyilván amikor a negatív dolgokról írnak, az már nem annyira fincsi, hogyha a boldogságomról írnak, akkor sokan gondolják azt, hogy hát én annyira érdekes vagyok, hogy még
1: biztos,
0: azt
1: hogy
0: is lecikkezik, hogy WC-n voltam.
1: Igen,
0: és
1: biztos,
0: ez biztos, hogy ad egy adrenalin buszot, de aki mondjuk eljutott egy önismeretben egy ilyen szintre, nincs szüksége arra, hogy mindent is lehozzanak.
1: Hát a maximálisan azt érzem, hogy legszívesebben ilyenkor azt csinálnám, ahogy csináltam is, hogy ugye ezen a nászúton, ezen én a telefont kezembe se vettem. Tehát olyan szinten vettünk egy ilyen kis nevezzük eldobható fényképezőgépnek, csak nem kell eldobni, hanem lehet a képeket lementeni róla, de nincs kijelzője, meg semmi, és hát figyelj, a legnagyobb élmény volt az, hogy csak kattintok egy képet, és aztán megint ott vagyok a tengerparton, mondjuk az adott pillanatban, és nem az van, hogy na, valaki írt egy e-mailt, jaj, tényleg basszus, ezt meg kell csinálni, jaj, igen, mi lesz jövő héten, visszajök, már 8 előadásom lesz a hétvégén, hanem az adott pillanatban létezni. Ezek hát, nagyon sokat tudnék még beszélgetni veled, és tök jó lenne, de az a helyzet, hogy mindig van valami újabb tanulság, amibe lehet, hogyha 3 év múlva jövök újra beszélgetni, akkor megint teljesen másképp fogom látni a világot, de most azt érzem, hogy például az ilyen magánéleti témák azok pont annyi, mint egy adat, hogy valaki mondjuk odaírhassa majd Facebookon ezzel a beszélgetéssel, hogy na, ez is elment nászútra, mert ezek ilyen sokat keresnek, nem tudom. Valaki meg majd odaírja, hogy de jó, hogy nem raktak ki képet a nászútról, mert amúgy jól csinálják. Szóval visszatérve a beszélgetés origójához, hogy lehet megítélni objektíven művészetet, szerintem az életet sem lehet objektíven megítélni, tehát mindenkit lehet szarfejnek is látni, meg jó arcnak, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez az arány legalább 50-50% lesz a mai beszélgetés után.
0: Én is ebben bízom. Én teljesen úgy érzem, hogy ezt nagyon sokan sötéten látják, meg nyilván magadat nem tud úgy megítelni, mint mást. Az látszik, hogy kisimult vagy, rendben vagy. Én csak azért hoztam fel a témát, mert úgy érzem, hogy ez része annak, hogy harmóniában vagy önmagaddal. Megérkeztél erre a pontra, főleg abból kiindulva, hogy korábban azért voltak neked is nehéz és terhes időszakok, ami rá tudja nyomni a bélyegét a munkára. Vagy arra, hogy hogyan tudsz alkotni.
1: Az biztos.
0: Úgyhogy
1: az
0: minden
1: biztos.
0: Szabaddal egyetértek, a művészet az persze ízlés kérdése is, én bízom benne azért, hogy a közönség visszajelzése inkább abból a szempontból lesz releváns a jövőben is a munkásságodra nézve, hogy pozitívnak értékelik. Nem szeretem így nézni, hogy polgárpukkasztó vagy provokatív,
1: igen,
0: vagy...
1: Igen. Olyanokat ritkán csinálok azért.
0: Igen, tehát hogy azért az nem a te közeged. Figyelj, remélem nem 3 év múlva jössz megint, mert nagyon jót beszélgettünk.
1: Én is örülnék.
0: Itt van még egy csomó kérdés lenne előttem, úgyhogy ennyi fért most bele sajnos, de ez csak azt jelenti, hogy lett volna még nekem is miről beszélgetni. Május 29-én, tehát a Kecskeméti Nemzeti Színházba várjátok a nézőket, ez lesz a legközelebbi a Szívem Lelkem élőzenekaros turné kapcsán, és ezen kívül hallgassátok a Veréb Tomit, dalokat, mert fantasztikusak. Köszi még egyszer, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a beszélgetést.
0: A rádióhallgatóknak is köszönöm, hogy velünk tartottak ebben az egy órában, és hogy végighallgatták ezt a beszélgetést. Ha csak most csatlakoztak be, a Hazai Slágert hallották Verib Tomival, ne feledjék, hogy érdemes feliratkozni a Sláger FM YouTube csatornájára is, hiszen oda szoktak felkerülni ezek a beszélgetések teljesen vágatlan és videós formában. Nem sokára ismét találkozunk, jövő hét kedden egészen pontosan, egy újabb, nagyon híres zenésszel. Legyen szép estéjük, Zsupos Ági vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormányfő felmentette a TEK főigazgató tisztségéből Hajdú Jánost. Előzetesben marad a budapesti Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és élettársa. Jelentős útlezárásokra kell készülni Budapesten a BL döntő miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter május 27-ével felmentette Hajdú János tábornokot a terrorelhárítási központ főigazgató pozíciójából, tudatta a kormány főkeddest a Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Előzetesben marad Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek május 28-án járt volna le a letartóztatása, írja a Válasz Online. A Budai Központi Kerületi Bíróság a Budapesti Regionális Nyomozóügyészség indítványára hosszabbította meg a kényszerintézkedést a budapesti Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint a nyomozás továbbra is ütemesen és széleskörűen folyik, de részleteket nem közöltek. Juhász Péter Pált és társát többek között emberkereskedelemmel, kényszermunkával, hűtlenkezeléssel, hamis okirat felhasználásával és pénzmosással gyanúsítják. A megalapozott gyanú szerint három hátrányos helyzetű fiatal nőt prostitúcióra és bevételük átadására kényszerítettek. Az ügyben több nevelőt, rendészt és vezetőt is letartóztattak, köztük a későbbi megbízott igazgatót és egy pszichológus nevelőt is. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten május 28-a és június 4-e között. A leghosszabb lezárások a Városliget környékén lesznek, ott az Olof Pálme sétány, a Hősök tere és az Állatkerti körút több szakasza napokig nem lesz járható. Az Andrássy út és környéke is érintett, péntektől lezárják a szervizutakat, majd magát az Andrássy utat is. Szombaton a mérkőzés napján a repülőtérre vezető út egy része is zárva lesz a személyautók elől, csak a tömegközlekedés haladhat át. A belvárosban és a Budai vár környékén is több időszakos korlátozás lép életbe. 6 terápiás szobát újított fel a kész csoport a Betesda Gyermekkórház Hermine úti Simon András épületében, ahol évente közel 50 ezer gyermek és család vesz részt különböző terápiás foglalkozásokon. A vállalat szerint ezek a terek nem csupán helyiségek, hanem kapaszkodók is azoknak, akik életük egyik legnehezebb időszakán mennek keresztül. A munkákkal mindössze 2 nap alatt végeztek a szakemberek, hogy a maximálisan kihasznált szobák minél hamarabb újra működhessenek. A cél pedig az volt, hogy a megújult környezet valódi támogatást nyújtson a gyermekek és családjaiknak a Betesda Gyermekkórház Hermine úti épületében. 36 év után először nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja gyereknapi rendezvényét a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Május 30-án és 31-én Vidámpark, játszóterek, egészségsziget, biztonságos internetsátor, sportsziget, Nemzetek utcája, koncertek és kézműves programok várják a látogatókat ingyen. A Gyermekmentő Szolgálat 400 hátrányos helyzetű gyermeket is vendégül lát, utazással, étkezéssel és zseppénzzel együtt. A szervezők szerint a Hajógyári sziget nagyobb tere és vízpark parti környezete igazi piknik hangulatot ad majd az ország legnagyobb gyermeknapi eseményének. Különleges tematikus sétákkal csatlakozik a Nemzeti Örökség Intézete az Európai Temetők felfedezésének hetéhez, amelynek központi témája az oktatás és az emlékezet kapcsolata. A Fiumei úti sírkertben digitális szoborpark segíti a látogatókat a művészeti örökség megismerésében, a QR kódos rendszer pedig már 120 alkotás történetét mutatja be. Pénteken szoborséta, szombaton pedig rendhagyó irodalmi séta várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ezt már hallották egyébként, igen. Csak mondom a hallgatók. Örülök, hogy itt vannak, ez már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjobbával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és elhoztam azt az úriembert is újra itt a Slágerkultban, aki nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy Budapesten végre újra legyenek olyan közösségi terek, ahol azonos gondolkodású emberek, nyilván akik a kultúrát, az azonos érdeklődésű zenéket, vagy azokat a műfajokat szeretik, amelyek tényleg képesek arra, valószínűleg minden műfaj képes arra, hogy összehozon embereket, az Uniszeg zenéje meg nagyon régóta összehoz embereket, Erdély Lacit. Köszönöm. Nagy szeretettel örülök neked, hogy itt vagy, és tényleg sokat tesztek azért, hogy kialakuljon újra Budapesten ez a bizonyos klub élet. És most értsék jól a klub életet, mert nem a dübörgő technózenés klubokra gondolunk ilyenkor.
2: Ez így igaz.
1: Közösségi
2: nagyon
1: terekre.
2: Köszönöm, abszolút. Nagyon sok munkám van benne. Évek alatt értünk el olyan szintet, ami nem is tudom, hány év, 10 év munkája van benne, 15, fogalmam nincs, rengeteg. Ez most számunkra egy igazi klub élet, össze fog indulni, ami zárt, de most ugye június 14-én van egy nyitott
1: van
2: élet.
1: Hát egy nyárindító.
2: Igen, hívjuk így, hogy nyárindító. Ez számomra egy nagyon nagy bérföldkő, a zenekarnak szintén. Megcsináljuk, mert szeretjük, és várunk sok embert, aki ott velünk együtt fog
1: élni. Elmondjuk többször, hogy megmaradjon az emberekben a dátum. Az A38-on lesz?
2: Igen, a tetőteraszon.
1: Miért pont ott? Mert Budapest egyik legszebb?
2: Megőszintén... Hát ha most őszintén akarok lenni, és szépen akarok fogalmazni, nekem ez az aréna, tehát nekem ez a kis aréna.
1: De jó.
2: Innen kezdjük. Tehát azt gondolom, nem a nagy helyen kell kezdeni és megbukni, hanem a kicsin kell kezdeni, és azt gondolom, hogy ezt ha megtöltjük, akkor nekünk ez már egy nagyon nagy dolog. Én azt remélem, hogy vannak emberek, akik szeretik ezt a műfajt, a korosztályunk, tehát az erős 40-es korosztályról, nem én, bocsánat, én már öregem vagyok, a 40-től fölfele szükség van nekik az a klub életre, ami szerintem évek óta hiányzik. És azért jöttünk ide, mert ez egy abszolút olyan hely.
1: Ez egy emberi léptékű, ugye? Hogy itt...
2: Teljesen. Én nagyon szeretem ezt a helyet. Én nagyon sokat jártam ide koncerteket hallgatni, sőt, játszottam is régen itt egy olyan 10 év ezelőtt. Megpróbáljuk ezt az újra viszont azt az ízvilágot, ami akkor volt régen.
1: Popzene egyértelműen, amit ti játszottok?
2: Azt gondolom, hogy igen. Igen. Én úgy, hogy intelligens, jó szövegű popzene. Tehát nem ez az összevisszaság, hanem fel van építve az elejétől a végéig. Nagyon szövegcentrikusak vagyunk, ez nagyon fontos, ezt én megtanultam annak idején meg az első
1: művész. Horváth Attilától?
2: Hát az, igen, de emlékszel, ez 91, igen, amikor elmentem hozzá, és becsöngettem a maraton lemez miatt, hogy Attilám, te vagy, azt mondtam, ki vagyok, mondta, hogy menjek el, és akkor feljött a héttel később, hogy akkor ez ő meg fogja írni. Hát ott ez nagyon komoly dolog történt velünk szerintem. Sajnos már nincs a zenekar, az sajnos a nagy bánatom, de az Uniszexben a szövegvilágát, a zenéhez való intelligens, a zenéhez való szöveget megtartottuk.
1: Tehát megkaptad az útra való.
2: Abszolút.
1: Ezt most a hallgatóknak mondom, hogy persze az Uniszex a fő témánk, és az Uniszexet ajánljuk is szeretettel június. 11-én az A38-on. Egy olyan csütörtök estére készüljenek, ami tényleg, hát akár barátokat is hozhat.
2: A poént el kell mondanom, van egy Petrovics Zoltán nevű úriember, aki 1999-ben ismertem meg. Hát azt hiszem Gyöngyösön egy klubban, Adriennel voltunk lent, hát hiszen fiatalok voltunk még.
1: De még az Uniszex
2: kezdetén, a hajnalán, és ezelőtt egy hónapja kaptam egy fotót az Olitól, ezt a 99 szeptemberi fotót, és hangosan kacarászom az a képen, meg fekete hosszú, hogy voltam 35 kiló, Adrien egy kislány volt még, és ez pont 26 éve történt, és ez a fiatalember diszkózott, ugye nála voltunk a klubjában, és ő lesz a előttünk retro diszkóval.
1: Hogy lesz, aki igen. Az a népet,
2: egy kicsit szórakoztatja, de a 90-es évek zenéjében, és ő jön vissza 26 év után.
1: Hát sok mindenki visszajön, én is visszatértem valahogy.
2: Ne viccelj.
1: Nem,
2: hát ott is, tényleg az örök gyerek maradsz, örök fiatal barátom maradsz.
1: És pont azon gondolkodtam, hogy szerintem a ti lemezetek volt az első, sőt, nem szerintem, hanem biztos, ahol én külön köszönetként meg voltam említve. Az Uniszex
2: 1997. augusztusában történt.
1: Nagyon büszke voltam rá.
2: Hát nem hiszem, nekem te 92 óta barátom vagy, ha jól emlékszem a számra, az is egy októberi dátum volt, amikor a Sote klubban játszottunk a maratonzon
1: környéke, és ezt most a hallgatóknak azért hadd mondjam el, hogy igen, az előbb elkezdtem, az Uniszex a fő témánk, de miután ugye olyan gazdag múlt van mögötted. Igen, fontos a maraton is, és hogy említetted a Horváth Attilát, akit innen csókoltatunk, hát ha most hallgat minket, mi a Vámos Zsoltit is szeretjük, úgyhogy ugye itt ebben a zenekarban elévülhetetlen a te szereped is, de a Zsolti is, mert a Zsolti nem hozza a zenéket, akkor nincs maraton. Te meg, ha nem hozod az embereket.
2: Én találtam meg a Zsolti, találtam a Sote klubban, játszott az Exotikon koncerten.
1: Igen.
2: Igen, és elhoztam, most egy órában később már maraton volt. Nem ott még nevünk, de maraton volt. Nem ott még nevünk, de
1: ezek legendás.
2: Óriási
1: ezek legendás időszakok. És hogy milyen legendás dolog

0: hogy a Hetényi Pali nekem mai napig.
1: Aki az énekesem.
0: A Liblingem. Tehát ő nekem a Magyarország favoritja a mai napig.
1: Én is így gondolom.
0: És ő énekel velünk ezen a koncerten.
1: Az Unisexen?
0: Igen.
1: Ott lesz június 11-én?
0: Kettő dalt játszunk, igen.
1: Komolyan?
0: Ez most meglepi, nem tudja, hogy ide igen. Lesz egy maratondal, és lesz egy duett a Unisex.
1: Komolyan? Igen. És lehet spoilerezni, hogy melyik maratont játszátok?
0: Ez három dal van most kinézve, még a próbák.
1: Ja, még nincs meg, jó.
0: Három dal van, a Pali dönti el.
1: Akkor mesélj ezekről, kérlek, hogy például a próbák hogy zajlanak?
0: Jó, iszonyatos. Most onnan jövök például. Ma a technikai próbánk volt, a keverőpultot szétszették darabokra. Annyi kábelt nem is láttam még, mint ma. Két fiatal hangmérnököm, a Schler Miki a főemberünk, őt a megfejtő, és hát szétszették, összrakták, mindenféle technika dolgot, ne kérdezz, nem értek hozzá, most összrakják, és csütörtökön kezdődnek az igazi próbák, már mennek, bocsánat, de most a basszusgitáros a dobba kezdjük a dolgot, hogy még jobban szóljon, ez csütörtök péntek, ott lesz az én drága gitárosom Galgóczi Balázs, aki a legnagyobb koponya a zenekarba, én meg én jó magam, így kettel elülünk, és akkor a fiúkat megfejtjük két nap alatt, és szombaton közös próbával indul a dolog, és ez tart egészen 7-éig folyamatosan. Szuper.
1: Tehát itt akkor most már nem lassáltok.
0: Nem nagyon. Nincs idő erre, nincs másra idő, csak erre
1: vagy. Mennyi? Másfél órás a koncert?
0: Hát kicsit több. Kicsit, 1.40.
1: Ugye az Unisexnek voltak korszakai.
0: Sok volt.
1: Az Adriánes korszak. Rossz korszak?
0: Sok rossz korszak volt, igen. Mindenki próbált, amit kellett. De hát a gyökerek, hát nem mehetünk el mellette. Aha. Amit annak idején 96-5-6-7-ben megszültünk, kitaláltam, bocsánat.
1: Te melyik korszakot szeretted?
0: Az elsőt.
1: Tehát a fő.
0: Igen, ugyanazt a világot játszunk, csak most azért nem 20 éves gyerekek vagyunk, hanem már 50 fölöttiek. 60 fölöttiek, bocsánat, én legalábbis. Vissza gyökerekhez, de picit azért a modernséget beletesszük, mert kötelező, de ez ilyen nagyon alszak, mert ez nem igaz. Élő hangszerek vannak, tehát nincs benne felesleges gépezet, élő hangszerek vannak, élő emberekkel dolgozunk, vokálok vannak benne, élő emberek vannak, élő fúvósok vannak, tehát ezen sok-sok idő, sok-sok pénz, sok energia, és mindig minden hónap egyszer megdőlök a kardomban, mert nem úgy működik, ahogy szeretném, de nem tudom abba hagyni.
1: Nem azért, mert a
0: világ megváltozott.
1: A zene vált, vagy nem, igen, vagy a világ változott meg.
0: Én azt gondolom, amit mindig mondtunk fiatalon, hogy az
1: emberek... Zeneipart akartam mondani.
0: Jól mondod, nem a fülükkel hallgatják az emberek a zenét, hanem a szemükkel. És én ennek nem is tudom követni, mert iszletos anyagi háttér kell egy brand felépítés az a színpadon, csak látványban. Pont ma beszéltünk erről. Minimálisan lesz valami, de mi a zenére építkezünk, tehát mi pontosan még a régi korszakban élünk, hát meglátjuk. Hát én azt gondolom, hogy a zene meg a dalok, meg a szövegek, annak kell vinni ezt az egészet, nem a lámpáknak.
1: Hát pedig, ha valaki a zenében élt folyamatosan, meg ismerte azt a világot belülről, az te vagy. Ma már nincs, van még ez a kiadó? A Sony kiadóban tulajdonképpen, bocs, hogy ezt mondom, élet-halál ura voltál.
0: Hát nem sokan szeretnek.
1: A Szűcs mellett, mert ugye ilyen dár menedzserként, majd, hogy nem te döntöttél arról, nyilván igen. A többiekkel, a vezérkarral, hogy kiket adtatok ki?
0: Hát nagyon sok szép emlékem van. Nagyon sok nem szép emlékem van. Nem mondok zenekart, nem mondok nevet, de amikor már a hetedik dalnál voltunk, nem mi, hanem a zenekar, akinek a lemezét csináltattuk, a Szival, a Szűcs Laszival, és fej volt a szavámban, hogy azon állítsam le a felvételt, mert ki vannak rúgva. És mondom azt, de miért? Azt mondta, inkább most bukok nem tudom mennyit, mint egy év múlva a többet.
1: Aha. Ja, ilyen is volt.
0: Hajjaj. Meg volt, amikor azt mondtam, hogy én ezt az embert nem szeretném kiadni, mert nem adom hozzá a nevemet, és majdnem a munkahelyembe került például.
1: De kiadták végül?
0: Ki.
1: Aha, ilyen is.
0: De én nem dolgoztam vele.
1: Aha.
0: De büszkeségem a Deábi Gyula, aki
1: Istenem, a mai napig
0: Póka
1: azt...
0: Egon barátunkat felhívtam, hogy Egon, az öreg fiatalnak kéne egy jó kis blueslemezt, és mondta, hogy figyelj, adj egy kis pénzt előre, és akkor én megírom. És akkor feljött a Sonyba, írtam neki egy csekket, nem sokat, egy kis szivar mennyiségű csekket kapott, elment, és feljött egy hónap, hogy menjünk be a Török Bálint stúdióba, és
1: azt megírta.
0: De ott készültek a dolgok. A vázat meg volt már minden, és a stúdióba hívta az Atom barátait, mindenki.
1: Hát de Horváth Attila is a barátja volt.
0: Mindenki ott volt.
1: Szival
0: és Kőbányai Sör volt a stúdióban, állt a füst, és olyan lemez készült, mint szerintem még soha.
1: Hát maga Bill azt mondja, hogy a Board Blues békességet, erről van szó. Az volt a legjobb lemez a mai.
0: Világ jobb lemeze. Vagy idegráz. Úgy szólt, mint soha.
1: Sok ilyen volt, ott katonaklárító kezdve sok mindenkivel dolgoztál. Na de most az Unisex a lényeg, az Unisex is oda tartozott.
0: Így van.
1: Ahhoz a kiadóhoz, meg hát hozzád köthető, és az Adriánt is, ugye, akivel elkezdted, Szekeres Adriánt innen csókoltad.

0: látjuk.
1: Holnap imádom és tisztelem, és büszke vagyok rá.
0: Minket, de az élet zajlik, mind a ketten
1: érintek. Családos emberek lettünk, mindenkinek van maga útja. Én nagyon büszke vagyok el nénére, mert azt gondolom, hogy Magyarország top, nem is tudok más mondani rá. Egyik legjobb. Nem vagyok irigy, másúton megyünk, büszke vagyok rá, mert atom. Nem tudok máshol erre. Csak
0: ennyit. Maradjon is, de az uniszex is megy a maga útján. Sorold is fel, kérlek most a fellállást. Kik alkotják
1: Vida Krisztina most már másfél éve van előnk, egy nagyon szimpatikus 40-es
0: Krisztát is puszíjuk.
1: Igen, nagyon szeretjük. Van egy 3-es kislány, kisfia, és ő marketing világban éli az életét, egy telefonos cégnek egy komoly szakembere. Nagyon ügyes, nagyon tehetséges, nagyon-nagyon-nagyon jó lélek, nagyon fontos, nagyon mosolygós lélek, és ez hiányzott mindig a zenekarban, a mosolygás. A második emberem, a gitárosunk, az Galgóczi Balázs, aki egy 60-as fiatal barátom, aki Liszt Ferencen végzett gitáros, és egy nagyon-nagyon tehetséges ember, borzalmas jó apuka, ráadásul Szilocki Viktor, aki a most 6 húroson játszik basszusgitáron, ő egy nagyon jó barátom, büszkeségem a zenekarban, mert egyedül neveli a gyermekét, 16 éves kisfiát egyedül neveli, ami számomra nagyon fontos a család miatt. Pálsi Robi, egy nagykanizsai asztalos barátom, de ezt mindig kihangsúlyozom poénból, és mindig ödöktek rajtam. Minden hangszer jól játszik, ő a dobosunk, tehát ő hangszerművész.
0: És így Nyíregyházáról jár?
1: Nagykanizsáról.
0: Vagy bocsánat, Nagykanizsáról jár.
1: Igen, minden hétvégén, most is jön föl csütörtökön, és hétvégén itt van velünk, és próbál le a kalappal, atom barát. Ez az alap, ha jól tudom, és most egy Gyuhász Tamás nevű ember lesz a szakszofonosunk, akit még új, mert ugye a régiekkel voltak, nem problémák voltak, hanem nem mindig értek rá, és én nagyon szeretem megtartani
0: az állandóságot.
1: Az állandóságot, igen, és így történt egy szakszofoncsere, Gyuhász Tamásnak hívják, a többiek pedig a session zenészek, azok váltakoznak, mert egymásnak adják át a botot, amikor éppen aki ráér, így vagyunk a zenekarban egyelőre.
0: Élvezed most a próbákat, meg ezt iszonyatosan. Az egész együttzenélést?
1: Az zavar, hogy megöregettem, és ülök. Tehát nem állok, mint régen a hangszeren, nem ülök.
0: De régen a fogkefével volt.
1: Hát az nagyon régen volt, már azért már nem úgy van, az nagyon régen van, nem is. Megvan még, vigyázok rám, azért az 1990 évek elején vettem, még a Rolandtól.
0: Hát és ne feledjék a hallgatóknak, mondom, hogy azért Laci tényleg nagy korok, nagy tanúja a zenében, mert az Emberek zenekar is hozzáköthető, amikor az elindult a 100 út című lemez, az valószínűleg nem lett volna, ha te nem hozod össze a zenekart.
1: Az én találtam ki.
0: Na,
1: én gyerekem.
0: Ezért mondom.
1: Az én gyerekem, minden az én gyerekem.
0: A Berkes meg a Miller az azért.
1: És nincsen ma, és hiányzik nekem, és hallgatom a rádióban, és hiányzik, és borzalmasan nem értem, hogy miért nem csinálják, mert az egy korszak volt, az egy nagyon intelligens, nagyon mély zene volt, Vallatila szövegeivel, tehát zseniális volt az a csapat, nincs. Gyenes Béla barátom, aki ugye nagyon fontos magja volt a mindkét zenekarnak, ő már sajnos tényleg nincs köztünk, mert elhunyt sajnos. Mi is föl is hova Gábort, azt megkérdezem, hogy miért nem csinálják, mert szükség van rá. Szükség van az emberekre.
0: Ott is a kis, csak nem, a hallgatóknak mondom.
1: Nem, ott az ellenes hangszer volt.
0: Igen?
1: Ellenesek volt. Hát amikor mentünk ilyen kamú felvételek, akkor a fogkefe volt a Gabinak, és nekem is te rendes
0: hangszer. Csak értsék a hallgatók, hogy mi az a fogkefe, mondd.
1: Bocsánat, az egy olyan hangszer, nyakamban van egy billentyű végül is, ami egy midi hangszer, ami rá van kötve egy igazi hangszer, és azon keresztül kapja a jelet, hogy megszólaljon.
0: Tehát a fejed, a nyakadban van a szintetizátor.
1: Így, ez annak idején a Modern Talkingnál láttam a tévében még 10 éves fejjel, és akkor legyújtuk ezt a tudatot. Aha. Meg a 80-as évek popszárai csinálták ezt, igen.
0: Mennyit játszottok a múltból? Például a június 11-i A38-as koncerten.
1: Fele-fele. 50% a múlt, 50% a jelen.
0: Ja, mert hogy van egy csomó új dalot.
1: Hát én most készülünk, tehát nekem összejön ki egy lemezünk, ami folyamatosan készülnek a dalok, ez 12 dalból áll.
0: Mennyi van most meg?
1: 7.
0: Ezeket minden is játszátok?
1: Nem, 4-et játszunk az újból. 4 dalt játszunk az új közül, és az ősszel, most még járjon ki egy iszonyatosan jó funky dal, Kalambó Zoli barátom ennek az elkövetője, imádom a csávot, borzalmas tehetséges pali, és hát a szövegére meg Duba Gabi, aki tudjuk, hogy a Bombon és társai most már nekünk írja a szövegeknek a 70%-át. Készülnek a dalok, és őszre megjönik ez a bizonyos lemez, de ez a koncert, ami most történik, most 11-én, ezt felvesszük 4 kamerával, ebből lesz egy DVD, és akkor ez a feleslegesen kiadott koncertlemez, meg a stúdiólemez, lesz egy lemezünk ebből, amit én ki fogok adni.
0: Aha. Vagy ebből koncertlemezzel.
1: Igen, és ez nekem, ez egy ilyen hülyeségem, én azt szeretném, hogy ebből legyen egy dupla lemez, ami régen divat volt, már nem érdekes senkit.
0: Mert az abból a...
1: Én onnan jövök.
0: Az iparból jössz.
1: Igen, meg én imádom, hát ezt muszáj, fogjam a kezemből az anyagot, ami a miénk.
0: Ja, jogos, oké. Ugye, ahogy említettem, is több korszaka volt a zenekarnak. Igen. A nagy korszak nyilván a Szekeres Adrienes időszak két lemezzel.
1: Három ugye? Volt.
0: Jó, hát de az egy mix
1: igen,
0: lemez
1: igen,
0: volt.
1: Igen, igen, ilyen válogatás diszkó lemez volt.
0: Tehát azon már nem volt új dal, csak nem. Új változatok a régi.
1: Az összes létező diszkós csávót csinált valami rosszat, jót, nem tudom.
0: És aztán jöttek különböző, ugye, hát én szeretem a most nem tudom, az a kettes korszak volt, amikor a Szakácsi legendás színész, a Szakácsi
1: igen,
0: Sándor.
1: Igen, a Szabó Marian korszak. Igen, ott mondta, szép, csodálatos volt.
0: Abból például lesznek dalok? Arról az
1: igen,
0: időszakból?
1: Igen, igen, kettő.
0: Uh-huh. Tehát akkor szereted abszolút, azt az időt. Igen. Aztán jöttek még kis lemezek, meg voltak próbálkozások. Hát, hány énekesnőt fogyasztottál?
1: Szerintem el? Század, nem tudom, de a százból mondjuk 97 az egy napig volt. Aha. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon hiányzik, ő Weber Helga. Uh-huh. Aki sajnos már tényleg nincsen köztünk, mert elhunyt 2 éve, nagyon fiatalon. Vele voltak kis lemezeim, lett is volna jövő, de már nem értük meg. Uh-huh. Mert igazából volt arról szó, hogy újra kezdjük, de már nem sikerült. Uh-huh. Ő nagyon jó korszak volt.
0: De onnan is vannak? Tehát hogy ebben a hogyne. Mostani koncerten minden korszakot?
1: Nem. A Adrien, a Szabó Marian és a Weber Helga uh-huh. korszakból.
0: Meg hát már az új a Krisztál.
1: Így van, és a korszak. Krisztál. Abszolút a Krisztál, igen.
0: Okay.
1: De édes a Krisztálnak ezek a régi dalok nagyon jól állnak. Tehát tényleg? Nem kellett szenvednünk vele. Hangnemben voltak problémák, ott kellett kicsit faragni, de igazából volt egy dal a Marian korszakából a meg nem mondom a dalcímét, hét akartam mondani.
0: Ahogy én imádok.
1: Rátalálok című dalra,
0: rátalálok
1: emlékszem.
0: Minden éjjel,
1: azt ha? Nem tudjuk eljátszani, az a Krisztának az nem megy. Az neki nem, se hangilag, se lelkileg nem jön be, úgyhogy az kimaradt. Pedig jó lett volna játszani, de kimaradt. Ennyi.
0: Az, hogy te az Unisexet vitted tovább, mint név, az szerinted jó ötlet volt?
1: Nem tudom. A bátyám szerint nem. Sok ember szerint nem. Azt gondolom, hogy ez az én gyerekem, ez az én álmom. Aki azt mondta egy gitáros haverom, hogy srácok, nyomjátok az erdélyi álmát, majd abba adja. Hát ez még nem sikerült.
0: Ez már megmarad.
1: 28 éve csinálom, tehát figyelj, igazából jövő leszek nyugdíjas, ha megélem, és igen, jövő októberben leszek, és akkor már ki van tűzve a dátum a születésnapom napjára, mint öreg nyugdíjas meg fogom hívni, és megvan a koncert, lesz egy nagy koncertünk, és az a címe, hogy erdélyi időzérbe a nem barátai, mert ugye több az ellenség, mint a barát, és akkor ez egy kicsit ilyen viccesen fog megfogalmazni, és akkor az egy nagyon nagy buli lesz.
0: De egyébként az azzal jár? Vagy a te...
1: Ott lezárom.
0: De az E&R menedzseri, tehát a lemezkiadós őrületed hozta azt a nem barátokat?
1: Hát minden, hát persze, figyelj, minden bennem, az egész életem, a 48 válaszom, a 380 gyerekem, akik minden igaz, egy se igaz, ez mindegyiknek van egy vonzata.
0: De én hát azt gondolom, rock'n'roll életet
1: tűnt. Minden volt, de már nem, de semmi, most már lenyugodott, 17 év együtt élek, drága jó feleségemmel, gyerekemmel, imádom a gyerekeimet, anyukám még van, hála Istennek, tehát megvan minden, nyugalommal és béke.
0: Is. Én maradjon is.
1: Én ezt képviselem, és büszke vagyok arra, hogy az emberek még ezt ismerik és hallgatják.
0: Akkor maradjon együtt a zenekar, maradjon együtt az a mag, aki egyre nagyobb lesz, és kívánom is, hogy az legyen, ezeken a közösségi klubéletes kezdeményezésen. Június 11-én az A38-on, tehát Unisex ünnep.
1: Így igaz.
0: Ott találkozzunk.
1: Így igaz. És ünnepeljünk. Gyertek sokan.
0: Együtt a nyarat, a vidámságot, a rock'n'rollt, mindent, meg a vidám dalokat, így meg igaz. Egymást.
1: Így,
0: meg
1: abszolút.
0: Erdély Laci.
1: Abszolút.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Örültem neked most is. Kedves hallgatóink, Lacitól, Erdély Lacival beszélgettem az Unisex motorjával. Most elköszönök, de önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, és arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
2: a Slágerkult.
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat.
3: dolgokat.
0: Ezt néhányszor már elmondtam, amikor Zobolyák Robert meglátogatott itt minket, aki a Václav Felcsák alapítvány igazgató helyettese. Mindig örülök neked, amikor jössz.
3: Szervusz,
0: jó, hogy köszönöm. Itt vagy megint. És hát még amíg nem éltek a mikrofonok, már elkezdtük vesézni a lengyel-magyar barátságot, meg hogy milyen csodalátnivalók vannak most Lengyelországban. Ajánlottad nekem, hogy Varsót mindenféleképpen érdemes megnézni, hát egy óra repülőút, csak átugrunk gyakorlatilag. Te mikor voltál utoljára?
3: Igen, szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát én sem most, már elég régen jártam, szerintem most egy évtizede is van, úgyhogy aha, egy kicsit, amellett, hogy az ember ezért dolgozik az alapítványnál nap, mint nap, nekünk nagyon sok olyan munkánk van, ami hát nem túl látványos, így az adminisztráció, a különböző jogi része ennek, meg pénzügyi része, amit biztosítani kell az alapítvány működéséhez, a támogatásokhoz, a pályázatokhoz. Ezek azért Budapestre kötik alapvetően az embert, de most lett volna lehetőség egyébként tavasszal, csak egyéb okok miatt nem tudtam sajnos a kollégákkal tartani.
0: Tehát ők járnak.
3: Igen, igen, és egy hónapja úgy volt, hogy én is, de aztán családi dolgok miatt mégse tudtam menni. Történelmi versenynek a díjátadója volt Varsóban, egy Lengyelországban megrendezett alapvetően a lengyel-magyar történelmi barátságot, és annak a 19-20. Századi aspektusait a fókuszba állító történelmi versenynek a díjátadója volt, ezen igazgató úr és a kommunikációs kolléganőm képviselte az alapítványt.
0: Na de tulajdonképpen most össze is foglaltad az alapítvány küldetését ezzel. Nem ugyanez a lényeg, hogy innen Budapestről azért feleltek, hogy a két ország kapcsolatát kulturális szempontból elsősorban összefogjátok, ápoljátok, irányt adjatok neki.
3: Igen, nagyjából ez az egyik fő dolog. A másik emellett, hogy a fiatal generációknak átadjuk át, hagyományozzuk ezt a történelmi barátságot, ami valóban már egy évezredben mérhető. Most itt nem akarok elveszni a történelmi részletekben, mert azzal valószínűleg több műsort is ki lehetne tölteni, sőt meg is hallgathatják, mert legutóbbi időkben kiváló történészek podcastokban dolgozták föl ezt, úgyhogy mindenképp javaslom a honlapunkat, meg a Facebook oldalunkat nézzék meg. Erről bővebben is találnak információt.
0: wfaw.hu. Elég egyszerű. Elég egyszerű, megtalálnak ott mindent. A kedves hallgatók, én ezt sokszor elmondtam, amikor itt jársz, hogy hát én annak idején általános iskolában voltam táborban kint, ugye ez Glivicében, sose felejtem el, de hát ugyanúgy az iskolások pályázati rendszerben mehetnek, pont rajtatok keresztül.
3: Abszolút, középiskolásoknak a Polonika Varietas néven van egy tematikus pályázatunk, amivel ők tulajdonképpen Lengyelországnak bármely szegletébe el tudnak jutni. A lényeg az, hogy egy megfelelő szakmai programot benyújtsanak hozzánk, hogy ők mit szeretnének, hol megnézni, ez milyen módon kapcsolódik a lengyel-magyar barátsághoz, történelemhez, kultúrához, és hát ez egy fő célja az alapítványnak, hogy testközelből tapasztalják meg ezt a barátságot, ami tényleg egy évezredben mérhető.
0: No, de a küldetés nekem nagyon tetszik, hogy ugye itt vagytok Budapesten, az Andrássy környékén van.
3: Így van, Kodály körön mellett.
0: Szállás.
3: Igen, Kodály körön mellett.
0: És hogy vannak még a havi szinten életre hívott klub vagy közösségi estjeitek?
3: Igen, műhely, Felcsák műhely, amire gondolsz.
0: Szépen, szerettem mindig.
3: Igen, most egy picit bevallom, megritkultak ezek az alkalmak, most ha nem is minden hónapban, de ilyen két havonta, három havonta azért
0: azt
3: vannak.
0: Azt láttam, én nézem rendszeresen a ti programjaitokat, és a lényeg, hogy van, tehát lehet találkozni egymással, és szerintem az a mai online-osodott, bocsánat a kifejezését, világban meg különösen fontos, hogy lehessen személyesen találkozni.
3: Így igaz. Személyesen is találkozhatnak velünk valóban a hallgatók, meg a közönség, aki a lengyel-magyar barátság iránt érdeklődik ezeken a programokon. Ha nem is minden munkatársa az alapítványnak, vagy nem minden tagja a kuratóriumnak van ott, de nagyon sokan. És hát az egyik ilyen jeles alkalom egyébként, amiről majd bizonyára bővebben is beszélünk, az a május, így van, május 29. és most inkább egy picit efelé tolódott el egy-két hangsúly, hogy egy kicsit ilyen nagyobb eseményeket, ahol ugye a mi irodánk az egy viszonylag pici hely, oda egy 25-30, nagyon-nagyon maximum 30 ember, ha befér, és hát egy ilyen koncertre, mint ez a május 29-e, illetve koncertekre, erre pedig hát remélhetőleg több száz embert tudunk majd megszólítani, aki eljön, és hát igyekszünk mi is azért a hazai, tehát a magyarországi lengyel kulturális élet szereplőivel a kapcsolatot tartani, együtt működni, közös programokat szervezni. Jelesül kiemelt partnerünk a Lengyel Kulturális Intézet, akik ugyancsak az Andrássy úton, egy picit arrébb a belváros felé, az Andrássy Nagymező utca sarkán találhatóak, tehát velük is sok-sok programunk van, meg hát könyvkiadás tekintetében, ugye erről is beszélgettünk már többször veled is, például legutoljára a Gondolatkiadóval volt egy közös könyvbemutatónk, a Gustav Herring Ludzsinskinek a legutóbbi kötetét mutattuk be a Gondolatkiadónak az új klubhelységében. Ezek egy picit kisebb volumenű rendezvények, nyilván itt több száz emberről nem beszélhetünk, hanem egy 10-20-30 ember, aki ezekre jellemzően el tud jönni, és akit ez jobban érdekel, de a nagyobb volumenű programokra, zenei programokra, ott azt gondolom, hogy tényleg a több száz ember az nem
0: ott hagytok ti a kultúra leglényegesebb részeinél, szerintem. Na, május 29. Pontosan hol?
3: Május 29 a Fonó, úgyhogy budai... Nem,
0: patinás helyen.
3: Abszolút.
0: Nem budai... akárhol, ezt akartam mondani.
3: Budai Zeneház, és hát ugye nekünk különösen fontos helyszín ez, mert az alapítvány, amikor megalakult 2018-ban, akkor tulajdonképpen egy ilyen nyitó rendezvényünk, vagy indító elindulása az alapítványnak ehhez a helyszínhez köthető, úgyhogy ezért is szimbolikus, hogy most ide tudunk jönni. Ugye V4 elnökség még van most június 30-áig, tehát egy bő hónapig. Mi ezzel a rendezvénnyel próbálunk egy kicsit ezelőtt is tisztelegni, vagy ennek is a részesei lenni, és hát kiemelten a magyar-lengyel vonal, meg hát, hogy élőben is találkozhassanak nem csak velünk, a kedves hallgatók, hanem magával, azokkal a zenekarokkal, akiket az alapítvány a Felcsak lemezek és a Felcsak koncertek pályázat keretében
0: támogatott. Hát jó, támogatott. Jó sok lemez van már, ott nézegettem.
3: Most...
0: Mint egy kiadó, akár úgy is működhet az alapítvány.
3: Hát igen, ez igyekszünk azért ezen a téren is elősegíteni a lengyel-magyar kooperációt. Most pontos számot én sem tudok mondani, de már ilyen 30 és 50 között legalább azoknak a lemezeknek a száma. Igen, és különböző műfajokban, tehát tényleg a világzenétől népzenén át jazz, nagyon, nagyon sok fajta stílus az, amit megtalált, tehát kinek mi a kedvence ezek közül.
0: Neked most, például? Te hallgatod ezeket?
3: Amikor oda jutok, de kicsit lemaradásban vagyok, mint a könyvekkel is, hogy több könyv jelenik meg támogatásunkkal, mint amennyit el tudok olvasni, sajnos, és több lemez, mint amennyit meg tudtam hallgatni. De például a népzenei vonalat azt én is kedvelem. Rosonci Kovács Mihály az alapítványunk kurátora, aki egyébként a lemezeknek, koncerteknek a fő előre mozdítója és patrónusa az alapítványon belül. Ugye ő is népzenész.
0: Igen,
3: is.
0: Többször volt, hogy innen csókoltatjuk az éterből.
3: Igen, úgyhogy egyébként a népzene az hozzám is közel áll. Most is, most mondjuk magyar népzenészek lesznek elsősorban ebben a május 29-i rendezvényen a Fonóban. 19 órától kezdünk, és mindenkit arra biztatok, aki érdeklődik, hogy jöjjön el, mert egyrészt ingyenes a rendezvény. Aha. Tehát mindenkit nagy szeretettel várunk, másrészt pedig egy kiváló péntek esti programnak ígérkezik. Másnap van csak a futball itt Budapesten, ami akkor elviszi ugye a Bajnokok Ligája a nagy figyelmet, de előző este még mindenki el tud jönni. Többfajta zenei stílus megjelenik, ugye Lisztes Jenő, kiváló cimbalomművész és az ő cimbalom projektje, Dávid Csernyik lengyel hegedűs csellistával kiegészülve, V4 vonós négyes, mellettük pedig hát a Téka együttes, aki viszont a magyar népzenei vonalnak egy emblematikus együttes, ők az 50. születésnapjukat fogják megünnepelni, tehát több szempontból, több aspektusból is jelentős.
0: Kuriózum lesz ez az este, ilyen szempontból. Azon gondolkodtam, amíg készültem a veled való találkozásra, beszélgetésre, hogy egy-egy ilyen eseményen, amit ti szerveztek, mindkét ország képviselői ott vannak általában?
3: Alapvetően igyekszünk úgy összehozni, hogy ott legyenek. Nagyon ritka esetekben előfordul, hogy nem, de minden esetben úgy próbálunk erre felkészülni, hogy akár egy könyvbemutatóra, most itt az említett legutóbbi könyvbemutató kapcsolat, a szerző ugye már nem él, tehát őt nem tudtuk, de igyekezzünk ilyenkor mindig valami a lengyel vendéget, legutóbb is tudtunk egy lengyel vendéget hívni, aki lengyel nézőpontot, lengyel gondolatiságot bele tud vinni ezekbe az esetekbe, és hát a zenei projekteknél is most ugye ezek általában olyan együttműködések, amik egy lemezerejéig mindenképpen szólnak, a koncertekre már változó, hogy mennyire tudnak időt, energiát szakítani ezek az együttesek, de most is az volt a cél, a Téka együttes esetében ott nem, ők tulajdonképpen így a Fonóval való kooperáció keretein belül, örülünk egyébként nagyon, hogy együttműködhetünk, és hogy ez az 50. évforduló, ez a közös estünk keretein belül zajlik. Ők nyilván saját dalokkal, saját repertoárból dolgoznak, de az előttük szereplő együtteseknél ott mindenképpen cél volt, és lesz is lengyel résztvevője ezeknek, mind a Lisztes Jenő cimbalom projektjéhez kapcsolódó Dávid Csernyik, mint pedig a V4 vonós négyesben a Bártos Kozsiák nevű lengyel művész. És hát az este zárásaként pedig majd szerintem már olyan lehet, hogy 10:30 magassága is lesz, akkor pedig egy táncház Pálházi Bencéjékkel. Így van. Ott pedig lengyel táncok lesznek, amit a magyar művészek prezentálnak majd, és amire a magyar művészek próbálják megtanítani a lelkes közönséget.
0: Én nem véletlenül kérdeztem az, hogy ott van-e mindkét ország, vagy ott vannak-e mindkét ország képviselői, hogy mi a közös nyelv, milyen nyelven beszélnek általában?
3: Javarészt az angol szokott azért ez lenni. Ritka kivételek azért vannak, hál' Istennek, mert vannak, akik azért a lengyel kulturális életben is. Elsősorban persze a könyves szakma ilyen szempontból előnyt élvez, mert ott nyilván tudunk mindig olyan fordítókat, történészeket, de akár a irodalmárok között is vannak, akik beszélik egyik vagy másik ország nyelvét. A zene egyébként visszatérve az ugye egy univerzális dolog, tehát ott
0: azt érti mindenki.
3: Azt érti mindenki, még hogyha mondjuk a pontos szöveget nem is minden esetben, de azért
0: a dallamok bekúsznak.
3: Ez abszolút így van, úgyhogy az így átível egy kicsit a nyelvi akadályokon, de egyébként általában azért az esetek többségében az angol a közvetítő nyelv.
0: Hát van egy kérdés, nem véletlenül kérdeztem én ezt sem, csak hát ugye szeretném is, hogy elvonatkoztassunk a politikától, ebben a műsorban itt nincs ugye politika, és nem is így, nem is ez a kérdés igazi lényege, hanem az, hogy ők mit tapasztaltok, ugyanolyan fontosnak tartják a lengyel-magyar vagy magyar-lengyel barátságot? Tesznek érte annyit, mint ti és mi?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Itt nyilván azért vannak különbségek Lengyelországon belül is, hogy hol erősebb ez, és hol egy picit...
0: Tehát ez területfüggő is?
3: Valamelyest igen, mert ugye azokkal a regionális területekkel én azt gondolom egy picit erősebb a kapcsolódás. Gondolok itt a dél-lengyelországi területekre, Krakkó, Kis-Lengyelország, Vajdaság, ami történelmileg is sokkal-sokkal, történelmileg és földrajzilag is közelebb van Magyarországhoz. Ugye a Osztrák-Magyar Monarchiában, és előtt a Habsburg Birodalomban egy országot alkottunk Lengyelország felosztása után, amíg 123 évig nem létezett Lengyelország, akkor ez a rész, ez a Habsburg Birodalomhoz kapcsolódott. Tehát egy országban éltünk, az első világháborúban ugye rengeteg magyar harcolt Semis erődjénél, de különböző lengyelországi területeken, ahol a cári Oroszországgal küzdöttek a magyar katonák is. Tehát ott én azt gondolom a lengyelségen belül a gurálóknál, akik ugye a lengyel népi kultúrának egy emblematikus képviselői, ez a népcsoport itt a Kárpátokban, Zakopane környékén, a lengyel-szlovák határon élő nemzet, illetve hát Lengyelországon belül egy elkülöníthető néprajzi csoport. Ők azt gondolom, hogy egy picit erősebben élik ezt meg, vagy közvetlenebbek és élőbbek ezek a hagyományok, de ugyanakkor Varsónak is vannak olyan középiskolái, ami Kossuth Lajosról van elnevezve, tehát itt is megvannak azok a magyar-lengyel testvérvárosi testvériskolai kapcsolatok, amiknél én azt gondolom, hogy a lengyelek is próbálnak legalább ugyanannyit hozzátenni ehhez, mint a magyarok. Ugye nem túl nagy azért a földrajzi táv, itt említetted, hogy beszéltük repülővel sem, de autóval sem. Nyilván az észak-lengyel területek azért már egy kicsit messzebb vannak, de ide Krakó környékére azért autóval is viszonylag rövid idő alatt el tud jutni az ember.
0: Hát és ugye nekem az a mániám folyamatosan, hogy ez nyilván minden hallgató, aki egy picit is jártas a magyar zenében, tudja, hogy Varsóban elveszett a somló. Ugye az LGT híres dalában, hogy volt egy korszak a magyar zenének, hogy nagyon sok lemezt kiadtak Lengyelországban. Hát akár magyar nyelven, akár angolul. Egyébként. Az, hogy lengyelül kiadták, ezeket már én sem tudom, majd meg kellene kérdezni a presszeréket és azokat, akik oda jártak folyamatosan turnézni. Még akár a generált is, a stadionokat töltöttek meg. Igen, akkor meg ők hát, számítottak a nyugati zenekarnak.
3: Igen, meg hát az Omega ugye, mint egy emblematikus. De én a Lengyel Rádióban is magyarul hallottam a Gyöngyhajú lányt, úgyhogy...
0: Na hát akkor pláne.
3: Úgyhogy szerintem itt magyar nyelven kúsztak be ezek a dallamok, és ahogy beszéltünk itt a zene univerzális erejéről, valószínűleg itt nem vett el ezekből a dallamokból az, hogy magyar nyelven énekeltek ezek az együttesek.
0: Arra gondoltam, vagy hát az jutott még eszembe, hogy most hallgatlak téged, hogy például az eseményeiteken, és kívánom is, hogy most a Táncházban majd itt vagy hát a Fonóban a május 29-én,
3: jövő 29-e péntek.
0: Igen. Minél többen legyenek, magyarok és lengyelek egyaránt, de hogy például Budapesten sok lengyel él, akik látogatják a ti programjaitokat?
3: Kevesebb, mint magyar, tehát mi elsősorban azért azt tudom mondani, hogy a magyar országi közönség, magyar világ. Közönségnek próbáljuk egy kicsit inkább úgy mondom a lengyel kultúrát átadni. Uh-huh. Tehát mondjuk akár itt a táncoknál is nyilván a lengyel néptánc elemei lesznek egy kicsit nagyobb újdonságerővel, de mondjuk a könyveknél is, amiket támogat az alapítvány, amely megjelenését támogatja az alapítvány, ott is nem kizárólag, de az esetek többségében inkább az van, hogy lengyel szerzők műveit magyarra ültetik át. Természetesen van több olyan magyar szerző, aki Lengyelországgal kapcsolatos irodalmi, történelmi, egyéb kulturális írásaival gazdagítja ezt a közös kincset, de mi inkább a magyar nyelven próbáljuk a lengyel kultúrát átadni. Van egy Felcsak intézet Lengyelországban, ők azok, akik pedig fordítva próbálják a magyar kultúrát a lengyeleknek lengyel nyelven átadni. Vannak egyébként Budapesten lengyelek, visszakanyarodva még egy gondolat erejéig, tehát azt nem merem mondani, hogy olyan nagyon sokan, de nem is kevesen, tehát én statisztikai adatokkal nem rendelkezem, de így első becslésre én több száz lengyelt, de lehet, hogy még ezres nagyságrendben is élnek itt úgy, akik akár magyarországi, tehát ugye vannak nyilván Európai Unió, most már nem bonyolult a határátlépés, vegyes házasságok, de emellett is nagyon sok olyan cég Budapesten, nemzetközi cégekre gondolok, akiknél magyar nyelvtudás nélkül angolul is tudnak dolgozni a lengyel kollégák. Tényleg számokat nem tudok, de minimum több száz ilyen lengyel van szerintem Budapesten jelenleg is. Velük azért nem annyira szoros a kapcsolatunk, de természetesen ők is ismerik a Lengyel Kultúrintézetet is, és szerintem valamelyest minket is.
0: Hát úgyhogy... Érdemes is a hallgatóknak, most nézegetem én is a weboldalatokat, hát tényleg elképesztő a színes, amit már eddig csináltatok, a kiadványok, a mindenfajta, a küldetésnek mindenfajta része tulajdonképpen, tehát WFA Vaclav Felcsák alapítvány rövidítve.hu. Itt megtalál a kedves hallgató mindent, május 29.
3: Így van, akkor pedig a Fonóban várunk nagy szeretettel mindenkit, ahogy említettük. Tényleg három koncert, Lisztes Jenő cimbalom projektje és Dávid Csernyik, V4 vonós 4-es Bártos Kozsiákkal kiegészülve a Téka együttes 50. születésnapja, és hát az est tulajdonképpen utolsó szekciója, szakasza, a finálé, az pedig egy táncház, ahol Pálházi Bence és bandája fogja a zenét szolgáltatni.
0: A Fonóban találkozni, ott lesz-e?
3: Remélem, hogy igen. Még egy picit bizonytalan az én részvételem, de a kollégák mindenképpen, a már említett Rosonci Kovács Mihály kurátor nálunk az egyik fő gazdája ennek az eseménynek, és így van, okay. ő ott lesz, és igazgató úr Illés Pál Attila szintén.
0: No, hát akkor találkozunk ott, és mindenkinek életre szóló élményeket kívánok. Főleg azoknak, akik most a hatásodra, hogy meghallgatták ezt a beszélgetést, még akár el is utaznak.
3: Legyen így.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, mindig élmény a beszélgetés. Zobolyák Róbertel beszélgettem, kedves hallgatóink, a Vászláv Felcsák Alapítvány igazgató helyettesével, és Roberttól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Erdélyi Lászlónak és Zobolyák Róbertnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás maradt ki a költségvetésből a leköszönő kormánynál. Orbán Árpád lesz a Tisza frakciójának vezetője a budapesti közgyűlésben. Várhatóan július 1-én nyithat a Biodóm. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már áprilisra elérte az idei hiánycél 91%-át a költségvetési hiány, miközben a leköszönő kormány több mint 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás nem tüntetett fel a büdzsében, mondta a Pertlicsné Kácsor Andrea Tiszás képviselő. A tételek között autópálya koncesszió, a Budapest-Belgrád vasút és más fejlesztések költségei is szerepelnek. Vitézi Dávid miniszter szerint a tételek között olyan kiadások is vannak, amelyek már befejezett beruházásokhoz kapcsolódnak, illetve visszatérően jelentkező havi tételek, például az autópálya koncesszió költségei. Szerinte folytatni kell ezeknek a kiadásoknak a kivizsgálását, amit az állami számbevőszék is szükségesnek tart. Orbán Árpád lesz a Tisza frakciójának vezetője a budapesti közgyűlésben, miután Bujdossa Andrea a parlamentbe igazolt, hogy az országgyűlési frakciót irányítsa. Orbán Árpád közgazdász, jelentős banki és államháztartási vezetői tapasztalattal, valamint szervezeti irányítási gyakorlattal veszi át a frakció irányítását. A fővárosi munkában eddig is aktív volt, a tulajdonosi bizottság elnökeként következetes és felelős munkát végzett. Frakcióvezetőként a tagok koordinálása, a közös álláspont kialakítása és a szavazás sok során a párt fegyelem fenntartása lesz a feladata. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás vagy a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat. A Semmelweis Egyetem kutatói szerint egy új modellt is kidolgoztak, amely segít időben felismerni, hanem a gyulladás okozza a tüneteket. A módszerrel hatékonyabban kezelhetők a nehezen reagáló betegek. A sok ízületi gyulladás krónikus autoimmun betegség, amelyben az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva. Magyarországon is több tízezer embert ér. A betegek többsége jól reagál a kezelésekre, 6-28%-uk azonban az úgynevezett nehezen kezelhető csoportba tartozik, mert a kezelés ellenére nem érik el a tartós tünetmentességet. A pünkösd után jelentősen megélénkült az eper és a spárga kínálata a budapesti vásárcsarnokokban, közölte Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója. A fóliás magyar epret fokozatosan felváltja a szabadföldi, az árak pedig csökkennek. A Bosnyák téren 1490-2500 forint között, a Fehérvári úton 1684-1200 forint között kapható. A nagy csarnokban még mindkét típus elérhető. A spárgából is bőséges a választék. A zöld, a fehér és a lila spárga a piaconként 1200 és 5000 forint között mozog fél kilós kiszerelésben. A vásárcsarnokok szerint a jó idő és az esők együtt hozták meg az idei bőséges kínálatot. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a Biodóm városi oázisa, közölte Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője. Amint egy 1 hektáros, egész évben látogatható területen 13 000 trópusi és szubtrópusi növény, valamint hulmánok, baliseregélyek és sarkantyús teknősök is helyet kapnak. A központi csarnok látványát egy 14,5 méteres vízesés teszi teljessé. A nettó 350 millió forintos projektből 300 milliót az állatkert saját bevételei fedeznek, 50 milliót pedig a fővárosi önkormányzat biztosít. A megnyitás fél éve csúszott, mert a műszaki és pénzügyi feltételek csak mostanra teljesültek. A Biodóm további fejlesztései, például az elefántok vagy az oroszlánfókák átköltöztetése később valósulhat meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változat

hogy tőle tanuljak, hogy minden szépet hibákkal szeressek. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás maradt ki a költségvetésből a leköszönő kormánynál. Orbán Árpád lesz a Tisza frakciójának vezetője a budapesti közgyűlésben. Várhatóan július 1-én nyithat a Biodóm. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már áprilisra elérte az idei hiánycél 91%-át a költségvetési hiány, miközben a leköszönő kormány több mint 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás nem tüntetett fel a büdzsében, mondta a Pertichné Kácsor Andrea Tiszás képviselő. A tételek között autópálya koncesszió, a Budapest-Belgrád vasút és más fejlesztések költségei is szerepelnek. Vitézi Dávid miniszter szerint a tételek között olyan kiadások is vannak, amelyek már befejezett beruházásokhoz kapcsolódnak, illetve visszatérően jelentkező havi tételek, például az autópálya koncesszió költségei. Szerinte folytatni kell ezeknek a kiadásoknak a kivizsgálását, amit az állami számbevőszék is szükségesnek tart. Orbán Árpád lesz a Tisza frakciójának vezetője a budapesti közgyűlésben, miután Bujdossa Andrea a parlamentbe igazolt, hogy az országgyűlési frakciót irányítsa. Orbán Árpád közgazdász, jelentős banki és államháztartási vezetői tapasztalattal, valamint szervezeti irányítási gyakorlattal veszi át a frakció irányítását. A fővárosi munkában eddig is aktív volt, a tulajdonosi bizottság elnökeként következetes és felelős munkát végzett. Frakcióvezetőként a tagok koordinálása, a közös álláspont kialakítása és a szavazás sok során a párt fegyelem fenntartása lesz a feladata. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás vagy a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat. A Semmelweis Egyetem kutatói szerint egy új modellt is kidolgoztak, amely segít időben felismerni, hanem a gyulladás okozza a tüneteket. A módszerrel hatékonyabban kezelhetők a nehezen reagáló betegek. A sok ízületi gyulladás krónikus autoimmun betegség, amelyben az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva. Magyarországon is több tízezer embert ér. A betegek többsége jól reagál a kezelésekre, 6-28%-uk azonban az úgynevezett nehezen kezelhető csoportba tartozik, mert a kezelés ellenére nem érik el a tartós tünetmentességet. A pünkösd után jelentősen megélénkült az eper és a spárga kínálata a budapesti vásárcsarnokokban, közölte Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója. A fóliás magyar epret fokozatosan felváltja a szabadföldi, az árak pedig csökkennek. A Bosnyák téren 1490-2500 forint között, a Fehérvári úton 1684-1200 forint között kapható. A nagycsarnokban még mindkét típus elérhető. A spárgából is bőséges a választék. A zöld, a fehér és a lila spárga ára piaconként 1200 és 5000 forint között mozog fél kilós kiszerelésben. A vásárcsarnokok szerint a jó idő és az esők együtt hozták meg az idei bőséges kínálatot. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a Biodóm városi oázisa, közölte Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője. Amint egy 1 hektáros, egész évben látogatható területen 13 000 trópusi és szubtrópusi növény, valamint hulmánok, baliseregélyek és sarkantyús teknősök is helyet kapnak. A központi csarnok látványát egy 14,5 méteres vízesés teszi teljessé. A nettó 350 millió forintos projektből 300 milliót az állatkert saját bevételei fedeznek, 50 milliót pedig a fővárosi önkormányzat biztosít. A megnyitás fél éve csúszott, mert a műszaki és pénzügyi feltételek csak mostanra teljesültek. A Biodóm további fejlesztései, például az elefántok vagy az oroszlánfókák átköltöztetése később valósulhat meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM

A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 4-én csütörtökön este több program is várja az érdeklődőket. Ott a Magyar Zeneházában, a Városliget szívében nézzük az állandó kiállítást, a Freddyt, ami egy időszaki kiállítás, minden idők egyik legnagyobb rocksztárja Freddie Mercury előtt tiszteleg. Az idén 80 éve született művész zenekarával a Queen-nel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott monstre rock esemény a Vasfüggöny mögött. Nos, ez a kettős évforduló ad különleges aktualitást a világsztár emlékét ápoló World of Freddie és a Zeneháza közös tárlatának, amely több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja meg Freddie Mercury kevésbé ismert emberi arcát. A kapcsolódó tárlatvezetéseken a kiállítás kurátorai és közvetlen munkatársai vezetik be a látogatókat a tárlat rejtelmeibe. A programsorozatot minden alkalommal másik kurátor vagy munkatárs vezeti, alkalmanként váltakozva. Szilágyi Gábor, Mándli Endre, Vazul, Horn Márton és Erdőháti Melinda kulisszatitkok arról, hogyan készültek a kiállítás egyes terei, izgalmas részletek Freddie személyes tárgyairól és a szakmai munka hátteréről. Tehát ez június 4-én csütörtökön, ott a Magyar Zeneházában, de aznap 19 órától jön egy táncház is. Népzene és néptánc mindenkinek, a Tempó zenekarral, mert idén is folytatódok a Zeneháza szabadtéri színpadán egészen majd szeptemberig az ingyenes táncház a szabadban. A második alkalommal a Tempó zenekar muzsikál, akik azzal a céllal alakultak meg 2022-ben Budapesten, hogy minél hitelesebben és eredeti formájában tolmácsolja a Kárpát-medencei autentikus magyar és a velünk együtt élő etnikumok bonós népzenéjét. A felvételeken és gyűjtőutakon hallott régi, falusi kamaramuzsikálás és annak a táncot kiszolgáló szeretete hívta életre ezt a formációt. Szabó Kincső és Berec István tanítja majd önöket. Június 4-én csütörtökön a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Döntött a bizottság Kocsis Máté mentelmi jogáról. Újabb nagy felújítások jönnek a vasúton, két szakaszt is lezár a MÁV. Travis Scott lesz a BL döntős after party sztár vendége Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy a fideszes Kocsis Máté mentelmi jogának fenntartását javasolja, az ügyet egy magánvádas rágalmazási eljárásban indították. A testület a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést. Két nagy volumenű vágányfelújítás kezdődik, közölte Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója. Május 26-ától a Budapest-Pécs fővonal karbantartása indult Rétszilas és Dombóvár között, amely várhatóan egy hónapig tart, a munkáknak köszönhetően a menetidő mintegy 3 perccel csökken majd. Május 27-től a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indul felújítás, Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, máshol lassú jeleket szüntetnek meg és útátjárókat építenek át. A vezérigazgató szerint mindkét vágányzár jelentős forgalomkorlátozással jár, pótlóbuszokkal és hosszabb menetidővel. A MÁV ugyanakkor új megoldással is segít, közvetlen buszjáratok indulnak Budapest és Pécs, valamint Miskolc és Debrecen között. Megszűnik minden parkolóautomata Budapesten július 1-től, és a parkolási díjak is emelkednek. A főváros szerint az automaták fenntartása olyan drága volt, hogy egyes kerületekben évente bruttó 100 millió forintot vitt el, miközben kevesebb bevételt termelt, mint amennyibe került. A döntés már 2024-ben megszületett, de most lép életbe. A készpénzzel fizetők a kerületi parkolási irodákban rendezhetik majd a díjat, akár utólag is, egy napon belül. A kártyás fizetés aránya már most 90% feletti. A parkolási díjak is emelkednek, az A-zónában 800, a B-ben 600, a C-ben 400, a D-ben pedig 300 forint lesz az óradíj. A Zsolnai Porcelán Manufaktúra teljes szakmai támogatását ajánlotta fel az Iparművészeti Múzeum megmentéséhez, amelynek állapota a 2017-es bezárás óta kritikussá vált. A cég szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal segíteni a kormányzati kezdeményezést, amely első körben az állagromlás megfékezésére, később pedig akár teljes rekonstrukcióra irányul. A Lechner-Ödön és Pártos Gyula által tervezett Zsolnai Vilmos közreműködésével készült szecessziós épület ikonikus pirogránit, díszei, a magyar iparművészet kiemelkedő alkotásai. A manufaktúra szerint a múzeum felújítása nem csak műemlékvédelmi feladat, hanem nemzeti kulturális érdek is. A választás óta eltelt másfél hónapban több nyugat-európai országból, főként Svájcból és az Egyesült Királyságból nőtt az érdeklődés a magyar ingatlanok iránt, a Duna House szerint. A brit forgalom 26, a svájci 63%-kal emelkedett a választás előtti hónapok átlagához képest. A külföldi vásárlók aránya továbbra is 5-7%. Most az Otthon Start program és a jelentős lakásáremelkedés alakítja a keresletet. A kínálati oldal korlátozott, tavaly mindössze 12 000 új lakás épült, így egy nagyobb hazaköltöző hullám, főként Budapesten és az egyetemvárosokban okozna további árnyomást. Travis Scott lesz a BL döntő budapesti afterpartijának sztárvendéke, derült ki az alapírek információiból, amit a 24.hu adott közre. A rapper nem csak fellépőként, hanem házigazdaként is részt vesz az eseményen, amelyet szombaton rendeznek, ám a helyszínt egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A szervezők szerint a világhírű focisták és további egyelőre titkos fellépők is érkezhetnek, a vendégek pedig személyesen is találkozhatnak Travis Scott-tal az exkluzív afterpartin. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Schlager éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 6-án, szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában jön a Weiner Symphonic Band nyárindító koncertje kint a szabadtéri színpadon. Igen, ott a Városliget szívében, ami egyébként egy fedett szabadtéri színpad, tehát eső idején és esetén is meg tudják tartani ezt a koncertet. A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium számos nagyhírű művész alma mátere sokak pályája indult el a falak között. Nem meglepő hát, hogy működését Prima Primissima díjjal is utalmazták. Ennek a csodálatos műhelynek az életébe nyerhetünk betekintést és bepillantást az iskola fúvó zenekara révén. A zenekar 1994-ben alakult Sztán István vezetésével, aki az iskola részfúvós tanszékvezetője. 10 évig tanszak, bocsánat, igazgatója, majd címzetes igazgatója volt, és a hazai részfúvós oktatás legendájás és legendás alakjává vált. Az ELTE több mint 30 év alatt számos országos külföldi verseny, illetve fesztiváldíjjal büszkélkedhet az által alapított együttes. 2018 óta Bánfalvi Balázs és Takács Tibor karmesterek irányításával folyik a munka, akik méltó módon viszik tovább a fúvószene népszerűsítését. Ennek szellemében mutatják be a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán is a nyárindító koncertjüket, mert műsoruk már a szabadságot, a szünidő felszabadultságát idézi elénk, melyben népszerű fülbemászó dallamok csendülnek fel komoly zene, a musical és a szórakoztató zene világából. És aznap egyébként még a Magyar Zeneháza számos egyéb programot is tartalmaz majd, például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasó estje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végighallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit, akik hát nagyon közel állt Freddyhez. Mindezt hát a Magyar Zeneházában június 6-án szombaton.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A kormányfő felmentette a TEK főigazgató tisztségéből Hajdú Jánost. Előzetesben marad a budapesti Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és élettársa. Jelentős útlezárásokra kell készülni Budapesten a BL döntő miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter május 27-ével felmentette Hajdú János tábornokot a terrorelhárítási központ főigazgató pozíciójából, tudatta a kormány főkeddest a Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Előzetesben marad Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek május 28-án járt volna le a letartóztatása, írja a Válasz Online. A Budai Központi Kerületi Bíróság a Budapesti Regionális Nyomozóügyészség indítványára hosszabbította meg a kényszerintézkedést a budapesti